0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 13-án csütörtökön. Ég a nap melegtől, a kopár szík sarja. A tűzoltók alig győzik a szárazság miatti tűzeseteket, rekordokat dönt a heti riasztásszám. Az oroszok már az út szélén vannak. A belügyminisztérium visszalép a közlekedés figyelő kamerák beszerzésétől, mert orosz alkatrészeket találtak bennük. És egy pohár rosszul lét. A magyarországi fesztivál szezon csúcsidőszakát italba kevert bódítószer botrány lengében, miközben épp a szlovákiai magyar fiatalok által is kedvelt Sziget Fesztivál zajlik. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából. Most a hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszálási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Nem vállal felelősséget a biztonsági kockázatért a Szlovák Metrológiai Intézet. Spanyolország nem tárgyal Ceuta és Melilla szuverenitásáról. Elsőfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. A Szlovák Metrológiai Intézet visszautasította a belügyminiszter kijelentéseit az orosz alkatrészeket tartalmazó közúti kamerák ügyében. Matusz Utajestok belügyminiszter korábban elismerte, hogy az utcákra kihelyezett kamerákban orosz alkatrészek vannak, amelyek a Nemzetbiztonsági Hivatal szerint kockázatot jelentenek, ezért felbontják a kapcsolatot a beszállító céggel. A Metrológiai Intézet hangsúlyozta, hogy nekik törvényileg nem feladatuk a berendezések kibervédelmének, vagy az alkatrészek származási helyének az ellenőrzése. Az ő dolguk kizárólag a műszer technikai és méréstani pontosságának bevizsgálása. Rendkívüli helyzetet hirdettek ki az Eperjesi járásban található Nagy Szilva községben a kritikus ivóvízhiány miatt. A víztározó vízszintjének jelentős csökkenése miatt a lakosok csak naponta kétszer, reggel 7 és 10, valamint este 7 és 10 óra között juthatnak ivóvízhez. A rendkívüli állapot ideje alatt szigorúan tilos a hálózati ivóvízzel medencét tölteni, kertet vagy gyepet locsolni, valamint autót mosni. A vízhiányért az idei extrém nyári hőség a felelős, a helyi önkormányzat pedig folyamatosan figyeli a helyzet alakulását. 26 ország, köztük Szlovákia, Csehország és Franciaország közös nyilatkozatban ítélte el az iráni tüntetők kivégzését. A nyilatkozathoz Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is csatlakozott. A közlemény hangsúlyozza, hogy a halálbüntetés alkalmazása az ellenzéki hangok elhallgattatására és a lakosság megfélemlítésére elfogadhatatlan. Az ENSZ adatai szerint az elmúlt hónapokban drasztikusan megnőtt a kivégzések száma Iránban. Legalább 56 embert végeztek ki, sokukat a korábbi kormány ellenes tiltakozások miatt. Margarita Robles, spanyol védelmi miniszter határozottan kijelentette, hogy Ceuta és Melilla észak-afrikai enklávék státusza nem képezi tárgyalás alapját Marokkóval. A nyilatkozat előzménye, hogy a marokkói igazságügyi miniszter ismét felvetette a spanyol fennhatóság alatt álló városok feletti ellenőrzés kérdését. A feszültséget fokozza, hogy július végén mintegy 72 ezer migráns próbált meg átjutni Ceutába. A próbálkozás során legalább 96 ember életét vesztette. A spanyol védelmi tárca leszögezte, hogy a városok Spanyolország elválaszthatatlan részei, és a területük elleni bármilyen támadás az egész ország elleni támadásnak minősül. Életét vesztette a legénység mindkét tagja, amikor lezuhant az amerikai hadsereg egyik AH-64 Apache típusú támadó helikoptere Texas államban. A légijármű egy nyílt mezőre csapódott be Fort Hood katonai bázis közelében, épületeket nem talált el. A becsapódást követően keletkezett tűz miatt a környező lakóházak kiürítését rendelték el a hatóságok. A baleset okait egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A tragédia körülményeit a katonai bázis bűnügyi nyomozó hivatala vizsgálja.
2: Időjárás.
3: Elsőfokú hőségriasztást adott ki péntekre a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a Malackai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári és a Lévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az idősöket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Valentán a fő utcán zajló vásár miatt az útszakaszt mindkét irányban lezárták. A személyautók számára kijelölt kerülő út a Hocká, a Sáfárikova és az Eszterházi utcákon vezet. A tehergépjárműveknek a 75-ös főutat, vagyis a város elkerülő útját javasolják használni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gándi Lászlóval.
1: Egy arany és két bronzérmet szereztek a magyar úszók a párizsi vizes Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Kós Hubert aranyérmet nyert a 200 méteres hátúszás döntőjében. Örülök annak, hogy ebben a számban Európa-bajnok vagyok, hiszen ez hiányzott még a kollekcióból, mondta a 23 éves klasszis. Milák Kristóf országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban, Németh Nándor pedig hatodik lett. Sárkány Zalán szintén országos rekorddal harcolt ki bronzérmet 800 gyorson. Jakl Vivien a negyedik helyen végzett 400 vegyesen, a magyar női 4x100 méteres gyorsváltó pedig a hatodik helyet szerezte meg. A svéd Sara Sjöström az 50 pillangón aratott győzelmével 18. aranyérmét szerezte az EB-k történetében, ezzel beérte a női örök rangsor élén a német Franziska van Almsikot. Milák Kristóf és Kós Hubert is döntőbe jutott 100 pillangón. Pádár Nikolett 200 gyorson szintén készülhet a ma esti fináléra. Emma Zapletalová aranyérmet harcolt ki 400 méteres gátfutásban a Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 26 éves szlovák versenyző 52,91 másodperces idővel diadalmaskodott. Molnár Attila nagy csatában a negyedik, míg Enyingi Patrik a hetedik helyen végzett 400 méteren. Takács Boglárka szerdai elődöntős futamában harmadik lett 200 méteren, és tovább jutott a ma esti fináléba. A Debrecen kiütéses 5-1-es vereséget szenvedett az FC Kopenhága vendégeként, a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező körének visszavágóján. A dánok kettős győzelemmel 8-1-es összesítéssel jutottak a playoff körbe. A Dac ma 19 órakor a Twentét fogadja. A továbbjutás már az első találkozón eldőlt, ugyanis a hollandok 6-0-ra lelépték a dunaszerdehelyieket. A Győr egy gólos hátrányból várja a lett Riga elleni 20-30-kor kezdődő hazai visszavágót, továbbjutásra esetén pedig már a rájátszásban folytatná. Az Európa Liga selejtező harmadik felvonásának ma 19 órakor kezdődő visszavágóján a Ferencváros a lengyel Zabrze otthonában lép pályára. Az első meccset a Fradi 1-0-ra megnyerte az Üllői úton. A Paris Saint-Germain Hvicsak Kvaratskhelia és Désiré Doué góljaival 2-1 arányban legyőzte az Aston Villát a labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzésen Salzburgban. Menesztették Pavol Stanyot, az élvonalban bukdácsoló zsolnai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A szebb napokat látott együttes három fordulót követően 4 ponttal a 6. helyen áll. Vasárnap hazai pályán nem kis meglepetésre 3-1-re kikapott a szakolcaiaktól. A továbbiakban Vladimir Veszeli másodedző irányítja a gárdát. A Barcelona korábbi vezetőedzője Xavi Hernández lett a holland labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 7-5-6-4 arányban legyőzte az Elizé Mertens Gianna Schneider belga-orosz duót a torontói tenisztorna női páros versenyének negyed döntőjében. Vádat emeltek egy magyar műkorcsolya edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is. Sajtóhírek szerint idén februárban gyanúsították meg kiskorúak veszélyeztetésével az Európa-bajnok Sebestyén Júliát, a nyomozás 2023-ban kezdődött.

6 óra 18 perc, augusztus 13-án a balkezesek világnapja van, egyébként ma van a szervadományozás világnapja is, szóval ma Ipoly napja van, a Hippolit régi magyar alakváltozata, amely a görög mitológiai eredetű Hippolytos név latinosított formájából származik, jelentése a lovakat kifogó, eloldozó. Ezen kívül még Gerda, János, Gertrúd, Ibolya, Emőd, Helén, Benedikta, Maxim és Enid napja van. A szlovák naptár szerint pedig Lubomír napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek! Gard!

0: 8 óra 23 perc. 30 év után hozhatják le az Everestről a hegy leghíresebb holttestét. Több tízezer nyelvet veszíthetett el az emberiség, és kollektív memóriája lehet az amerikai csótányoknak. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Harminc év után megpróbálhatják lehozni a Mount Everestről a zöld bakancs néven ismert holttestet. Az indiai hatóságok speciális magashegyi mentőcsapatot keresnek az akcióhoz, amelyet a tervek szerint akár már szeptemberben végrehajtanának. A maradványok a kínai oldalon mintegy 8500 méteres magasságban. A holttest a feltételezések szerint Dorje Morup indiai hegymászó maradványa, aki 1996-ban két társával együtt vesztette életét, miközben az Everest csúcsán ereszkedtek le egy hóviharban. A neonzöld hegymászó cipő miatt ismerté vált holttest évtizedeken át tájékozódási pontként szolgált a csúcs felé tartó mászóknak. A mentés rendkívül veszélyes, a kínai oldalon meredekebb a terep, nincs lehetőség gyors helikopteres kimenekítésre, és a halálzónában a levegő oxigén tartalma a tengerszintinek mindössze körülbelül egyharmada. A szakemberek szerint legalább 10-12 tapasztalt hegymászóra lehet szükség a holttest biztonság leeresztéséhez. Ha sikerül a maradványokat hazaszállítani, DNS vizsgálattal próbálják majd megerősíteni, hogy valóban Dorje Morup holttestéről van-e szó. Egy új kutatás szerint a világ nyelveinek száma nem az őskorban, hanem nagyjából 1000 és 3000 évvel ezelőtt érhette el a csúcspontját. A kutatók becslése alapján akkor akár több tízezer különböző nyelv is létezhetett, miközben a holocén kezdetén mintegy 12000 éve még 4500-6200 nyelvet beszélhettek. A nyelvi sokféleség a népesség növekedésével fokozatosan nőtt, majd körülbelül 2000 éve meredek hanyatlás kezdődött. Ennek egyik fő oka a nagy államok és birodalmak terjeszkedése lehetett. A meghódított népek gyakran átvették a hódítók nyelvét, a kisebb közösségek nyelvei pedig fokozatosan eltűntek. Ma mintegy 7500 nyelvet beszélnek a világon, de közülük körülbelül 3300 hanyatlóban van, és az elmúlt fél évszázadban több mint 400 nyelv tűnhetett el véglegesen. Kollektív memóriája lehet az amerikai csótányoknak. A jelenség különlegessége, hogy az emlékezet nem az egyes rovarokban, hanem a közöttük kialakuló társas kapcsolatokban raktározódhat. A kutatók két egyformán alkalmas búvóhelyet alakítottak ki a csótányoknak, amelyek közül az egyik vörös, a másik zöld fényt kapott. Mivel a vörös fény a csótányok számára sötétebbnek tűnik, a legtöbb rovar ezt a helyet választotta. Amikor azonban a kutatók felcserélték a világítást, az egyedül élő csótányok gyorsan költöztek. A nagyobb csoportok viszont gyakran a régi búvóhelyen maradtak. A kutatók szerint ennek oka, hogy a csótányok hajlamosak ott maradni, ahol már sok fajtásuk van. Így a csoport viselkedése felülírhatja az egyéni környezeti jelzéseket. Hasonló mechanizmus számítógépes modellek alapján más társas állatoknál is működhet.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják augusztus 13-án, Ipoly napján. Egyre szélsőségesebben nyilvánul meg a szárazság tájainkon, és már nem idegen a szakemberektől az a kijelentésem, hogy ha nem jön eső, még takarmánya sem lesz annak a maréknyi haszonállatnak, amit tájainkon még nevelnek. A minisztérium lépni akar, de hogy mit, és hogy az segíthet-e, azt a régiós hírek után hallhatják, most Mezőszálási Márké a szó.
2: Összesen 95 új parkolóhelyet alakítanak ki Komárom Singellő város részében a vasútállomás közelében. A város saját területén megvalósuló beruházás 281 ezer euróba kerül, amelyet a fenntartható városfejlesztés projektből finanszíroznak. A munkálatok során nem csak az útburkolatot és a közvilágítást korszerűsítik, hanem egy új gyalogátkelőt, valamint 400 négyzetméternyi zöld területet is létrehoznak 37 fa elültetésével. Az elkészült parkolót a lakosok ingyenesen és időkorlátozás nélkül használhatják majd. Első fokon Kassai javára ítélt a bíróság abban a több mint 10 éve húzódó perben, amelyet a város a parkolási rendszert korábban üzemeltető EEI cég ellen indított. A bírósági döntés értelmében a pozsonyi vállalatnak 6,14 millió eurót kell visszafizetnie a város kasszába a jogtalanul beszedett parkolási díjakból. A bíróság korábban megállapította, hogy a két fél közötti 2012-es bérleti szerződés érvénytelen volt. Az ítélet még nem jogerős, mivel a cég fellebbezett, de a város vezetése reméli, hogy a pénzt végül a helyi közlekedés fejlesztésére fordíthatják. A tervek szerint 2028 első negyedévében kezdődhet a Kassa és az ukrán határ közötti D1-es autópálya építése. A mintegy 72 kilométeres szakasz Magyarbőttől Felső Németig vezetne, 7 csomóponttal, pihenőhelyekkel és több jelentős műtárgyal. A beruházás a tervek szerint 2031-re készülhet el. A szlovák kormány stratégiai projektként kezeli a fejlesztést, amely nem csak a régió közlekedését javíthatja, hanem Ukrajna háború utáni újjáépítését építésében is szerepet kaphat. A kivitelezés időpontja egyelőre még csak terv.
0: Időjárás.
2: Elsőfokú hőségriasztást adott ki péntekre a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a Malackai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári és Allévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az idősöket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Galántán a fő utcán zajló vásár miatt az útszakaszt mindkét irányban lezárták. A személyautók számára kijelölt kerülőút a Hocká, a Safarikova és az Eszterházi utcákon vezet. A tehergépjárműveknek a 75-ös főutat, vagyis a város elkerülő útját javasolják használni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc. Az idei asszály már nem egyszerűen rossz időjárási körülmény, hanem komoly gazdasági problémává is vált a szlovákiai mezőgazdaságban. A déli régiókban különösen súlyosak a károk. A kukorica, a búza és a repce is megsínli a szárazságot. Az állattartóknak pedig sok helyen már azzal kell szembenézniük, hogy miből etessék az állatokat. A mezőgazdasági tárca most 8 pontos intézkedés csomagot jelentett be. De vajon elegendő-e ez a segítség, és mit jelent mindez a gazdák számára a gyakorlatban? Erről kérdezte Patasi Ilonát, a szlovákiai agrárkamara elnökét, Juhász László a tegnapi reggeliben.
1: Mit hallanak mostanában a gazdáktól? Mennyire súlyos valójában a jelenlegi helyzet? Van-e olyan térség vagy ágazat, amelyet különösen keményen sújtott az aszály?
2: Bizonyára mindenki most arról beszél, hogy az élelmiszer drága lesz, vagy nem, de elsősorban a mezőgazdászoknak ez az idei év egy nagyon-nagyon súlyos anyagi károkot fog hozni, olyan értelemben, hogy a bevételük az a számítások alá fog nagyon csökkenni fog, tehát aláesik. Az, hogy a sűrűmetett gabonák, a őszi gabonáknál a terméshozamok, azokat el lehet mondani, hogy egy ilyen gyönge átlag volt, akár a őszi búzánál, a repcénél voltak régiók, amelyiknél nagyon jók voltak az eredmények, ez a keleti régiókban. Tehát ha jó eredményekről beszélünk, akkor az 3 tonna fölött. Itt a mi régiónkban, Dunaszerdahely, Újvár, Komárom, Galánta, itt mélyen 3 alatt volt a repcének a terméshozama, de az, ami ősszel vár a mezőgazdászokra, az egy siralmas helyzet. A kukorica Szlovákiában van 120 ezer hektár kukorica, Szerdahelyi régióban van 20 ezer magában, hektár, és itt a terméshozamok, tehát a kukoricánál 8-10 tonnás terméshozamokról lehet beszélni az előző években. Most, ha a fele lesz, némely helyén még kevesebb is. Természetesen itt a Szallóközi régióban vannak mezőgazdászok, akik az öntöző berendezéseket a transformáció után is nem rángották ki a földekből, hanem fölújították saját költségeikre, tehát ott öntözés folyamatosan, igen, el kell mondani, főleg a felső Csalló közben. Úgyhogy ebben az évben a mezőgazdászok, hogy támogatáspolitikában a megszokott támogatások, melyek az Európai Unió rendeletei értelmében vannak, erre számítanak minden évben. Most azt, amit tegnap elmondott a miniszter úr is, tehát ez semmi plusz pillanatilag még nem jön a mezőgazdászoknak, viszont csak hamarabb jön. A mezőgazdászoknak az a kötelességük, amit a miniszter is kihangsúlyozott, hogy amennyiben az a növény, amelyet ő elvetett, nem tudja hozni azt a hozamot, amely egy átlagos hozam mondjuk a országban is, akkor ő neki jelenteni kellene a kifizető ügynökségbe, hogy veszélyeztetve van a termése. És az a szomorú, hogy mi a szlovákiai agrárkamara is már egy hónappal ezelőtt ismertettük a gazdákkal, szlovákul, magyarul elküldtük, hogy jelentsék ezt a Viszmajor, magyarul most gyorsan fordítva.
1: Hát, hogy ilyen rendkívüli körülmények állnak.
2: Igen, és hát ahogy tegnap elmondta, hogy 14 ezer területalapú támogatást igénylő van Szlovákiában, 10%-a, 145-en adták csak be. És mi figyelmeztessük, főleg a zöldségtermesztőket, mert nagyon kevés van belőlük, az egy specifikus ágazat, hogy ott valóban hajnaltól este későig kézi munka nagyon kevés, nem akar senki sem már a határba, mert a gazdaságba kézzel zöldséget szedni. Őnekik volt a növény, amely egyszerűen rászárott a földre, káposztafélék, amit ugye őszi káposztának elültettek. Tehát nekik a elsősorban kellene ezt jelenteni, és annyira úgy mondanám, hogy az adminisztráció nagyon sok van, és de ettől függetlenül is kellene, hogy a gazdálkodó ezzel a résszel is törődjön, mert nemhogy nem kapja meg a alaptámogatást, de még még szankció is fenyegetheti sajnos.
1: Álljunk meg egy pillanatra ennél a bejelentési kötelezettségnél, pontosabban lehetőségnél, ha jól értem, hiszen senki nem kötelezheti a gazdákat arra, hogy jelentsék be, hogyha kár érte őket. Mégis miért ez a passzivitás? Nem szoktak hozzá az elmúlt években, hogy van ilyen lehetőség? Nem tudnak arról, hogy bejelenthetik a rendkívüli körülmények fennállását? Nem sikerült velük megfelelő módon kommunikálni? Vagy mi a gond?
2: Ez az feltétel, ez az Európai Unió, amióta beléptünk, ez a feltétel van, kötelező, csak nem volt ilyen helyzet, tehát nem voltak ráutalva. Abban az esetben, ugye, ha volt egy jégverés, vagy fagy, abban az esetben kellett jelenteni, de ez nem volt ilyen tömeges, mint most. Tehát ez most egy valóban egy katasztrofális helyzet, és éppen ezért ehhez alkalmazkodni kell, és ez kötelesség lenne számukra. Tehát tegnap délután mi is az összes tagunknak határmentén küldtük pontokba, hogy mire figyeljenek oda, mert el kell mondani, hogy más a kötelessége, nagy kürtösség a határmenti régióba gazdálkodóknak, most mondom a magyar ajkú gazdálkodókat. Utána onnét a Rimaszombat és Egész Bodrog közig, ott, ahol az állatoknak legeltetési lehetőség, feltétel van adva, amire plusz támogatást kapnak. Tehát ott egy más feltételt kell betartani, ami azzal függ össze, hogy az állatoknak kellene évente 150 napot kint a legelőn kell lenni, minimálisan 120, maximális 150. De most az egyik figyelmeztetés az volt erre a Viszmajor feltételre, a másik azoknak a gazdálkodóknak, akiknek legeltetéssel van az állattartás nevelve, azoknak most lehetőség van arra, hogyha a fű ugye kiszárod, nincs mit az állatnak legelni, akkor is be kell jelenteni a Viszmajort, bejelenti, hogy van X állatom, és nem tudom legeltetni, tehát ezáltal ezt a kötelességemet nem tudom megtartani, hogy ez nehogy problémát jelentse nekik, ugyanis mert a régi felvételekkel tudják ellenőrizni, az állatok kint vannak, nincsenek kint, tehát ez egy másik kötelesség. Valamint, ha valamelyik tenyésztő úgy érzi, hogy nem tudja megtartani az állatát, akkor azt is most szankció nélkül bejelenti, hogy el fogja adni, mert nem tudja tovább tartani, nincs takarmány, mivel ez is egy támogatási lehetőség, és ott meg van határozva, hogy május 1-től következő év április végéig azokat az állatokat, amit bejelent a centrális evidencióba, annak a létszámát megtartja. Tehát most ezt a kivételt el lehet úgy ismerni, hogy szankció nélkül meg fogja rá kapni a támogatást, viszont ha ilyenek a lehetős feltételek, akkor ezt is jelentenie kellene. Tehát ez a két olyan legfontosabb kötelezettsége a gazdálkodónak ahhoz, hogy ne legyen szankciózva, hogy ezt a két kötelezettségét mindenképpen megejti.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Patasi Ilonával, a Szlovákiai Agrárkamara elnökével beszélgetünk. Szóljunk erről a minisztériumi intézkedés csomagról. Ugye a mezőgazdasági tárca most 8 ilyen intézkedést jelentett be. Ezek közül melyik lehet a legfontosabb a gazdák számára, azon kívül, amit már említettünk?
2: Legfontosabb az, hogy minél hamarabb jöjjön a pénz, annál hamarabb segít, tehát az, hogy előbbre hozzák a területalapú kifizetést szeptember 15-től, és ugye az összegnek a gazdálkodó nem fogja 100%-ra megkapni, mert azt majd jövőre kapja, hanem 75%-ot megkap. Most szeptember 15-e után fizetni fogják.
1: Itt elhangzott a sajtótájékoztatón egy ilyen összeg, hogy körülbelül 200 millió euró kifizetéséről van szó. Ezt én nem tudom mihez hasonlítani. Ez mekkora összeg valójában? Tehát, hogy valódi segítség lehet? Mit old ez meg?
2: Hát ez a támogatás, ez minden évben van, csak nincs ennyire előrehozva, tehát csak november 15-e után, vagy december 7-én kezdődött az előző években. amióta az Európai Unióban vagyunk, és most a szeptember 15-én fogják kifizetni.
1: Tehát nem arról van szó, hogy plusz pénzeket
2: fektetünk. Nem. És jelenleg, amit elmondott, az egyik sem plusz pénz. Tehát az egyik sem plusz pénz, mert a fehérje növényekre kifizetés az is volt az előző években, azt általában mindig szeptemberben, vagy volt, amikor augusztus végén már kifizették, utána a zöld nafta támogatás, ami nem úgy van fizetve, hogy a számlákat be kell terjeszteni a naftavásárlásra, hanem csak is az állattenyésztés és a speciális növénytermesztésre van irányítva. Ott vannak ilyen koeficiensek, tehát ez a következő, ami tehát mondjuk azt, hogy a negyedik.
1: A zöld dízel támogatására 5 millió eurót szánnak. Ez érzékelhető segítség egy állattartó gazdaságnak?
2: Ez ennyi volt az előző években is, tehát ez sem plusz, nem plusz pénz. Tehát sem a mezőgazdászok pillanatilag, amit a miniszter úr kihirdetett, az a támogatás az egy sem plusz az előző éveknek a támogatásához mérten. Mondjuk én személy szerint nem vagyok vele megelégedve, megmondom őszintén. Igen, jók ezek az intézkedések, de pillanatnyilag nem tudjuk, hogy az Európai Unió ad a műtrágyáknak a emelkedésére, az minden országnak, mi is kaptunk 6,7 millió eurót. Erről nem beszélt, hogy ez milyen formában, mikor lesz kifizetve. Tehát én ha ott lettem volna, biztos rákérdeztem volna, de hát jövő héten miniszteri tanácsadói értekezlek lesz, ott biztos, hogy fogunk erről beszélni.
1: Tehát nem csak a szlovák állam segít, vagy próbál segíteni a gazdákon, hanem az Európai Uniótól is várható valamilyen
2: formában. Várható, de az Európai Uniónak a rezerve alapjából a mezőgazdaságra ebbe évben több, nagyobb csomagot kellene adni, sokkal többet kellene az Európai Uniónak ebbe az évbe adni a mezőgazdaság számára azért, hogy az alapélelmiszer az EU-s országoknak, a lakosainak legyen biztosítva.
1: Mennyire kell a gazdáknak is alkalmazkodniuk az adott helyzethez, mondjuk az adott időjárás vagy klimatikus helyzethez? Arra gondolok, hogy a gazdáknak esetleg nem kellene változtatniuk azon is, hogy mit termesztenek? Tehát, hogy lehet, hogy bizonyos növényeket a jövőben már egyszerűen nem lesz érdemes termeszteniük?
2: Igaza van, szerkesztő, igen. Fog kellene alkalmazkodni a gazdáknak, és már mondjuk az Európai Unió tavaly ősszel fogadott el egy rendeletet, mely értelmében a fehérje növényeknek a fontosságát a termelésben, ugye a fehérje növényeknek a gyökérzete a földnek a struktúráját javítja, nitrogénnel gazdagítja a földet, ezáltal most a fehérje programra, tehát a minden országnak egy bizonyos százalék meg lesz határozva, hogy az összterületéből mekkora területet fog kelleni fehérje növényekkel bevetni, mivel nálunk is például, hogy a hüvelyeseknél, például bab, Szlovákia Kínából, meg Argentinából hoz be babot, tehát itt vannak növények, melyet nálunk is lehetne termeszteni, de erre kellene technika, technológia, úgyhogy ez mindenképpen fog kell lenni ezzel a gazdálkodóknak is foglalkozni, és ahogy az időjárás is ugye húzódik fölfelé az éghajlat az északi régiókba, tehát itt a határmenti régióban Magyarországot is nagyban fogja sújtani, tehát a kukoricatermesztés is, majd hogy nem már Liptól felé húzódik föl, és Magyarországon a kukoricatermesztés nagyba fogják csökkenteni, de nálunk is a déli régióban hát nem biztos, hogy mindenhol a kukorica fogja tudni azt a terméshozamot hozni, amellyel a költségeket tudja fedezni a gazdálkodó. Ebben igaza van. Struktúra változásra szükség lesz, nagyon nehéz lesz, hogy végül is mit. Itt az van, hogy kevés az állatunk, tehát mi nem vagyunk önellátóak az állattenyésztés területén. A tejen kívül nem vagyunk önellátóak a többi alapterméknél, ami a fogyasztásra szükséges lenne. Arról még beszélünk, hogy az öntözésnek a problémája az egy egetverő nagy gond lesz olyan szempontból, hogy a vizeink megtartására mindenképpen az államnak fog kell lenni pénzt áldozni, saját befektetőinkkel, saját gazdálkodóinkkal, támogatáspolitikának, közös agrárpolitikának van az országokban stratégiai terve, és a szlovákiai stratégiai tervbe szerepel az öntöző berendezéseknek a felújítása, kiépítése és a vizek megtartó kötelezettsége. A Monitor Bizottság, melynek tagja az Agrárkamara, tegnap megkaptuk véleményezni 4 olyan intézkedésre az öntözés területén, aminél véleményezzük most ugye, hogy milyenek lesznek a feltételek. Valószínű, hogy meg fogják hirdetni a beruházásos támogatást erre a területre, ami kegyetlen. Tehát úgy mondanám, hogy nagyon fontos, és minél hamarabb ezt a problémát meg fog kelleni oldani. Nem rövid távon, hosszú távon. Tehát Szlovákia a természetes vizeit sokkal jobban kihasználhatná, mint kihasználja. Addig, amíg Németország a természetes vizeit 33%-ba megtartja az országon belül, Ausztria is, Szlovákia csak 13%-ra. Tehát ez egy olyan kérdés lesz, ami nélkül sok növényt, zöldség, gyümölcs és vetőmag, speciális növényeket már most víz nélkül termelni jóformán majd nem lehet.
1: A beszélgetés elején egy félmondatban említette az áremelkedés lehetőségét, tehát fejeztük is be a beszélgetést ezzel a témával. Ugye, hogyha kisebb lesz a termés, illetve drágább lesz a takarmány, annak a boltokban is megjelenik nyilván a hatása. Kell-e tartanunk attól, hogy bizonyos élelmiszerek jelentősen drágulni fognak?
2: Nehéz erre azért válaszolni, mert sok esetben az a kereskedésben vannak a legnagyobb, hogy is mondjam, lehetőségek arra, hogy a kereskedők sose veszteségesek. Így ezáltal, hogy mekkora árréssel dolgoznak egy-egy terméknél, nehéz belőni, viszont az alaptermékek, a pék termékek azoknak nem szabadna, hogy áremelkedés következzen, ha csak az energia nem fog emelkedni, tehát de ami az alapterméket érinti, tehát a liszt és a többi hozzájáruló alaptermék az nem szabad, hogy megmutatkozzon a üzletekbe. Ami megmutatkozhat, az a zöldségnél, gyümölcsnél és a húsoknál, és a táj mindenképpen. Mi tejnél önellátóak vagyunk, viszont most annyira alacsony a tej felvásárlási ára, hogy nagyon sok tenyésztő gondolkodik azon, hogy a tehenészetét leépíti, ott is kézi munkaerő kevés van, tehát ezt az ágazatot mindenképpen kiemelten kellene támogatni. Persze utána a sertéstenyésztés is következik, az az ágazat is, viszont mi a szarvasmarha hízlalásnál sokkal többet hízlalunk az országban, mint amit elfogyasztunk.
1: Azt hiszem ez a téma még egy újabb interjút is megérdemelne.
2: Persze.
1: Kedves hallgatóink, Patasi Ilonát, a Szlovákiai Agrárkamara elnökét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen, és kitartást a mezőgazdászoknak kívánok.

0: Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb adatai szerint egy uniós polgár átlagosan 19 kg ruházati, lábbeli és háztartási textil terméket fogyaszt el egy év alatt. Ez nagyjából egy nagy bőrönnyi új textília fejenként. Mi alapján választunk táskát, ruhaneműt, kiegészítőt? Egyebek mellett erről is szó lesz soron következő nappalinkban. Jöjjön egy kis ízelítő Pukkai Judit szín- és stílustanácsadóval készített beszélgetésünkből.
1: A táskákra is igaz az, hogy minden divat. És általánosságban elmondható, hogy így 2026-ban megért a divat szakma, meg a divat a trendekkel foglalkozó világ is arra, hogy az egyéniséget helyezi előtérbe. Tehát azt mondják, hogy 2026-ban, meg innentől kezdve az a trend, hogy egyedi vagy. És ez a táskákba, kiegészítőkbe is eljön, hogy minden divat, és tényleg, hogy megtalálhatod magadnak azt, ami a tiéd.
0: Récsei Noémi vagyok, számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére 9 és 12 óra között.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 13-án csütörtökön Ipomi és Lubomir napján. Csak nem 1000 beavatkozást végeztek egyetlen hét alatt a tűzoltók Szlovákiában, és csak nem minden második alkalommal tűzhöz vonultak ki. A tűzesetek heti száma 3 hét alatt több mint másfélszeresére nőtt, miközben már az egész országban fokozott a veszély. Nem sokára Fehér Ferenc dunaszerdai járási tűzoltó parancsnokot kérdezzük arról, mi történik a régiókban, és mely hétköznapi mozdulatból lehet ebben a forró száraz időszakban szinte percek alatt komoly tűz. Most Mezőszállási Márki a szó. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem vállal felelősséget a biztonsági kockázatért a Szlovák Metrológiai Intézet. Spanyolország nem tárgyal Ceuta és Melilla szuverenitásáról. Elsőfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. A Szlovák Metrológiai Intézet visszautasította a belügyminiszter kijelentéseit az orosz alkatrészeket tartalmazó közúti kamerák ügyében. Matusz Utajestok belügyminiszter korábban elismerte, hogy az utcákra kihelyezett kamerákban orosz alkatrészek vannak, amelyek a Nemzetbiztonsági Hivatal szerint kockázatot jelentenek, ezért felbontják a kapcsolatot a beszállító céggel. A Metrológiai Intézet hangsúlyozta, hogy nekik törvényileg nem feladatuk a berendezések kibervédelmének, vagy az alkatrészek származási helyének az ellenőrzése. Az ő dolguk kizárólag a műszer technikai és méréstani pontosságának bevizsgálása. Rendkívüli helyzetet hirdettek ki az Eperjesi járásban található Nagy Szilva községben a kritikus ivóvízhiány miatt. A víztározó vízszintjének jelentős csökkenése miatt a lakosok csak naponta kétszer, reggel 7 és 10, valamint este 7 és 10 óra között juthatnak ivóvízhez. A rendkívüli állapot ideje alatt szigorúan tilos a hálózat ivóvízzel medencét tölteni, kertet vagy gyepet locsolni, valamint autót mosni. A vízhiányért az idei extrém nyári hőség a felelős, a helyi önkormányzat pedig folyamatosan figyeli a helyzet alakulását. 26 ország, köztük Szlovákia, Csehország és Franciaország közös nyilatkozatban ítélte el az iráni tüntetők kivégzését. A nyilatkozathoz Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is csatlakozott. A közlemény hangsúlyozza, hogy a halálbüntetés alkalmazása az ellenzéki hangok elhallgattatására és a lakosság megfélemlítésére elfogadhatatlan. Az ENSZ adatai szerint az elmúlt hónapokban drasztikusan megnőtt a kivégzések száma Iránban. Legalább 56 embert végeztek ki, sokukat a korábbi kormányellenes tiltakozások miatt. Margarita Robles, spanyol védelmi miniszter határozottan kijelentette, hogy Ceuta és Melilla észak-afrikai enklávék státusza nem képezi tárgyalás alapját Marokkóval. A nyilatkozat előzménye, hogy a marokkói igazságügyi miniszter ismét felvetette a spanyol fennhatóság alatt álló városok feletti ellenőrzés kérdését. A feszültséget fokozza, hogy július végén mintegy 72 000 migráns próbált meg átjutni Ceutába. A próbálkozás során legalább 96 ember életét vesztette. A spanyol védelmi tárca leszögezte, hogy a városok Spanyolország elválaszthatatlan részei, és a területük elleni bármilyen támadás az egész ország elleni támadásnak minősül. Életét vesztette a legénység mindkét tagja, amikor lezuhant az amerikai hadsereg egyik AH-64 Apache típusú támadó helikoptere Texas államban. A légijármű egy nyílt mezőre csapódott be Fort Hood katonai bázis közelében, épületeket nem talált el. A becsapódást követően keletkezett tűz miatt a környező lakóházak kiürítését rendelték el a hatóságok. A baleset okait egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A tragédia körülményeit a katonai bázis bűnügyi nyomozó hivatala vizsgálja.
0: Időjárás.
1: Elsőfokú hőségriasztást adott ki péntekre a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a Malackai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári és a Lévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az idősöket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D2-es autópályán Stompfa előtt, Malacka felől Pozsonya irányába az útkarban tartóknál mintegy 20 perces a menetidő növekedés, Kisutca Újhely előtt Csaca felől több mint 30 perces a várakozás, Nádas fő után Malacka felé az úttesten elgázolt vad miatt fokozott óvatosságra kérik a sofőröket, vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: Egy arany és két bronzérmet szereztek a magyar úszók a párizsi vizes Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Kós Hubert aranyérmet nyert a 200 méteres hátúszás döntőjében. Örülök annak, hogy ebben a számban Európa-bajnok vagyok, hiszen ez hiányzott még a kollekcióból, mondta a 23 éves klasszis. Milák Kristóf országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban, Németh Nándor pedig hatodik lett. Sárkány Zalán szintén országos rekorddal harcolt ki bronzérmet 800 gyorson. Jakl Vivien a negyedik helyen végzett 400 vegyesen, a magyar női 4x100 méteres gyorsváltó pedig a hatodik helyet szerezte meg. A svéd Sara Sjöström az 50 pillangón aratott győzelmével 18. aranyérmét szerezte az EB-k történetében, ezzel beérte a női örökrangsor élén a német Franziska van Almsikot. Milák Kristóf és Kós Hubert is döntőbe jutott 100 pillangón. Pádár Nikolett 200 gyorson szintén készülhet a ma esti fináléra. Emma Zapletalová aranyérmet harcolt ki 400 méteres gátfutásban a Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 26 éves szlovák versenyző 52,91 másodperces idővel diadalmaskodott. Molnár Attila nagy csatában a negyedik, míg Enyingi Patrik a hetedik helyen végzett 400 méteren. Takács Boglárka szerdai elődöntős futamában harmadik lett 200 méteren, és tovább jutott a ma esti fináléba. A Debrecen kiütéses 5-1-es vereséget szenvedett az FC Kopenhága vendégeként, a labdarúgó konferencialiga harmadik selejtező körének visszavágóján. A dánok kettős győzelemmel 8-1-es összesítéssel jutottak a playoff körbe. A Dac ma 19 órakor a Twentét fogadja. A továbbjutás már az első találkozón eldőlt, ugyanis a hollandok 6-0-ra lelépték a dunaszerdehelyieket. A Győr egy gólos hátrányból várja a lett Riga elleni 20-30-kor kezdődő hazai visszavágót, továbbjutásra esetén pedig már a rájátszásban folytatná. Az Európa Liga selejtező harmadik felvonásának ma 19 órakor kezdődő visszavágóján a Ferencváros a lengyel Zabrze otthonában lép pályára. Az első meccset a Fradi 1-0-ra megnyerte az Üllői úton. A Paris Saint-Germain Hvicsakvára Cselija és Desiré Doué góljaival 2-1 arányban legyőzte az Aston Villát a labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzésen Salzburgban. Menesztették Pavol Stanyot, az élvonalban bukdácsoló zsolnai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A szebb napokat látott együttes három fordulót követően 4 ponttal a 6. helyen áll. Vasárnap hazai pályán nem kis meglepetésre 3-1-re kikapott a szakolcaiaktól. A továbbiakban Vladimir Veszeli másodedző irányítja a gárdát. A Barcelona korábbi vezetőedzője Xavi Hernández lett a holland labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 7-5-6-4 arányban legyőzte az Elizé Mertens Gianna Schneider belga-orosz duót, a torontói tenisztorna női páros versenyének negyed döntőjében. Vádat emeltek egy magyar műkorcsolya edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is. Sajtóhírek szerint idén februárban gyanúsították meg kiskorúak veszélyeztetésével az Európa-bajnok Sebestyén Júliát, a nyomozás 2023-ban kezdődött.

0: 8 óra 16 perc. Egy eldobott csík, egy rossz helyen leállított autó, vagy egy nyári sütögetés is elég lehet ahhoz, hogy lángra kapjon a kiszáradt növényzet. A fokozott tűzveszély már az egész országot érinti, miközben a tűzoltók hétről hétre gyakrabban vonulnak tűzesetekhez. Hogy mi a helyzet járási szintet nézve, mit szabad most a szabadban, és mit tegyünk, ha tüzet látunk, arról Fehér Ferenccel, a Dunaszerdei járás tűzoltó parancsnokával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az országos tűzesetek heti száma 3 hét alatt 284-ről 459-re nőtt, hát ez a laikusnak mondjuk úgy, hogy csak egy megnövekedett szám. Mit tudna erről a, erről a növekedett eset számról mondani, illetve a dunaszerdahelyi járást is úgymond a gyorsan romló járási helyzetek statisztikája közé lehet sorolni?
1: Dunaszerdahelyi járásban is megnövekedett a tűzesetek száma, főleg a kinti tüzek, úgymond avar, tarló tüzek, az utolsó 20 tűzesetből 15-16 és ilyen jellegű tűzeset volt, és ebben az időszakban sajnos megnövekedett a közlekedési balesetek száma is.
0: Ha már beemel ide a közlekedési baleseteket, akkor azt is úgymond az időjárásnak tudja be?
1: Gondolom, emberek figyelmetlenebbek, fáradtabbak, és nem tudnak annyira összpontosítani. Mindenkit megterhel ez a hőség, és esik a koncentráció, ugye, viszont a forgalom egyre sűrűbb, egyre erősebb, és szerintem közrejátszik ez az időjárás ebben is.
0: És a balesetek súlyosságát nézve, ha még ennél a kérdésnél maradunk?
1: Van, amelyik súlyosabb, valamelyik nem, nincs kirívó adat azzal kapcsolatban, hogy több volna a súlyos baleset, inkább azt mondanám, a több a baleset.
0: Visszatérve a tűzesetekhez, mi ég most tulajdonképpen? Tehát, hogy a tarló, mező, erdő, kert vagy épület?
1: Pontosan így említette, kert, erdő, mező, akkor volt olyan tűzeset, hogy egy illető a saját telként tüzelte a szemetet ebben az időjárásban, és átterjedt még 4-5 szomszéd kertjére, kerti házikójára is a tűz, ahogy szétfutott.
0: Más egyébként ez a mostani tűz, bár ez kicsit balgának hangozhat, de mégis, tehát hogy abban, hogy könnyebben keletkezik, abban nyilván igen. Hogy gyorsabban terjedne, azt már nem tudom, tartósabban, nehezebb ellene küzdeni?
1: Ami jellemző, nagyon gyorsan terjed, mivel nagy a szárazság, a növényzet ki van száradva, és ebben az időben ez kedvez a tűz terjedésének, szóval nagyon-nagyon gyorsan terjed egyik helyről a másikra.
0: De ahhoz mondjuk szél kell, nem? Tehát, hogy a szélmozgás az, ami előbbre nyomja.
1: A szélmozgás is, de magában a növényzet szárassága is közrejátszik abba, hogy a tűz gyorsabban terjedjen.
0: Hogy keletkeznek ezek a tüzek? Az, hogy mondjuk egy kombájnról lepattanik egy szikra a száraz tarlóra, az egy érthető vagy nyilvánvaló esetnek hangzik. De vannak-e olyan helyzetek, amire azt mondja, hogy az ember nem is gondolná, hogy abból keletkezhet valami tűz, már pedig megtörténik, vagy egy nagyon komoly veszélyforrás lehet az?
1: Jellemzően ugye most is az emberi mulasztás, az emberi nem törődömség játszik szerepet abban, hogy ilyen tűzesetek keletkezzenek. Ugye előbb is említettem, hogy nem veszik figyelembe, hogy milyen tűzveszély van, a tűzgyújtási tilalom van, és mégis szemetet tüzelnek, nem figyelnek oda, hogyha a cigarettacsikket csak úgy kidobják autóból, vagy járás menés közben kidobja valaki, eldobja valaki az árokba. Úgyhogy jellemzően az emberi mulasztás nagyon sokban közrejátszik ezeknél a tűzeseteknél.
0: Egyébként parancsnokok felelős találnak? Vagy van, hogy úgymond megszökik egy ilyen komolyabb kárt okozó tűzesetnek a felelőse?
1: Ugye itt a rendőrség bevonásával működik ez a dolog. Megállapítja a kolléga a tűz okát, hogy felelőssé lehet érte fizikai személy, és a rendőrség nagy esetben legtöbbször ki is tudja nyomozni, ahogy ki a tettes. Az, hogy ugye modern technika már nagy besegít abban, hogy már sok faluban van térfigyelő kamera, házoknál is van térfigyelő kamera, úgyhogy ez nagy segítség szerintem a nyomozásban.
0: Most az jutott eszembe, hogy előbb említette az autóból kidobott cigaretta cigarettacsikket. Ilyet azért lát az ember, még manapság is, hogyha autóval közlekedik. Hát úgy fölvetül a kérdés bennem, hogy hát ember legyen a talpán, aki megfogja azt, aki épp csak úgy hányaveti módon kidobta azt a csikket, ami olyan apró, hogy mondjuk egy, én nem tudom, egy falu térfigyelő kameráján nem hiszem, hogy látszik. Vannak ilyen esetek, hogy mégis mondjuk azt tapasztalták, hogy hát nem hittek benne, de sikerült végül is megtalálni a lodast.
1: Nem tudnám ezt a dolgot így se cáfolni, úgyhogy se megerősíteni.
0: Igen.
1: De ugye nagyon nehéz bizonyítani a szándékosságot is.
0: Persze.
1: Valakinek ilyen tűzeseteknél. És hát van, hogy sikerül, de nagyon nehéz feladat. Ez a dolog, megállapítani, hogy kitette.
0: Na, az országos tájékoztatás szerint csak a kijelölt biztonságos tűzrakó hely jöhet szóba, abban az esetben, ha valaki tüzet akar gyűjteni, de hát a települések teljes tilalmat is elrendelhetnek. Azt honnan tudja egy hallgató, hogy az ő lakóhelyén hát mit szabad, mit nem? Szabad-e sütögetni, mondjuk?
1: Azt minden falugyi helyi rendelkezéssel biztosítja, vagy szabályozza, hogy szabad-e vagy se, és azt mindenki a saját lakhelyén, ugye a falvaknak a hirdető tábláján, vagy internetes felületén tud tájékozódni róla, hogy mit szabad és mit nem, vagy van-e ilyen érvényű hatályos rendelet, amit kiadott a falu község.
0: Uh-huh. Vagy hát egész egyszerűen, ha épp biciklivel teker a faluba, a boltba, és meglátja a polgármestert, akkor ne legyen esnek kérdezni tőle, hogy ezzel kapcsolatban mik a szabályok, az aktuális szabályok, ha épp tervezne valami családi sütögetést a szabadban.
1: Természetesen. Ugye ilyenkor

0: az esetek száma, akkor óhatatlanul is feljön az a kérdés, hogy önök kapacitással ezt mennyiben bírják, és talán nem is csak a Dunaszerdai járásra gondolva nyilván, hanem mondjuk gondolja az ember, hogy az összes járás tekintetében van valami abszolút kvóta, ami rendelkezésre áll, ugye emberanyagban főként, de hát mégiscsak egy hiányzós időszakban vagyunk, úgymond, ugye ez a szabadságolások időszaka, bírják ezt emberrel, aztán persze technikával, hogy ilyen megnövekedett a terhelés?
1: A szolgálati menet úgymond nem változik abban, hogy most nyári időszak van, tehát egy szolgálati terv vagy kiképzési terv szerint működünk. Ilyen tizekhez jellemzően több egységet küld az irányító központ. Így mondom, nagy segítség nekünk a Dunaszerdahelyi járásban a nagyon jól működő tűzoltó önkéntes szervezetek. Azt lehet mondani, hogy a falva 90%-ában jó felszerelt, jól működő önkéntes tűzoltó szervezetek vannak, akik nagyban részt vennek ezekben az eseteknek a likvidálásában, nagy segítség számunkra. Nem egyszer önállóan kerülnek bevetésre, de együttműködve a hivatásos egységekkel küzdnek a lángokkal.
0: Ez nagyon érdekes, ki dönti el, hogy éppenséggel oda még önkénteseket is riaszt, és tehát, hogy a központból hova érkezik a riasztás, amennyiben az önkénteseknek az ad-hoc verbúvált csapatára van szükség, hogy kisegítsék a hivatásosokat.
1: Létezik egy úgymond riasztási terv, uh-huh. ami rendelkezésre áll a irányító központba, és a lokalizáció alapján, hogy hol keletkezett az eset, ma a műveleti tiszt tudja, vagy rendelkezésre állnak adatok, hogy a környéken milyen működő önkéntes egységek vannak, és tudja őket riasztani, vagy telefonon, vagy létezik egy SMS rendszer, amivel a tagoknak a telefonszámai be vannak táplálva, és egy SMS elküldésével riasztja az önkéntes egységeket, de ilyen íratlan szabály szerint nagyon jól tudjuk, hogy kik azok a egységek, akikre lehet számítani. Tudják a műveleti irodában, hogy kinek milyen technikája van, mivel van felszerelve, kinek van nagyobb, kisebb visszaállító járműve, és lényegében ez alapján a tervezett riasztási terv alapján küldik egységeket.
0: Na, azt már megbeszéltük, hogy ugye nem ajánlott ilyen időben tüzet gyújtani, illetve ha valaki mégis ebben tervezne, akkor legalább beszéljen a falu, vagy tehát az önkormányzat egy képviselőivel. De mégis, parancsnok úr, mit csináljunk, hogyha füstöt vagy lángot látunk a mező szélén, nem tudom, mikor szabad még oltással próbálkoznunk, és mikor kell mondjuk azonnal távolodnunk és segítséget hívnunk, egy kis praktikus tanácsot a végére.
1: Ugye mindenképpen a saját biztonságunk az első, de sajnos erre az időszakra jellemző, és nem is csak erre időszakra, hanem a mostani társadalomra, hogy előbb kerül elő mobiltelefon kamerázni, videózni azt a tűzesetet, még kitárcsázni a bejelentő vonalra. De mindenképpen, ha módunkba áll és nem veszélyeztetjük magunkat, akkor meg kell próbálni a tüzet eloltani. Ha nem sikerül, akkor vagy a 150-es, vagy a 112-es bejelentő számon be kell jelenteni, hogy milyen esetről van szó, minél pontosabban meghatározni, hogy hol van az eset, mekkora terjedelemben van-e veszélyeztetve ember, vagy állat, vagy más vagyontárgy, hogy minél pontosabban információkkal rendelkezzenek a központban, hogy minél pontosabb és jobb információt adjon át a vonuló egységeknek, és hogy így eldöntse a számát, és még azt is, hogy kit küldjön a helyszínre a műveletit is.
0: A száraz tikkat időszak a tűzoltóknak is egyre több munkát ad. A részletekről Fehér Ferenccel, a Dunaszerdahelyi járás tűzoltó parancsnokával beszélgettünk. Parancsnok úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

Dau San Sebastianba, a gasztronómia megkerülhetetlen élmény lesz. Itt a hagyományos spanyol tapaszt pincónak hívják, ami egy szelet kenyérre tűzött fogpiszkálóval rögzített kulináris mestermű. A pincóbárok látogatásának azonban íratlan szabályai vannak. Amikor belépünk egy zsúfolt bárba, a pult roskadozik a finomságoktól. Soha ne kezdjük el magunktól pakolni az ételt a tányérunkra. Mindig kérjünk tányért a csapostól, vagy mutassunk rá arra, amit szeretnénk. A legszebb az egészben a bizalmi rendszer. A fizetés a végén történik, amikor a csapos megkérdezi, mit ettünk és ittunk, vagy egyszerűen összeszámolja a tányérunkon maradt fogpiszkálókat. Ha csalni próbálunk, azzal nem csak a baszkok becsületét sértjük meg, de örökre kitiltanak minket a helyről. Végezetül egy fura szokás. A hagyományos, autentikus bárokban teljesen elfogadott a használt papírszalvétát egyszerűen a földre dobni. Minél több szalvéta van a padlón, annál jobb és népszerűbb a hely.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják augusztus 13-án, csütörtökön, Ipoly és Lubomir napján. Az út szélén álló új kamerák nem csak a sebességet mérhetik, rendszámokat és járművek mozgását is rögzíthetik, ezért nagyon nem mindegy, ki gyártotta őket, milyen program fut rajtuk, és ki férhet hozzá az adatokhoz. Hamarosan arról lesz szó, hogyan lett egy közlekedési eszközből nemzetbiztonsági ügy, és hogy mit számít, ha egy állami technikai berendezésben mondjuk orosz származású alkatrész van. Most a régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszállási Márk.
2: Összesen 95 új parkolóhelyet alakítanak ki Komárom-Singellő városi részében a vasútállomás közelében. A város saját területén megvalósuló beruházás 281 ezer euróba kerül, amelyet a fenntartható városfejlesztés projektből finanszíroznak. A munkálatok során nem csak az útburkolatot és a közvilágítást korszerűsítik, hanem egy új gyalogátkelőt, valamint 400 négyzetméternyi zöld területet is létrehoznak 37 fa elültetésével. Az elkészült parkolót a lakosok ingyenesen és időkorlátozás nélkül használhatják majd. Első fokon Kassa javára ítélt a bíróság abban a több mint 10 éve húzódó perben, amelyet a város a parkolási rendszert korábban üzemeltető EEI cég ellen indított. A bírósági döntés értelmében a pozsonyi vállalatnak 6,14 millió eurót kell visszafizetnie a város kasszába a jogtalanul beszedett parkolási díjakból. A bíróság korábban megállapította, hogy a két fél közötti 2012-es bérleti szerződés érvénytelen volt. Az ítélet még nem jogerős, mivel a cég fellebbe de a város vezetése reméli, hogy a pénzt végül a helyi közlekedés fejlesztésére fordíthatják. A tervek szerint 2028 első negyedévében kezdődhet a Kassa és az ukrán határ közötti D1-es autópálya építése. A mintegy 72 kilométeres szakasz Magyarbőttől Felső Németig vezetne, 7 csomóponttal, pihenőhelyekkel és több jelentős műtárgyal. A beruházás a tervek szerint 2031-re készülhet el. A szlovák kormány stratégiai projektként kezeli a fejlesztést, amely nem csak a régió közlekedését javíthatja, hanem Ukrajna háború utáni újjáépítésében is szerepet kaphat. A kivitelezés időpontja egyelőre még csak terv.
0: Időjárás.
2: Elsőfokú hőségriasztást adott ki péntekre a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a Malackai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári és a Lévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az idősöket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: A D2-es autópályán Stomfa előtt, Malacka felől Pozsonya irányába az útkarbantartóknál mintegy 20 perces a menetidő növekedés. Kisutca Újhely előtt Csaca felől több mint 30 perces a várakozás. Nádas fő után Malacka felé az úttesten elgázolt vad miatt fokozott óvatosságra kérik a sofőröket. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 37 perc. Egyelőre nem lesznek új figyelő és büntető szemek az utak szélén. A belügy ugyanis olyan kamerákat szerzett be tesztelésre, amelyeknek még az eredetét sem ellenőrizte megfelelően. Először azt állították, hogy az eszközök nem orosz gyártmányok, és az adatok teljesen biztonságban vannak. A Nemzetbiztonsági Hivatal vizsgálata azonban orosz alkatrészeket talált bennük, éles használatokat pedig potenciális biztonsági kockázatnak minősítette. A botrány vége a kamerák leszerelése, a beszállító céggel való szakítás és két minisztériumi munkatárs felelősségre vonása lett. Krasznai Csaba, kiberbiztonsági szakértő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát attól, hogy orosz alkatrész van egy kamerában, már veszélyes?
1: Nem szükségszerűen, de háborús időkben az ember mindenképpen fenntartásukkal van az ilyen alkatrészek ellen, na különösen akkor, hogyha végigolvassa a szakértő szem azokat a riasztásokat, amik az elmúlt hetekben, hónapokban jöttek ki az Európai Unió, illetve a NATO vonatkozó szerveitől, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a különböző orosz kibertérben aktív csoportok aktívan támadják azokat a kamerákat, amelyeket például a különböző közúti mozgásokat, logisztikai központokat lehetnek figyelni, és nyilván ugye az első gondolat ilyenkor az, hogy ha egy kamerát például Trafipax formájában kirakunk az útra, ráadásul egyébként Szlovákia közútjaira, amin keresztül valószínűleg egyébként jelentős logisztikai mozgás van Dél-Lengyelország felé, ahonnan egyébként a legnagyobb logisztikai szállítások történnek Ukrajna felé, akkor az emberben azért fölmerül az a kérdés, hogy nincsenek esetleg trükkös dolgok beépítve ezekbe a kamerákba.
0: Azt magyarázz el, kérem nekünk, hogy tehát, hogy az, mondjuk így, hogy ugye azt mondják, hogy az orosz alkatrész volt a kamerában. Beraknak egy alkatrészt, ami nem tudom mi, és egyébként amiatt, mert azt oroszok rakták be, orosz hackerek egyszerűen könnyebben támadhatják annak a kamerarendszernek ezt a belső elektronikai vagy számítógépes rendszerét? Mert a fölvezetésünkben kicsit sok volt a ha. Tehát, hogy azt is szeretnénk elkerülni, hogy mondjuk, én nem tudom, valamiféle paranoiás helyzetbe értékeljünk egy ilyen beszerzést.
1: Nagyon helyes ez a sok-sok ha feltételezés, ugyanis mondjuk úgy, hogy a füstölgő puskacsövet nem feltétlenül látjuk, de a lehetőségét igen, és kicsit tágabb értelemben tenném ki ezt az asztalra kínai kamerák, amelyekkel nagyon hasonló aggályokkal szembesültünk itt az elmúlt években. Ugye maga a probléma felvetés az körülbelül arról szól, hogy van egy eszközünk, ami képes képeket rögzíteni, mozgóképeket rögzíteni, és azt valamilyen hálózati rendszeren keresztül továbbítani. De egy Trafipax kamera, vagy általában ugye a biztonsági kamerák úgynevezett zárt láncú hálózatokban működnek, azaz konkrétan úgy történik a dolog, hogy ugye, megtörténik a felvételnek az elkészítése, érzékeli a rendszer azt, hogy mondjuk történt egy gyorshajtás, azt a fényképet, videófelvételt elküldi valami központi információs rendszerbe, ahol megtörténik ugye a helyi rendszer nyilvántartásnak, a gépjármű nyilvántartásával összerendelés, amiben el tudják dönteni, hogy valakinek ezt el kell küldeni. Szóval van egy ilyen hálózati forgalom, és ugye az aggály az arról szól, hogy bár ugye a tervezésnél azt feltételezi az ezt működtető szervezet, hogy ez egy szélkezett zátláncban történik, de a nagy ha, amire ugye ismétlem, hogy sem a kínai, sem pedig ebben a konkrét esetben történő kameráknál sem bizonyíték nincsen, mi van akkor, hogy ha mondjuk van valami olyan alternatív, egyéb beépített hálózati eszköz, ami például fölkapcsolódik a helyi mobiltelefon hálózatra, és azon keresztül történik mondjuk valamilyen egyéb információküldés. Vagy mi történik akkor, ugye ezek a kamerák kint vannak valahol az autópálya mellett, az út mellett, tehát fizikailag őrizetlen módon. Mi történik akkor, hogyha valaki az éjszaka közepén odaballag hozzá, kinyitja mondjuk azt a szekrényt, amit ezek a kamerák be vannak építve, és egy megfelelő, mondjuk előre kialakított hálózati kommunikációs rendszer mellett egész egyszerűen hozzá kapcsol valamilyen például egy mobil hálózata fölkapcsolódó egyéb eszközt, amin keresztül az adatküldés megtörténhet. Vagy mi történhet akkor, hogyha például ugye bekötik a központi rendszerbe, és ennek a központi rendszernek valamilyen külső támadását hajtják végre ezek a bizonyos orosz hackerek, vagy kínai állami szervek, vagy bárki. Tehát egész egyszerűen túlságosan sok olyan jellegű bizonytalanság van, amit nagyon nehezen lehet ellenőrizni, mert hogy két helyen lehetnek trükkök beépítve. Az egyik, ez a nyomtatott áramkör maga, tehát a hardware, amit általában kevéssé szoktak átnézni mondjuk elektromikroszkóppal, hogy van esetleg valamilyen más eszköz beépítve, mint ami a tervezési dokumentumokon van. A másik pedig az ehhez kapcsolódó szoftver, a forráskódokat is ritkán szokták végignézni, és ezért kerül föl általában az a kérdés, hogy mondjuk úgy, hogy kevésbé baráti helyekről származó informatikai eszközöket azért olyan helyekre, ahol nemzetbiztonságilag fontos és érdekes történetek vannak, nem szükségszerűen engedünk fel.
0: Ugye, hát Oroszországgal szemben elég intenzív, most már csak nem mindenre kiterjedő szankciós lista rendszerben ugye élünk, meg működünk. Innentől kezdve mondjuk a minden technikai beszerzést érdemes átgondolni Oroszországból országos szinten, meg egyébként egyéni szinten is?
1: Hát először is maga az a tény, hogy Ciprusról szereznek be ilyen eszközöket. Én Ciprusnak az informatikai, mondjuk úgy, hogy iparát mondjuk felületesen ismerem, de valahogy nekem Ciprusról mindig az jut eszembe, hogy Ciprust elsősorban arra használják a technológiába, de általában ugye ezeknek a fejlettebb eszközöknek a kereskedelmére, hogy valahonnan uglópontként használják, tehát magyarul vedőcégeket hozzanak létre, és azon keresztül próbálják az Európai Unióba behozni olyan eszközöket, amelyeket egyébként legálisan nem lehetne. Tehát érdekes lenne azt is megnézni, hogy például az eredeti gyártó mennyire van rajta az Európai Unió szankciós listán, erre bővülő szankciós listáján, mert az orosz gyártók közül egyébként ténylegesen nagyon sokan hát exporttilalommal rendelkeznek, illetve ugye nem is kaphatnak meg eszközöket. Ugye ez is fölmerült az egyik cikkben, hogy német alkatrészek is találhatók ebben a kamerában. Az is fölvet kérdéseket, hogy vajon azok a német alkatrészek, amik bekerültek ezekbe a kamerákba, megkerülték-e azt a szankciós listát, amit az Európai Unió kiadott. Tehát van ennek egy gazdasági vonatkozása is. Az Európai Unió eldöntötte azt, hogy az orosz technológiai képességeket visszaveti, amennyire csak ezt lehet, és ennek a kikerülését megpróbálja megakadályozni. A másik pedig, bár Oroszországban nagyon magas szintű technológiák voltak, és törekednek arra, hogy egyébként legyenek is, de ez a bizalmatlanság, ami a háború miatt előállt, ez azt gondolom, hogy minden európai uniós kormány számára egyfajta figyelmeztetőjel legyen, hogy nem szükségszerűen akarunk onnan beszerezni. Ami pedig egyéni szintet illeti, tudnék hozni például egy olyan jól ismert példát. Van egy olyan antivírus szoftver, ami orosz gyártású, amivel kapcsolatban egyébként nagyon komoly biztonsági aggályok egyéni szinten nem merültek föl, de például mind az Európai Unióban, mind pedig az Egyesült Államokban szankciós listára helyezték, tehát még az egyéni felhasználóknak sem ajánlják ennek a telepítését. Úgyhogy összességében jelen pillanatban a geopolitika azt mutatja, hogy minden, ami orosz, azzal erős fenntartásokkal kell, hogy rendelkezzen, nem csak a magánszemély, hanem ezek szerint még a megfelelő képességekkel rendelkező állami szervezet is.
0: A belügy szerint a kamerák nem kapcsolódtak védett adatbázishoz. Ettől tulajdonképpen megnyugodhatunk?
1: Hát, hogyha ezt állítják, akkor biztosan jól tudják, hogy hol van. Ugye a hírek szerint tesztelésről volt csak szó. A teszteléseket ismerve azért itt az emberben mindig fölmerül az a kérdés, hogy biztos, hogy mondjam, minden úgy volt a fölépítve, mint ahogy az éles rendszerben fölépítették volna. Mert a tesztelésnek a sajátja, hogy itt azért nagyon komoly teszteléseket kell végrehajtani, de hát a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet, illetve a Belügyminisztérium valószínűleg, illetve egészen biztosan bővebb információkkal rendelkezik annál, mint amiket mi itt találgathatunk. Azt mondják, hogy nem kapcsolódott hozzá, akkor nem kapcsolódott hozzá.
0: A kiberbiztonsági szakértő úgymond megnyugszik akkor, hogyha azt hallja, hogy hát nem Oroszországból, nem tudom, valami nyugati ország, nem tudom, mondjuk nem tudom, francia kamerákat, vagy származású kamerákat, vagy onnan származó berendezésekkel ellátott, vagy alkatrészekkel ellátott kamerákat szerelnének fel ilyen feladatkörre.
1: A kiberbiztonsági szakértő azt mondja, hogy olyan időket élünk, amikor az Európai Uniónak törekednie kell a digitális autonómiájának felépítésére, ami azt jelenti, hogy minden körülmények között arra kell törekedni, hogyha van európai gyártású alternatíva, akkor ezeket próbáljuk megbetenni bárhova, ahol információs rendszerek vannak. Egyszerűen azért, mert az Európai Unión belül olyan tanúsítási követelmények vannak, olyan kiberbiztonsági követelmények vannak, olyan nemzetbiztonsági együttműködések vannak, amelyek egyel nagyobb bizalmat, nem is egyel, sokkal nagyobb bizalmat tudnak adni, mint hogyha Oroszországból, Kínából, az Egyesült Államból vagy bárhonnan máshonnan szereznénk be ilyen informatikai rendszereket. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ember mindig teljesen nyugodt, de jelen pillanatban a legnagyobb nyugodtságot azért az Európai Unión belüli beszerzések tudják nyújtani.
0: Kinek a feladata az ilyet ellenőrizni? Tehát, hogy minden egyes ilyen állami, technikai jellegű beszerzéshez kell egy nemzetbiztonsági átvilágítás, vagy a hivatal jelenléte az úgymond a beszerzési eljárás folyamán?
1: Hát a szlovák nemzeti törvényeket és jogszabályokat ugyan nem ismerem, de a magyarországi szabályok azért azt mutatják, hogy minden olyan állami beszerzésnél, ahol informatikai rendszereknek a beszerzése történik, ott azoknak a, annak a szervezetnek, annak a szervnek, aki például az ilyen jellegű eszközöket beszerzi, ott az úgynevezett információbiztonsági felelősnek, tehát egy olyan szakértőnek, akit kötelező alkalmazni a minden állami szervezetnek, a felelősség és a feladata bevonódni az ilyen jellegű beszerzésekbe, és fölmérni azokat a kockázatokat, amelyeket ilyen esetben egy-egy informatikai eszköz jelent. Tehát ez nem azt jelenti, hogy feladatot meghallgatják a beszerzés során, de legalábbis az aggályait kifejezheti. Hogyha mondjuk úgy, hogy ezek az aggályok túlterjeszkednek a szervezeten belül, tehát például a sajtóhoz kerülnek, akkor pedig a Nemzeti Kibervédelmi Szervezet feladata az, hogy bevonódjon. Egyébként ugye itt Magyarországon is ez egy titkosszolgálathoz, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz tartozó szervezetről van szó. Megfelelő technológiai képességekkel ellenőrizze, illetve alátámasztja, hogy éppen megcáfolja ezeket az aggályokat. De az első pont ugye ott kezdődik, hogy fölmérem egyáltalán, hogy ez milyen problémákat okoz. És itt eszembe jutott még egy olyan aggály, amit csak itt a múltból jött, hogy például Svédországban volt néhány évvel ezelőtt egy olyan hekkelés szintén Oroszországhoz köthető szervezetek részéről, ahol például a teljes rendszámadatbázis szerezték meg, beleértve ebbe a katonai járműveknek a rendszámát is, fölmérve egyébként ezzel azt, hogy milyen katonai jármű állománya van a svéd hadseregnek. Tehát egy egészen különleges nemzetbiztonsági, katonai biztonsági kérdések is fölmerülnek, például a konkrét esetnél, ami miatt hát lényegesen több mondjuk egy ilyen beszerzés, mint hogy csak veszek valami olcsó eszközt, és azt berakom valahogy az utak mellé.
0: A Nemzetbiztonsági Hivatalától két nap alatt jutott eredményre. Ennyire könnyen ellenőrizhető lett volna mindez még a telepítés előtt, vagy még valami korábbi folyamatban?
1: Szintén magyar példát tudnék mondani, egy jó pár évvel ezelőtt egy olyan internetes, illetve webes oldalaknak a forgalom mérésére használt kódot találtak az egyik magyar kormányzati weboldalban, ami orosz gyártású volt, akkor is villámgyorsan arra jutottak rá, hogy ez nem feltétlenül lenne jó. Nem mindig a műszaki vizsgálat támaszt alá aggályokat, hanem nagyon sok esetben ugye a politika az, aki ilyenkor eldönti, hogy ez most jó vagy nem jó. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben volt akkor a felhördülés a sajtóban, illetve ugye az ellenzéki pártok részéről, hogy a kormányzatnak egész egyszerűen nem érte meg tovább menni ezen az úton, és kétségeim vannak afelől, hogy kettő nap alatt nagyon mély műszaki vizsgálatokat el lehetne dönteni, de ez mindig egy nagyon jó magyarázat arra, hogy miért is nem megyünk tovább azzal a termékkel, amit egyébként kiválasztott volna elsőre a szolgáltató.
0: Egyébként ilyen kiberbiztonsági szakértői körökben mi a vélekedés azzal kapcsolatban, hogy hát hol tart ebben Oroszország az ilyen jellegű képességekben, mondjuk összevetve más, akár valamilyen uniós, illetve mondjuk kínai hasonló szakmabeliekkel?
1: Kínával kapcsolatban azért lényegesen nagyobbak az aggályok. Az orosz eljárások azok tipikusan nem arra szoktak épülni, hogy a saját termékekbe építsenek bele valami olyan megfigyelést, amin keresztül utána be tudnak avatkozni, vagy információt tudnak szerezni. Sokkal gyakoribb az, hogy egész egyszerűen vannak technológiák, a technológiákhoz vannak valamilyen ismert sebezhetőségek, és egész egyszerűen ezeknek a feltörésével szereznek valamiféle információt, illetve van egy másik eljárási módjuk is, hogy Oroszországból a háború előtt nagyjából 200 000 informatikus távozott, hagyta el az országot. Ha ennek a 200 000 informatikusnak csak az 1%-a valamelyik orosz szolgálaton működik együtt, az már maga ugye egy meglehetősen magas beépítettséget jelentene. Ezek az informatikusok pedig nagyon sokszor, szinte kivétel nélkül egyébként nyugati országokban kezdtek el dolgozni. Hozzáteszem egyébként, hogy tipikusan cikluson keresztül menekítették ki ezeket az informatikusokat 2022-ben. Ez azt jelenti, hogy ha bárhol föltűnik egy olyan orosz eredetű orosz származású fejlesztő, aki ilyen rendszerekhez hozzáfér, akkor ott nagyon komoly személybiztonsági kérdések kell, hogy felvetődjenek. Például, ha jól emlékszem, akkor a német Siemensnél volt egy ilyen ügy, amit a német belbiztonsági szolgálatok tártak föl, és aminek a kapcsán rájöttek arra, hogy egyébként az úriember korábban Szentpéterváron dolgozott egy olyan fejlesztő cégnél, ami egyébként az orosz nemzetbiztonságnak fejlesztett különböző szoftvereket, tehát ilyen kérdések fölmerülnek. Tehát az oroszokkal kapcsolatban nem az az első, hogy beépítenek valamit a kamerába, de vannak olyan jelek, hogy egyébként van egy ilyen fajta törekvés is. Kínálnál sokkal jobban félünk egyébként ezektől a termékektől.
0: Oké, vegyük azt, hogy most úgymond megakadályozták, hogy valamilyen orosz, megelőlegezem, nem tudom, trójai falu legyen egy államilag használt elektrotechnikai vagy számítógépes rendszerben, itt Szlovákiában. Na de lehet-e egyébként olyan rendszer, amiben mondjuk ez már benne van, és mégsem merült fel, vagy nem tudunk róla? Vannak-e mechanizmusok arra, hogy mondjuk visszamenőleg már működő rendszereket nézzenek át így, vagy ezt kutatva, ezt vizsgálva?
1: Ez folyamatosan történik, tehát az információs rendszereknek a sebezhetőségeit, problémáit, azt akár évtizedekre visszamenően is szoktuk vizsgálgatni, és gyakorlatilag folyamatosan derülnek ki olyan problémák, amelyekre valami beavatkozás kell tenni. Csak hogy más nem mondjak, éves szinten azért csak a nyilvánosság elé ilyen több tízezres számban kerülnek olyan szoftveres sebezhetőségek, amelyeken keresztül mondjuk egy-egy információs rendszer támadni lehet. Ezeket frissítésekkel lehet általában valahogy lekezelni, lezárjuk ezeket a sebezhetőségeket, de simán előfordulhat, hogy mondjuk ezek a sebezhetőségek, ezek tényleg 20-30 évre visszamenően kerülnek a napvilágra, ami miatt valamit tenni kell. A kutatóknál, az ezzel foglalkozó kutatóknál, tehát kiberbiztonsággal foglalkozó elemzőknél, akiknek a számát egyébként globális szinten nyugodtan ilyen nagyjából 10 milliós nagyságrendű emberre lehet tenni, akik hobbiból vagy hivatalból ezeket a sebezhetőségeket keresik. Az ilyen és ehhez hasonló hírek nyilván mindig előhozzák azt, hogy ja, hát ezek szerint akkor ez a gyártó Oroszországból jön, kikerült a hírekbe, nézzük meg, hogy tudunk-e erről valamit, és elkezdenek sebezhetőségeket, hibákat, problémákat keresgélni mondjuk az adott gyártónak a rendszereiben, és utána találnak valamit, vagy éppen nem találnak semmit. A mesterséges intelligencia elterjedése csak az elmúlt fél évben egyébként egy olyan eszközt adott az állami, nem állami szervek szakértők kezébe, aminek a segítségével még minden korábbinál könnyebben lehet egyébként ezeket a hibákat találni. Tehát ez volt a hosszú válasz, a rövid válasz pedig az, hogy igen, egyébként folyamatosan történik ezeknek a sebezhetőségeknek a megkeresése, amikor pedig találnak valamit, általában szépen csendben megpróbálják ezeket a sebezhetőségeket bezárni.
0: És a végére még egy kérdés. Azt mondta az elején, hogy hát a háborúban, egy háborúban álló ország esetében azért kritikusnak kell lenni, meg kell nézni ezeket a dolgokat. Ha holnap véget érne a háború, kis túlzással holnap után jöhetnének az orosz kamerarendszerek?
1: A bizalom nagyon-nagyon lassan áll helyre, és ez a történelem még bizonyítja, hogy azért ahhoz, hogy újra meg tudjunk bízni egy másik országban és egy másik ország gazdaságában, ahhoz azért egy évtizedes távlatra lesz szükség. Ha ez a háború lezárul, akkor az gyakorlatilag csak a fegyveres konfliktusnak a felfüggesztés lesz. Még emlékszem, 2022. márciusában egy újságíró kérdezte meg tőlem, hogy meddig fog tartani ez a háború, és akkor én azt válaszoltam, hogy vagy 2 hónap alatt lezárul, vagy 20 év után se. Ez a háború lehet, hogy a fegyveres konfliktusaiban lezárul, de az úgynevezett hibrid műveletek, az se nem béke, se nem háború állapota még évtizedekig fönn fog tartani, ami nyilván nem fog segíteni abban, hogy ebből az országból származó technológiákban még bizalommal legyünk, és csak úgy nagyon könnyen beengedjük egy kritikus infrastruktúrába.
0: Hát reméljük nem lesz igaza abban a jóslatban. Kiberbiztonsági kockázatot jelentett volna a belügyminisztérium közlekedés figyelő kamera rendszere. A részletekről Krasznai Csaba, kiberbiztonsági szakértővel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docensével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják augusztus 13-án, csütörtökön, Ipoly és Lubomír napján. Árnyék nélküli terek, kiszáradó parkok, túlforrósodó lakások. A klímaváltozás következményeivel elsősorban a településeken találkozunk. De ki ad pénzt és megfelelő szabályokat a védekezéshez? Erről lesz szó nem sokára, most hírek a mikrofonnál Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Vladimir Putyin először látogatott a vitatott Kuril-szigetekre. Az egészségügyi világszervezet 3 hónap alatt megfékezni az ebola járványt. Elsőfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. Vladimir Putyin orosz elnök első alkalommal látogatott el a vitatott Kuril-szigetekre, amelyeket Oroszország és Japán is saját területének tekint. Putyin haditengerészeti gyakorlatokat ellenőrzött, valamint felkeresett egy halfeldolgozó üzemet is az Iturup-szigeten. Japán élesen tiltakozott a látogatás miatt, és hangsúlyozta, hogy a szigetek történelmi és jogi szempontból is Japánhoz tartoznak. A területi vita miatt a két ország máig nem kötött hivatalos békeszerződést a II. Világháború lezárásáról. Mintegy 1200 embert kellett kimenekíteni egy észak-franciaországi kempingből 2 erdőtűz miatt. A Pas-de-Calais prefektúra szerint az egyik tüzet már ellenőrzés alá vonták, a másik azonban tovább terjed, a körülmények pedig kedvezőtlenek. Az evakuált táborozókat ideiglenesen befogadó helyre szállították. A Reuters beszámolója szerint Franciaországban és Európa szerte idén szokatlanul sok erdőtűzzel küzdenek a hőhullámok miatt. Monique Barbu környezetvédelmi miniszter szerint a forróság akár 15 milliárd eurós kárt is okozhat. Legalább 265 ember halt meg a hétfői 7,4-es erősségű földrengésben Kolumbiában. A mentőcsapatok több mint 3 nappal a katasztrófa után is folytatták a kutatást túlélők után, miközben közel 500 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Több mint 3500-an megsérültek, és több mint 11 000 lakóépület semmisült meg. A kolumbiai kormány 3 napos nemzeti gyászt hirdetett az áldozatok emlékére. Recep Tayyip Erdoğan török elnök Ankarában fogadta Mahmoud Abbas palesztin vezetőt. Erdoğan bírálta az izraeli kormány politikáját és kijelentette, hogy Törökország továbbra is támogatja egy önálló palesztin állam létrehozását. A találkozón a térség biztonsági helyzetéről és a palesztin belpolitikai megbékélésről is tárgyaltak. Abbas üdvözölte a Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán között létrejött védelmi megállapodást is. Az egészségügyi világszervezet reményei szerint 3 hónapon belül ellenőrzés alá kerülhet az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járványban eddig több mint 4400 fertőzöttet regisztráltak, és több mint 2000 ember meghalt. A WHO szerint a legnagyobb kihívást a fertőzöttekkel kapcsolatban került személyek nyomon követése és az egészségügyi kapacitások növelése jelenti. A járvány terjedését a térség rossz biztonsági helyzete és a gyenge egészségügyi infrastruktúra is nehezíti.
0: Időjárás.
2: Elsőfokú hőségriasztást adott ki a mai napra a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a malackai, dunaszerdahelyi, komáromi, érsekújvári és a lévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az időseket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Dunaparton a sportkar irányában a belváros felé vezető úton 4 személyautó ütközött a jobboldali sávban. A helyszínen rövid ideig tartó torlódásra kell számítani. Nyitrán a Zobor alatti körforgalomnál egy kis teherautó és 1 személyautó ütközött. A baleset miatt ott is rövid ideig lassabb a haladás. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Reklám.
1: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Egy arany és két bronzérmet szereztek a magyar úszók a párizsi vizes Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Kós Hubert aranyérmet nyert a 200 méteres hátúszás döntőjében. Örülök annak, hogy ebben a számban Európa-bajnok vagyok, hiszen ez hiányzott még a kollekcióból, mondta a 23 éves klasszis. Milák Kristóf országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban, Németh Nándor pedig hatodik lett. Sárkány Zalán szintén országos rekorddal harcolt ki bronzérmet 800 gyorson. Jakl Vivien a negyedik helyen végzett 400 vegyesen, a magyar női 4x100 méteres gyorsváltó pedig a hatodik helyet szerezte meg. A svéd Sara Sjöström az 50 pillangón aratott győzelmével 18. aranyérmét szerezte az EB-k történetében, ezzel beérte a női örökrangsor élén a német Franziska van Almsikot. Milák Kristóf és Kós Hubert is döntőbe jutott 100 pillangón. Pádár Nikolett 200 gyorson szintén készülhet a ma esti fináléra. Emma Zapletalová aranyérmet harcolt ki 400 méteres gátfutásban a Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 26 éves szlovák versenyző 52,91 másodperces idővel diadalmaskodott. Molnár Attila nagy csatában a negyedik, míg Enyingi Patrik a hetedik helyen végzett 400 méteren. Takács Boglárka szerdai elődöntős futamában harmadik lett 200 méteren, és tovább jutott a ma esti fináléba. A Debrecen kiütéses 5-1-es vereséget szenvedett az FC Kopenhága vendégeként, a labdarúgó konferencialiga harmadik selejtező körének visszavágóján. A dánok kettős győzelemmel 8-1-es összesítéssel jutottak a playoff körbe. A Dac ma 19 órakor a Twentét fogadja. A továbbjutás már az első találkozón eldőlt, ugyanis a hollandok 6-0-ra lelépték a dunaszerdehelyieket. A Győr egy gólos hátrányból várja a lett Riga elleni 20-30-kor kezdődő hazai visszavágót, továbbjutásra esetén pedig már a rájátszásban folytatná. Az Európa Liga selejtező harmadik felvonásának ma 19 órakor kezdődő visszavágóján a Ferencváros a lengyel Zabrze otthonában lép pályára. Az első meccset a Fradi 1-0-ra megnyerte az Üllői úton. A Paris Saint-Germain Vicsakvára Cselia és Desiré Doué góljaival 2-1 arányban legyőzte az Aston Villát a labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzésen Salzburgban. Menesztették Pavol Stanyot, az élvonalban bukdácsoló zsolnai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A szebb napokat látott együttes három fordulót követően 4 ponttal a 6. helyen áll. Vasárnap hazai pályán nem kis meglepetésre 3-1-re kikapott a szakolcaiaktól. A továbbiakban Vladimir Veszeli másodedző irányítja a gárdát. A Barcelona korábbi vezetőedzője Xavi Hernández lett a holland labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 7-5-6-4 arányban legyőzte az Elizé Mertens Gianna Schneider belga-orosz duót, a torontói tenisztorna női páros versenyének negyed döntőjében. Vádat emeltek egy magyar műkorcsolya edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is. Sajtóhírek szerint idén februárban gyanúsították meg kiskorúak veszélyeztetésével az Európa-bajnok Sebestyén Júliát, a nyomozás 2023-ban kezdődött.

0: 8 óra 16 perc. Felforrósodó lakások, kiszáradó városi növényzet, hirtelen lezuduló eső, amelyet nem képes elnyelni a lebetonozott talaj. A szlovákiai városok uniója szerint a klímaváltozás következményeit nagyrészt az önkormányzatoknak kell kezelniük, de kiszámítható állami pénz, világos szabályok és szakmai háttér nélkül gyorsan elfogynak a lehetőségeik. A környezetvédelmi minisztérium visszautasítja a bírálatot, politikai marketingről beszél, és 140 támogatott vízmegtartó projektre hivatkozik. Valóban magukra maradtak a városok, vagy nem használják ki megfelelően a rendelkezésükre álló lehetőségeket? Erről kérdezzük Keszeg Bélát, Komárom polgármesterét, a szlovákiai városok uniójának alelnökét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
0: A szlovákiai városok uniója közleményében azt mondja, rendkívüli a hőség, az aszály, a tüzek és a növekvő energiaárak egyre jelentősebben befolyásolják Szlovákia lakosainak mindennapjait. Ezzel szerintem senki nem vitatkozna, tényleg meleg van, szárazság, sok a tűzeset, sőt úgy tűnik, hogy még egy hőkupola közeledik. Azt is hozzáteszik, hogy olyan államra van szükség, amely számára a klímaváltozás kezelése elsőbséget élvez, és amely megbízható partnere a városoknak. Na most jön a kérdés, hát egyébként ez minden nyáron valahogy itt van ez a probléma, főként amikor igazán tikkadtá és forróvá válik az idő. Mi késztette most önöket megnyilatkozásra? Volt-e valami töréspont?
1: Hát az a valós probléma, ahogy mindig akkor vakarózunk leginkább, amikor a legjobban viszket, és amikor esetleg felkészülhetnénk az adott helyzetre, akkor pedig a téma mindig háttérbe szorul. Ez az egyik komoly probléma, hogy mindig akkor kap komoly figyelmet ez a jelenség, hiszen valaki esetleg idegenkedhet a klímaváltozás kifejezéstől, láthatjuk, hogy nem csak a hétköznapi emberek, de még politikusok is vannak, akik kérdőre vonják, hogy van ennek igazán létjogosultsága, vagy egy valós probléma, de ha ettől idegenkedünk, akkor csak fordítsuk le arra, hogy tényleg mennyivel növekedtek a melegnapok, a hirtelen villámesők, és még sorolhatnánk sok olyan problémát, hogy a mély szárazságot jelen pillanatban másfél méter mélyen 100%-os szárazság, a növényzet átalakulását, hiszen teljesen kipusztulnak a tűlevelőfák, és olyan növények is most már meghonosodnak nálunk, amelyek korábban nem voltak, allergiák, és sok minden más, ami hétköznapi életünkre lefordítható. Június hónapban már az iskolákban, óvodákban elviselhetetlen körülmények között vannak néha a gyerekek. Tehát nem kell, ha valaki idegenkedik a klímaváltozás kifejezéstől, akkor csak gondoljon erre a problémára. És mindig, amikor probléma van, akkor hirtelen mindenki megoldást követel. Nálunk is látható Magyarországon, ugye most a Duna vízállás és így a Paksi atomerőmű kapcsán, ugye ez most még nagyobb figyelmet kapott, de ez nem egy olyan jelenség, amit esetleg különböző adhok projektekkel, esetleg egy következetes munka nélkül, tehát megspórolhatnánk azt a következetes fölkészülést, meg lehetne spórolni azt, hogy valóban ellenállóak legyünk, valóban környezetbarát megoldások legyenek. És elsősorban ezt emeli ki a Városok Uniója, hogy valóban történnek projektek, hozzá kell tenni, hogy nagy részt ezek az uniós forrásoknak köszönhetően, tehát ezek azok a befektetések, amiket esetleg a kormányzat is mond. Ezek azért történnek, mert az Unió, az Európai Unió ragaszkodik ahhoz, hogy legyenek ilyen projektek, és a vízmegtartó energiahatékonyságot, tehát hőszigetelések és sok minden más megújuló energia irányába vonatkozó fejlesztések, ez az uniós forrásoknak köszönhető. De ezen a téren is nyilván fontos volna az, hogy olyan következetesek legyenek ezek a megoldások, hogy rendszerbe gondolkodjunk. Ugyanúgy, ahogy bizonyos jelenségeket, mondjuk a vízellátás, de például a szúnyog kérdés, vagy sok minden más, ezeket nem lehet úgy megoldani, hogyha megoldom az én településemen, és a szomszéd települést már kihagyom. Tehát ugyanúgy a klíma, ezek regionális nagy területeket fölölelő jelenségek, éppen ezért központi irányítás és egy következetes építkezés volna hozzá szükséges, amiben mostanában nagy a hiány, hiszen láthatjuk, hogy a kormányzat sok esetben csak a következő pár hónapra tervez, és hosszabb távú következetes programjai pedig nincsenek.
0: Említette itt ezt, hogy, hogy ha valakinek esetleg nem tetszik a klímaváltozás kifejezés, hát ezzel valószínűleg sokan egyetértenének. Nem tudom, hogy az emberek hogyan viszonyulnak ehhez. Például most hadd emeljek be egy ilyen tényleg zárójelbe egy hírt Magyarországról. Ugye ott a jégkár mérséklő rendszer, az úgynevezett Jéger, most a súlyos aszály bűnbakja. Ugye ez az, amivel tulajdonképpen ezüst jodid részecskéket lőnek a levegőbe, hogy megakadályozzák a jég darabok képződését a felhőkben. Ott az alföldi gazdák egy része azt mondja, hogy emiatt nincs első tulajdonképpen, és ezért lekapcsolják ezt, tehát adnak a szavára. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy rengeteg a dezinformáció, és sokszor úgymond az állami rendelkezések vagy hivatalok úgy ezt jóvá hagyják, vagy tulajdonképpen igazat adnak nekik. Azt akarom kérdezni, hogy a komáromiak hogy állnak a klímaváltozás kifejezéshez, a mondott pár problémát, ami jelen van, meg tudja-e a komáromiaknak magyarázni azoknak az adott problémáknak a megjelenését, vagy a forrását a komáromiaknak azzal, hogy azt mondja, hát ez bizony a klímaváltozás miatt van, és még hozzáteszi, hogy erre rendszer szintűen az állam nem sokat fordít, ezért önöknek kell ezt pótolni.
1: Azt gondolom, hogy ez a jelenség most különösen a közösségi hálók dominanciájával jelen van. Nyilvánvalóan összeesküvés elméletek és sok más olyan szakértői, idézőjelbe szakértői hozzáállás, amivel nehéz is vitatkozni, hiszen általában ez a bizonytalanságra, a ismeretlenre vonatkozik, és sok olyan jelenség, ami tényleg sokkal komplexebb jelenség, és nehéz is volna megértetni, de hát néhányan szeretik terjeszteni. Hogyha sarkosan fogalmazok, akkor mondhatjuk, hogy a UFO hívők tábora is létezik, sőt ismert személyek is ebben hisznek, tehát sok minden van, de hát azért próbáljunk a hétköznapok szintjén maradni. A saját környékünket megnézni, hogyha kimegyünk a kertbe, hogyha a lakótelep környékén kinézünk, és pár éve ültetett fák kiszáradnak, mert olyan mélységű a szárosság, hogy azt látjuk, hogy forró a beton, olvadnak szét az utak, tehát hogy olyan szinten, ha megnézzük, ha valaki nem hisz a politikusoknak, akkor minden nap írja le a hőmérsékletet az elmúlt két hónapban, és az átlagot számolja ki, hogy és akkor hasonlítsa össze évente. Tehát, hogy mióta nem lát Komáromban nem láttunk esőt, nagyon keveset, de az elmúlt hónapokban nem volt jelentős eső, még a környékén villámesők voltak, Komárom még az se. Tehát, hogy próbáljuk lefordítani erre, és hát nyilván még ami másik nagyon erős válaszhullám, vagy a lakosok részéről, egyrészt ugye ez a szkepticizmus ebbe a jelenségbe, de én azt gondolom, hogy hagyjuk a kifejezéseket, inkább tényleg próbáljuk az élhető környezet irányába mozogni, ahol van fa, ahol él a természet.

0: ez mégis mindennel összefügg, hiszen a legtöbb nagy ipari tevékenység pont a lakossági igényekhez igazodik. Az, hogy hogyan utazunk, az, hogy mit fogyasztunk, mit vásárolunk, mennyi fölösleges terméket vásárolunk, és én azt gondolom, hogy ebbe kéne valami tudatosságot fölépíteni, hogy egyrészt mi a saját környezetünket tudjuk védeni, másrészt, hogyha fontosak a gyerekeink, akikből sajnálatos módon egyre kevesebb születik, akkor őnekik kéne olyan természetet adni, amiben lehet élni. Az, hogy elviselhető lesz a életkörnyezetünk, lesz annyi zöld, nem lesznek mindenféle kombinált allergia, hogy most már fenyőfát lassan nem fognak látni, hiszen most már pálmafát, olivafát látnak a környékünkön többet. Tehát, hogy erre azért talán oda kéne figyelni, elviselhető legyen a hétköznapunk. Tehát ez a fajta szkepticizmus, ez a fajta elméletrendszer, ez itt van. De én azt gondolom, hogy a józan gondolkodásnak vissza kell jönni, és ugyanúgy, mint a régi őseink is, amit alkalmaz a saját életkörnyezetüket, hogy a fát azt nem egy nyára ültetem, ott hosszú távon gondolkodok, de az a fa lehet, hogy néha ilyen problémákat kell oldani, hogy bejön a lakossági kérés, hogy vágjuk ki a fát, mert az ő antennáját eltakarja, és nem jó, az zavarja az adást. Tehát azért figyelembe kell venni azt, hogy mik azok a prioritások, ami számít, mert amikor megjön a meleg időszak, az a fa árnyékot tart, fölfogja a port, a lakótelepen a több fa a hőmérsékletet 4-5 fokkal mélyebben tartja, ami elviselhetővé teszi, és a gyerekünk a homokozóban nem tűző napon fog majd játszani, hanem esetleg árnyékba. Tehát mindenkinek én azt gondolom, a saját portáján kell megnézni, hogy hogyan tud hozzátenni, és tényleg azt szeretnénk csak, hogy élhető legyen az életkörnyezetünk.
1: Polgármester, 2 percben, akkor mit kérnek önök az államtól? Mert a Városok Uniója közleményben azt mondja, hogy a párbeszédet tulajdonképpen, amelyben nyitottnak és tárgyszerűnek kell lenni, ez nem apró pénzre váltott megfogalmazása annak, hogy mit kérnek. Ön azért mondott itt pár részletet, mit kérnek az államtól?
0: Lefordíthatjuk egyrészt a Városok Uniójának az álláspontjára, itt következetességet és hosszabb távú terveket várnánk. Nem a legtöbb döntése az államnak nem a következő választásokig érvényes, hanem kéne már egy 5-10 éves terv, főleg ilyen területen, vízgazdálkodás, környezetvédelem, sok minden más. Nem csak a következő választást kell megnyerni, hanem meg kell olyan dolgokat kell létrehozni, kommunikálni együtt, ami a gyerekeink számára 10-20 év múlva egy élhetőbb világot hagy. De én azt gondolom, van ennek egy erős szlovákiai-magyar olvasata is. Nagyon ideje volna az önkormányzatok támogatását is fölülvizsgálni. Tudjuk, hogy él még mindig a tengerszint feletti magasság alapján a visszaosztás. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy Komáromváros évente 800 ezer vagy 1 millió euróval kevesebbet is kaphat emiatt, hogy mélyebben van, tehát körülbelül 100 méter tengerszint feletti magasságnál van, és ez 300-ig negatívan érinti. Azt gondolom, hogy itt volna az ideje, hogy átvizsgáljuk, hogy mennyi költsége van az északi önkormányzatoknak esetleg a fűtéssel, és a délieknek, úgymond, a többlet költsége a klímaváltozással, a hőséggel, a hűtéssel, a intézmények hűtésével, a locsolással, a vízbetartó intézkedéseknek a kiépítésével, és oda fogunk jutni, hogy nagyon igazságtalan az, hogy a déli önkormányzatok kevesebbet kapnak. Én bízom benne, hogy a szlovákiai magyar politika is ebben fölébred, és itt az alkalom, hogy kimutassuk azt, hogy milyen különbségek vannak, és végre ezt rendszert is igazságosabbá tesszük, hogy a déli, de hozzátenném, hogy a szlovákiai önkormányzatok 58%-át, tehát nem csak a magyar, hanem a szlovák önkormányzatokat is érinti, hogy ezek az önkormányzatok is végre arányosakban kaphatnak visszaosztott pénzekből, és így föl tudnak készülni arra, hogy a környezet még védettebb legyen, és elviselhetőbb legyen akár a nyári forróság.
1: A Szlovákiai Városok Uniója az állam hathatósabb közreműködését kéri a klímaváltozás elleni küzdelemben. A részletekről Keszeg Bélával, Komárom polgármesterével, a Szlovákiai Városok Uniójának alelnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szép napot kívánok a rádió hallgatóinak!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 13-án, csütörtökön, Ipoly és Ljubomir napján. Alkohol, kiszáradás vagy italba kevert szer? Hogyan ismerhető fel a baj a fesztiválon, és mit kell tenni azonnal? Nem sokára a magyarországi jelenleg lévő fesztiválbotrányokról beszélgetünk dr. Zaher Gábor toxikológussal. Most a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszálási Márk.
2: Összesen 95 új parkolóhelyet alakítanak ki Komárom Singellő város részében a vasútállomás közelében. A város saját területén megvalósuló beruházás 281 ezer euróba kerül, amelyet a fenntartható városfejlesztés projektből finanszíroznak. A munkálatok során nem csak az útburkolatot és a közvilágítást korszerűsítik, hanem egy új gyalogátkelőt, valamint 400 négyzetméternyi zöld területet is létrehoznak 37 fa elültetésével. Az elkészült parkolót a lakosok ingyenesen és időkorlátozás nélkül használhatják majd. Első fokon Kassa javára ítélt a bíróság abban a több mint 10 éve húzódó perben, amelyet a város a parkolási rendszert korábban üzemeltető EEI cég ellen indított. A bírósági döntés értelmében a pozsonyi vállalatnak 6,14 millió eurót kell visszafizetnie a város kasszába a jogtalanul beszedett parkolási díjakból. A bíróság korábban megállapította, hogy a két fél közötti 2012-es bérleti szerződés érvénytelen volt. Az ítélet még nem jogerős, mivel a cég fellebb, de a város vezetése reméli, hogy a pénzt végül a helyi közlekedés fejlesztésére fordíthatják. A tervek szerint 2028 első negyedévében kezdődhet a Kassa és az ukrán határ közötti D1-es autópálya építése. A mintegy 72 kilométeres szakasz Magyarbőttől Felső Németig vezetne, 7 csomóponttal, pihenőhelyekkel és több jelentős műtárgyal. A beruházás a tervek szerint 2031-re készülhet el. A szlovák kormány stratégiai projektként kezeli a fejlesztést, amely nem csak a régió közlekedését javíthatja, hanem Ukrajna háború utáni újjáépítését is szerepet kaphat. A kivitelezés időpontja egyelőre még csak terv.
0: Időjárás.
2: Elsőfokú hőségriasztást adott ki a mai napra a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a malackai, dunaszerdahelyi, komáromi, érsekújvári és a lévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az időseket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Dunaparton a sportkar irányában a belváros felé vezető úton 4 személyautó ütközött a jobboldali sávban. A helyszínen rövid ideig tartó torlódásra kell számítani. Nyitrán a Zobor alatti körforgalomnál egy kis teherautó és egy személyautó ütközött. A baleset miatt ott is rövid ideig lassabb a haladás. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc. Nyomozás indult a szigeten történt gyanús rosszul létek miatt. Több fesztiválozó azt állítja, hogy valamilyen szert keverhettek az italába. Ezt azonban egyelőre nem igazolt a laborvizsgálat. Szakemberek szerint a hőség, a kiszáradás, az alkohol és mondjuk a több órás tánc együtt is súlyos rosszul létet okozhat. Honnan lehet felismerni, hogy valaki valóban bajban van, hogyan segíthetünk neki, és mire figyeljünk, ha biztonságosan szeretnénk szórakozni? Erről beszélgetünk dr. Zaher Gábor mentőorvossal, toxikológussal, aki a vonalban van. Jó reggelt, szervusz!
1: Szép jó reggelt! Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, tehát téged is, Norbi. Hát igen, itt azért elég furcsa itt az elmúlt 3-4 napnak ez ügyben, ugyebár a kommunikáció, és megmondom őszintén, hogy nekem ebből a szempontból elég egyszerű a helyzetem, méghozzá az, mert ott voltam. Szóval láttam gyakorlatilag, hogy mi zajlik kint a szigeten, ugye nem bulizóként, hanem dolgoztam kint a Sziget Fesztiválon. Uh-huh. Azon a napon, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugye volt kint 65 ezer ember, lehet, hogy még több is, és ebből 20 olyan volt, aki azért került be, hangsúlyozom, a Sziget ambulanciára, mert valamilyen szer fogyasztása kapcsán módosult a tudatállapotuk. Ezeknek az embereknek is, én magam is vittem be ilyet, ugye, onnan a nézők közül, ezek alkoholt fogyasztottak. Egyiknél sem tapasztaltunk olyan tünetet, egy, ami miatt az illetőt az ambulanciáról be kellett volna szállítani mondjuk toxikológiai osztályra, vagy sürgősségi osztályra, és a tünetek alapján ezek ittasak voltak, ezek az emberek. És ezért is számomra elég furcsa volt ez az egész, megmérgeztek, beletettek valamit az italomba című történet, és akkor próbáljak meg egy kicsit más oldalról közelíteni a dolgot. Én ugye orvosi toxikológiai igazságügyi szakértő vagyok, és elég sok ilyen ügyet szakértettem már, és akkor nézzük meg ezt ugye szakértői szempontból. Van két ember, aki megkér valakit, már mondjuk ez nem volt egy jó ötlet, hogy vegyetek már nekem valami innivalót, akkor nem kell sorba állni. Azt mondja az, aki veszi az innivalót, a gonosz, hogy akkor én ezzel a csajjal akarok valamit, megpróbálom elkábítani, kirabolni, esetleg erőszakot követni rajta, de hát mit tudom én, 3 vagy 4 italt veszek, és az egyikbe teszek bele GHB-t, rögtön fölmer a kérdés, honnan fogom én azt tudni, hogy azt az egy italt ki fogja meginni, hogy pont az a hölgy issza meg, vagy a barátnője, vagy a férj, vagy a barát, és így tovább, és így tovább. Ez már egy kicsit bizonytalanná teszi az egész történetet. A másik ugye dolog az, ha netán mondjuk az a hölgy issza meg, aki, akkor ettől a pillanattól kezdve, ha ő mondjuk rosszul érzi magát, mennyi az esélye annak, hogy őt a társa ott fogja hagyni, feküdjét a borba szívem, aztán majd kusszál haza, hogyha jobban van, én megyek vissza ugrabugrálni, vagy megyek haza. 0%. Úgyhogy mennyi az esélye annak, hogy az illetőt ki lehet rabolni, esetenként valamilyen más kriminális cselekményt elkövetni a kárára. Gyakorlatilag 0%, úgyhogy innentől kezdve még okot sem tudnék erre találni. Megtörténik a rendőrségi feljelentés. Ugye meghallgatják a sértettet, meghallgatják a tanukat, van egy rakás tanúvallomás, ugye elküldik a sértettet mintavételre, leveszik a mintát, ami elkerül a laborba, a labor pedig kideríti azt, hogy az ő GHB szintje mondjuk 3 nanogram per milliliter, ami teljesen normál szint, hiszen ha most tőled, Norbi, vagy tőlem vennének vért, és megnéznék a GHB szintünket, benne van a szervezetünkben. Ezt úgy hívjuk, hogy endogén, saját GHB szintünk, de abból nem lehet megmondani, ha én most mértem mondjuk egy 3 nanogram per millilitert, hogy mennyi volt ez mondjuk egy nappal, két nappal, 3 nappal ezelőtt, hiszen a GHB-rólnak pont az a idézőjebb a lényeg, hogy ez nagyon gyorsan ki tud ürülni valójában a szervezetből, és ettől a pillanattól kezdve van a szakértőnek 4-5-6-8 vallomása, van egy negatív toxikológiai eredmény. És fölteszi neki a kérdést a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, hogy ez alapján mit vélemény ez a szakértő, hogy az illetőt elkábították-e vagy nem. És a szakértő, ugye itt bűnesetről van szó, azt tudja leírni, hogy vélelmezhető az, hogy az illető italába beletettek valamit, de szakértői bizonyossággal kijelenteni nem lehet. És akkor ezt odaadja a hatóságnak, és akkor ott van a bíró kezében ugye ez a rengeteg papír, és akkor a bíró mit tud mondani? Semmit. Jutott előrébb a dolog? nem jutott előrébb a dolog. Van egy hír, ami támasztanak alá vélemények, mármint nem magát a hírt, hanem mondjuk a tüneteket, de semmi olyan objektív bizonyíték nincsen, ami alapján azt lehetne mondani, hogy igen, itt történt egy ilyen és ilyen fajta cselekmény. És ettől a pillanattól kezdve, ugye ez megint miről szól? Arról szól, hogy vannak, lesznek kommentek, hogy a sziget így veszélyes, meg elkábítanak, meg megmérgeznek, meg mit tudom én. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy hát, ha nem ismeríti ki ez ugye a rossz hírkeltésnek a keretrendszerét, de biztos, hogy nem tesz jót, ugye azoknak, akik tényleg bulizni mennének ki a sziget, hogy úristen, hát most ki merje beengedni a gyereket, mert mi van akkor, ha? És persze betart bizonyos szabályokat, mert ugye megpróbál nem fogyasztani bent alkoholt, amúgy is baromi drága, esetenként ami megengedett mennyiségű folyadék, azt ő visz magával, és akkor megpróbálja idézőjelben így túlélni, vagy netán vesz egy ilyen gyors tesztet, amit most már lehet kint a szigeten vásárolni, amivel nekem egyetlen egy bajom van, hogy egy gyors teszt az igazsági szakértői gyakorlat szempontjából egyáltalán nem használható, nem beszélve arról, hogy ezek általában olyan 70%-os pontossággal tudnak kimutatni bizonyos egyes vegyületeket, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve ugye ott van a tévedés lehetősége, keresztreakciók, A pozitív reakciók, döglött teszt, és így tovább, és így tovább.
0: Na, jó, azt mondod, hogy a szakértő is azt mondja, hogy vélelmezhetően ott nem kizárható, igen, hogy volt. Na, de ezzel hát nem...
1: Ez fogja valószínűleg mondani.
0: Oké, de ezzel nem azt mondod tulajdonképpen, hogyha ez valakinél valóságban is megtörténik, tényleg mondjuk, nem tudom, begyinázzák, vagy ilyen bódítószert adnak, ne adj Isten, visszaélnek a helyzettel, akkor még az is gyenge lábakon fog állni.
1: Alapvetően ugye kell hozzá bizonyíték, mert a tünetek alapján ma szakértői vélemény úgy kijelenteni, hogy szakértői bizonyossággal kijelenthetem, hogy nem lehet. Csak vélelmezni lehet ezt az egész dolgot, mert ugye az objektív, mert ugye az elmondás, egy tanúvallomás, az egy szubjektív dolog. Az objektív az, ha van egy vér- és vizeletmintám, amiben ki tudok mutatni ilyen-olyan és amolyan szert. Szóval attól, hogy én látok valakit az autójába, és mondjuk kiszáll belőle, és dülöngél, az egy dolog, hogy én azt mondom, hogy ez az illető mondjuk be van rúgva, és mondjuk elveszem tőle a kocsikulcsot, hogy nehogy vissza tudjon ülni, rendőrt hívok, és abban a pillanatban, amikor a rendőrnek van egy olyan szondája, amelyik egy úgynevezett akkreditált szonda, amelyik ugye hát mindenféle ilyen vizsgálatokon keresztül ment, egy hitelesített szonda, és ő megfolyatja az illetőt, és abból kijön egy eredmény, akkor az alapján már lehet az illető ellen ugye hát eljárást indítani. De ha nem, az alapján, hogy én azt mondtam, hogy hát ez egy dülöngélt is jobbra-balra, aztán jó lehet, hogy nem volt piaszaga, mert mondjuk vodkát ivott, az alapján nem lehet valakit ugye már elítélni, mert nincsen objektív bizonyítékunk.
0: Ugye a közösségi oldalakon kettő ilyen videó volt, illetve az egyik videó volt, amelyben egy hölgy azt mondta, hogy ő ennek a koncertnek a VIP zónájához ment, és ott megkért valakit, hogy hozzon egy italt, és aztán később attól lehet rosszul. Hát ez tényleg megkérdőjelezhető, vagy talán felelőtlennek nevezhető. A másik pedig egy fiatal ember volt, aki leírta, hogy a testvére lett rosszul. Tegyük föl, hogy van ebben valami, akkor mire figyeljen, vagy hogy veheti észre valaki azt, hogyha tényleg attól lehet rosszul, hogy valamit tettek az italában, miben különbözik ez a fölvezetőben fölsorolt alkoholkiszáradás, hőség, tánc, stb. Együtt okozta súlyos rosszulléttől, mikor gyanús a rosszullét?
1: Alapvetően az a baj, hogyha már ezek a szerek, és itt akkor nem csak a GHB-ről van szó, hiszen azért vannak más ilyen szerek is, amelyeket azért a hétköznapi idézőben gyakorlatban ugye marketolásként alkalmaznak különböző altató nyugtatószerek is, amelyek akár porrá örülve, föloldva, akár pedig, ha melyikből van ugye injekció folyadék formájában be tudnak kerülni a szervezetbe. Ha már ez egyszer bekerült, akkor nem fogok tudni vele kvázi én, mint áldozat mit csinálni, mert ott van, felszívódott, és elkezdte okozni azokat a tüneteket, a meglassultságot, a nehezebb lesz a fejem, szóval ez nem olyan, mint amit a filmekben lehet látni, hogy akkor, mit tudom én, beszúrnak a nyakába valamit, és akkor gyakorlatilag két másodperc múlva eszméletlenné válik. Szóval ez így nem működik. Érzi azt, hogy jó, hogy milyen furcsa, olyan elmosódottak a tárgyak, olyan nehezebben beszélek, a lábam sem működik már úgy, és akkor utána lehet a vége egy klatty, amikor tényleg teljesen ugye eszméletét veszi, de önmagában vagy maga az áldozat egy valamit tud ilyenkor csinálni, addig, amíg még a tudatállapota relatíve jó, hogy segítséget kér.
0: És
1: aztán ez a segítség persze az egészségügyi ellátórendszer lesz, ahol gyakorlatilag legalább egy védett körülmények között van kettő, hogyha valami szövődmény kialakul, nyugdató légzés leállás, akkor tudnak ezzel valójában mit kezdeni. És ha belegondolsz, maga az ittasság is azért az elfogyasztott alkohol mennyiségével párhuzamosan, persze a kérdés, ugye kinek milyen a toleranciája, mennyire szokott hozzá ugye az alkoholhoz, úgy fognak megjelenni, ugye először egy ilyen ellazulás, egy ilyen az ember ugye gátlásait veszti, és akkor általában mondjuk a harmadik, negyedik pohárnál jön meg az, amikor már olyan, és akkor már ugye járásbizonytalanság, beszédbizonytalanság, és ott is találkozhatunk a klattyal, amikor valaki tényleg kiüti magát, és eszméletlenné válik, mert alkohol mérgezett.
0: Hát Dogi, ne haragudj, de nekem akkor is az jut eszembe, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, azzal találja szemben magát, hogy a részegeskedők, vagy a lerészegedőkkel szembeni sztereotíp viselkedéssel találja magát szembe.
1: Hm? Ez valójában így is van, viszont ugye maguk az esetek is, ugyebár az üzletek, igen, vannak olyanok, akiket elkábítanak, de az esetek 95%-ában is az alkohol felelős azért a történettél. Most gondoljál bele, és ugye itt általában azért az áldozatok hölgyek szoktak lenni, és most itt az elkábításokra gondolok, hogy azért egy alkoholfogyasztásban nem gyakorlott 50-60 kilós fiatal mennyi ital kell neki ahhoz, hogy ő idézőjelbe kiüsse magát? Nem kell olyan sok. És ettől a pillanattól kezdve ugye most megiszik két koktélt, meg egy pezsgőt, az már pont elég ahhoz, hogy hajajajaj, mert neki lesz, mit tudom, egy 1-3-1-4 ezrelékes véralkohol szintje, ami nem tűnik olyan nagyon-nagyon drámainak, de hát ugye nem biztos, hogy ivott mellé elég folyadékot, nem biztos, hogy evett, ugye ezt üres gyomorra fogyasztotta, ráadásul, ha még az ital szénszavak, még intenzívebb volt a felszívódása is, úgyhogy itt azért nagyon sok minden közrejátszott. Ott van egy buliba, ahol ugrálnak, ugye az alkohol tágítja a perifériás ereket, folyadékvesztés, ugye, és nem csak folyadékot veszítünk ilyenkor, hanem azért egy csomó olyan iont, ami fontos az élettani működésünk szempontjából, például nátriumot, és mondjuk ilyenkor akár egy kisfokú nátrium hiány és úgynevezett hiponatrémia, pluszban még hozzájárulhat ugye a tudatállapot változáshoz, plusz még ugye a kiszáradás, szóval itt azért egy elég ilyen komplex csomagot lehet ebből összeállítani, amiben nem feltétlenül első helyen szerepel a GHB vagy bármilyen egyéb tudatmódosító anyag, hanem mondjuk az alkohol és plusz még egy csomó egyéb olyan környezeti hatás, ami ebben nagyon intenzív szerepet tud játszani.
0: Fesztiválozók italába kevert bódítószer botrántól volt hangos a magyarországi fesztivál időszak az elmúlt napokban a reális vesz helyzetről és a valós veszélyek realitásáról. Dr. Zacher Gábor toxikológussal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.

8 óra 55 perc, és én el is köszönöm, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkban augusztus 13-án a Balkezesek világnapján. A 9 óra hírek utána nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, melyben Récsei Noémi várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki munkatárs pedig Kovács János. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. augusztus 13-án délelőtt. Ma van egyébként a balkezesség világnapja. Erről is szó lesz magazin műsorunkban, de egy igazi, könnyed, nyári témával is szolgálok hallgatóinknak. Szó lesz az aktuális táskaviselési trendekről. Mutatok egy kis ízelítőt Pukkai Judittal készült beszélgetésünkből.
2: A táskákra is igaz az, hogy minden divat. És általánosságban elmondható, hogy így 2026-ban megélt a divat szakma, meg a divattaf trendekkel foglalkozó világ is arra, hogy az egyéniséget helyezi előtérbe. Tehát azt mondják, hogy 2026-ban meg innentől kezdve az a trend, hogy egyedi vagy. És ez a táskákba, kiegészítőkbe is eljön, hogy minden divat, és tényleg, hogy megtalálhatod magadnak azt, ami a tiéd.
1: Hamarosan jövök a teljes tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Vladimir Putyin először látogatott a vitatott Kuril-szigetekre. Az egészségügyi világszervezet 3 hónap alatt megfékezni az ebola járványt. Elsőfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. Vladimir Putyin orosz elnök első alkalommal látogatott el a vitatott Kuril-szigetekre, amelyeket Oroszország és Japán is saját területének tekint. Putyin haditengerészeti gyakorlatokat ellenőrzött, valamint felkeresett egy halfeldolgozó üzemet is az Iturup-szigeten. Japán élesen tiltakozott a látogatás miatt, és hangsúlyozta, hogy a szigetek történelmi és jogi szempontból is Japánhoz tartoznak. A területi vita miatt a két ország máig nem kötött hivatalos békeszerződést a II. Világháború lezárásáról. Mintegy 1200 embert kellett kimenekíteni egy észak-franciaországi kempingből 2 erdőtűz miatt. A Pas-de-Calais prefektúra szerint az egyik tüzet már ellenőrzés alá vonták, a másik azonban tovább terjed, a körülmények pedig kedvezőtlenek. Az evakuált táborozókat ideiglenesen befogadó helyre szállították. A Reuters beszámolója szerint Franciaországban és Európa szerte idén szokatlanul sok erdőtűzzel küzdenek a hőhullámok miatt. Monique Barbu környezetvédelmi miniszter szerint a forróság akár 15 milliárd eurós kárt is okozhat. Legalább 265 ember halt meg a hétfői 7,4-es erősségű földrengésben Kolumbiában. A mentőcsapatok több mint 3 nappal a katasztrófa után is folytatták a kutatást túlélők után, miközben közel 500 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Több mint 3500-an megsérültek, és több mint 11 000 lakóépület semmisült meg. A kolumbiai kormány 3 napos nemzeti gyászt hirdetett az áldozatok emlékére. Recep Tayyip Erdoğan török elnök Ankarában fogadta Mahmoud Abbas palesztin vezetőt. Erdoğan bírálta az izraeli kormány politikáját és kijelentette, hogy Törökország továbbra is támogatja egy önálló palesztin állam létrehozását. A találkozón a térség biztonsági helyzetéről és a palesztin belpolitikai megbékélésről is tárgyaltak. Abbas üdvözölte a Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán között létrejött védelmi megállapodást is. Az egészségügyi világszervezet reményei szerint 3 hónapon belül ellenőrzés alá kerülhet az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járványban eddig több mint 4400 fertőzöttet regisztráltak, és több mint 2000 ember meghalt. A WHO szerint a legnagyobb kihívást a fertőzöttekkel kapcsolatban került személyek nyomon követése és az egészségügyi kapacitások növelése jelenti. A járvány terjedését a térség rossz biztonsági helyzete és a gyenge egészségügyi infrastruktúra is nehezíti. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: Kós Hubert 200 háton arany, Milák Kristóf 100 gyorsan, Sárkány Zalán pedig 800 gyorsan bronzérmet szerzett az úszók párizsi Európa-bajnokságán. Emma Zapletalová aranyérmet harcolt ki 400 gáton a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Alapdarúgó szuperkupa Salzburgi mérkőzésén Paris Saint-Germain Aston Villa 2-1. Alapdarúgó konferencia liga 3. selejtező körének visszavágóján FC Kopenhága Debrecen 5-1. A dánok 8-1-jel jutottak tovább.
0: Időjárás.
3: Elsőfokú hőségriasztást adott ki a mai napra a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a malackai, dunaszerdahelyi, komáromi, érsekújvári és a lévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az időseket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: A D2-es autópályán Stomfa előtt Malacka felől Pozsony irányába 5 perces a menetidő növekedés. Pozsonyban a D2-es autópályán Magyarország felé a Lanfranconi hídon zajló munkálatok miatt további 40 perces torlódás alakult ki. A forgalom miatt az NDS időszakosan lezárja a Szitjina alagutat ebben az irányban. A pozsonyi prágai úton a városközpont felé az útkarbantartóknál 10 perces a menetidő növekedés. Kisuszaújhely előtt Csacsa felől 20 perces a várakozás. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tartalom ismertetőn következik, lássuk kedves hallgatóink, milyen beszélgetésekre, összeállításokra számíthatnak az előttünk álló három órában. Ma van a balkezesség világnapja, ahogy már korábban is említettem. 9:30 és 10 között az Artist Centrum gyógy és speciális pedagógusával beszélgetünk a balkezesség kialakulásáról és a társadalmi vetületeiről is. Hallgassanak meg egy kis ízelítőt beszélgetésünkből.
1: Szakemberként talán a legfontosabb üzenete számomra ennek a világnapnak az, hogy ne szoktassuk hát a balkezes gyermekeket. Néhány évtizeddel ezelőtt még az a tendencia mutatkozott, hogy a balkezes gyerekeket átszoktatták jobb kézre, hogy a szebb kezükkel írjanak, mert hogy akkoriban azt gondolták, hogy így sokkal könnyebb lesz számukra az iskola és a hétköznapi élet.
0: A nappali második órájában egy gyermekjogi témát veszünk górcső alá, mert hogy Stáli Katával, a Hintalovon Alapítvány munkatársával beszélgetünk arról, hogy mire érdemes odafigyelni, akár a nyári szünetben is. Többek közt arról lesz szó, hogy az iskola pszichológusoknak milyen szerepe van abban, hogy megelőzzék, felismerjék és azonosítsák a gyermekek problémáit. Erről kérdezem tehát Stáli Katát, a Hintalovon munkatársát. Magazinműsorunk második órájában Tamás Ákos összeállítását is meghallgathatják, melyben felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét a Vakuviharban a magyar partifotózás pixel rajzos hőskora a 2000-es évek elején című kiállításra, amely nemrégiben nyílt Budapesten, és amely egészen szeptember közepéig ingyenesen látogatható, tehát ilyen témákra számíthatnak a nappali második órájában. A táska talán az egyik legszemélyesebb darab a ruhatár. Visszük magunkkal munkába, bevásárolni, nyaralni, és közben sokat elárul arról is, hogy miképp gondolkodunk a praktikumról, a divatról, és újonnan arról is, hogy mit jelent számunkra a vásárló és egyben a viselő számára a tudatos választás. Erről beszélgetünk 4:12 után Pukkai Judit szín- és stílus tanácsadóval. Mutatok egy kis ízelítőt a szóban forgó beszélgetésből.
2: A táskákra is igaz az, hogy minden divat. És általánosságban elmondható, hogy így 2026-ban megért a divat szakma, meg a divattav trendekkel foglalkozó világ is arra, hogy az egyéniséget helyezi előtérbe. Tehát azt mondják, hogy 2026-ban meg innentől kezdve az a trend, hogy egyedi vagy. És ez a táskákba, kiegészítőkbe is eljön, hogy minden divat, és tényleg, hogy megtalálhatod magadnak azt, ami a tiéd.
0: A teljes beszélgetés tehát 4:12 után hallgathatják meg Stíluspercénk nevű rovatunkban. 9:30 körül meghallgathatják menetrendszerű színes hír összefoglalónkat, majd lapszemlét tartunk, elmondjuk, hogy miről ír a Katedra és az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszáma. A hangmester Kovács János nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

Augusztus 13-án Ipoly nevű hallgatóink ünnepelnek. Az Ipoly, vagyis a Hippolit görög mitológiai eredetű név, a Hippolytos latinosított formájából ered, jelentése lovakat kifogó, eloldozó. Női párja egyébként a Hippolita. A Hippolit régi magyar alakváltozata az Ipoly, amelynek viselői pont ma ünneplik névnapjukat. Isten éltesse valamennyi névnaposunkat, és természetesen születésnaposainkat is köszöntjük a soron következő zeneszámmal.

augusztus 13-án is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket és világnapokat jegyez a szóban forgó dátum. ...1849-ben történt a világosi fegyverletétel. A magyar szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő Görgey Artúr majd 30 ezer főt számláló hadserege volt, írja a kultúra.hu. Görgeynek nem sok választása maradt. Vagy az osztrákok, vagy pedig az oroszok előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Ez utóbbi lépéstől a déli magyar hadsereg felbomlásának szörnyű képe rettentette vissza joggal. Hajnautól nem sok jót várhatott, míg az oroszok legalább a fegyvert letevők életét garantálták. És hogy pontosan mi történt 1849. augusztus 13-án, Görgey világosnál letette a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt, jelezve ezzel azt is, hogy nem ad fel semmit a forradalom és a szabadságharc eszméiből.

Ma van a balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet szentel a kereskedelem és a jelentős kisebbségnek, már több kifejezetten a számukra készült szerszámot és egyéb használati tárgyat lehet vásárolni. A balkezesek világnapjával egy összeállítás keretében is foglalkozunk magazin műsorunk hátra levő részében. augusztus 13-án született az első magyar orvostörténeti kutató, Veszprémi István. Debrecenben Hatvani István tanítványa volt, majd Zürichben és Londonban látogatta az egyetemeket. Vegytant, növénytant tanult, szülészmesteri oklevelet szerzett, közben a himlőoltás analógiájára a pestis elleni védőoltás gondolatán törte a fejét. 1756-ban kapta meg orvosdoktori oklevelét, majd hazatérve 4 évtizeden át Debrecen városi orvosi tisztét töltötte be. Legfontosabb műve az a 4 kötetes kézikönyv, amelyben Magyarország és Erdély egykori orvosainak életrajzait adja közzé, amelyhez az adatgyűjtést hatalmas kutatómunka és széles körű levelezés szolgáltatta. Magyarra ültette át Wood angol orvosdoktor könyvét, Gazdaember könyvecskéje címmel, amely valóságos kis enciklopédiája a mezőgazdasági ismereteknek, kiegészítve kottával és egyéb elemekkel. Veszprémi korboncolásokat is végzett, ezek alapján a magyar patológia megteremtőjeként is számon tartják, nevét ma olyan emlékére őrzi, amellyel a legkiválóbb orvostörténészeket tüntetik ki.

1848. augusztus 13-án történt, hogy pénzforgalomba került az úgynevezett Kossuth bankúk első címlete, a 2 forintos. A szóban forgó bankjegyet a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a forradalmi kormány kincstára és az Országos Honvédelmi Bizottmánya megbízására bocsátották ki. A szabadságharc kitörése után az ország magyar ellenőrzés alatti területein ez volt forgalomban. Váltópénze a krajcár volt 1:60 arányban. A szabadságharc leverését követően az almási bankok kerültek használatba. 1134. augusztus 13-án hunyt el Árpádházi Szent Piroska, magyar királylány, Szent László elsőszülött lánya, bizánci császárné. Az ortodox egyházakban szentként tisztelik, kultuszát a római és görög katolikus egyház is átvette, ugyancsak szentjei közé sorolja.

2004-ben jártunk, amikor Budapesten megkezdődtek a föld alatti vasút építési munkálatai. 1896. május 2-án pedig megindult a rendszeres forgalom, Európa, London után második, és a kontinens első föld alatti vasútján. ...1961-ben történt, hogy a II. Világháborút követően kettéosztott német fővárosban éjjel az NDK államhatárának biztosítása céljából a kelet-német hadsereg és a rendőrség egységei 45 km hosszúságban szöges dróttal, valamint drótakadályokkal lezárták Kelet- és Nyugat-Berlin határát. Ezt a szöges drótot váltotta fel később a betonból épült és védelmi zónákkal határolt fal, létezésének szűk 3 évtizede alatt a fal egyre kifinomultabb, a szökést szinte teljesen lehetetlenné tevő határzárra alakult át. Számos szökési kísérlet végződött a menekülők halálával. A fal 1989-es leomlása a hidegháború befejeződésének emblematikus dátumává változott. 1989. november 9-én a berlini fal leomlása után létrejött egy 10 pontos program a két Németország egyesítésére. A létesítmény legnagyobb részét a két német állam egyesülése után lebontották, napjainkban már csak egyes szakaszai láthatók.

1865. augusztus 13-án hunyt el Semmelweis Ignác, magyarországi német származású orvos, az anyák megmentője. 2013-ban az UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága a világ emlékezete program részének nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseit és azok dokumentumait. Egyetemi tanulmányait a Pesti Egyetemen kezdte. A 2 éves bölcsészeti képzés elvégzése utáni jogot kezdett tanulni a Bécsi Egyetemen, majd átiratkozott az orvosi karra. Az orvosi egyetem 4.-5. évfolyamát Bécsben végezte, már korán magára vonta tanárai, különösen Josef von Skoda figyelmét. Engedélyével éveken át naponta látogathatta az anatómia részleget és számtalan boncolást végzett. Semmelweis Ignác első megállapítása az volt, hogy a klórmeszes kézmosás megszünteti a kézen a boncolás utáni hullaszagot. A későbbi összefüggésre ennek alkalmazása közben jött rá. Ekkoriban a kórokozó baktériumokat még nem ismerték, ám ez nem akadályozta meg a klórt abban, hogy a kézre tapadt baktériumokat is megölje. Szinte ismeretlen magyar szülészként csak szélmalomharcot tudott folytatni a kor tekintélyes és különböző elméleteket hirdető szülészeivel szemben. A mikroorganizmusok felfedezése Louis Pasteur munkássága hozta meg az áttörést. Semmelweis Ignác életéről többek közt Gárdos Péter írt, Semmelweis Ignác rövid boldogsága regény az anyák megmentőjéről címmel. Álljon itt egy rövid idézet a Szóban forgó kiadványból. Azért tanultál 5 évig, mert kíváncsibb vagy, mint az átlag, és azért lettél orvos, mert ráébredtél, hogy azt a szerkezetet, amit embernek nevezünk, úgy lehet leginkább feltérképezni, ha belülről is ismered. Semmelweis a legreménytelenebb helyzetekben is képes volt magabiztosan kijelenteni, hogy nem adom fel.

Ma ünnepli születésnapját Trokán Nóra, Domján Edit díjas magyar színművésznő, aki 1986. augusztus 13-án született Budapesten, ismert színház, illetve televíziós szerepeiről, emellett művész családból származik. Édesapja Trokán Péter, édesanyja pedig Papa Dimitriu Atina, nővére pedig Trokán Anna, akik szintén elismert színészek. Kevesen tudják róla, hogy a színművészet mellett aktívan foglalkozik fotózással, és fontos számára a lovaglás, valamint a természetközeli életmód. Boldog születésnapot kívánunk tehát Trokán Nórának. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben augusztus 13-ához kötődő eseménynaptárunkat közvetítettük.

0: Augusztus 13-a a balkezesek nemzetközi világnapja. Ezt a jeles napot 1975 óta tartják, célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a balkezesek mindennapi nehézségeire. Sajnos sokáig nem csak különcnek, hanem egyenesen bántó, sértő kifejezéssel élve rossz kezűnek tartották azt, aki a bal kezét használta. Pedig a világ népességének nagyjából 10% a balkezes, és bár ma már természetesnek vesszük, hogyha valaki bal kézzel ír, eszik vagy dolgozik, a mindennapokban még mindig találkozhatunk olyan tárgyakkal és helyzetekkel, amelyeket elsősorban jobbkezesekre szabtak. Miért lesz valaki balkezes? Öröklött tulajdonságról van szó, vagy a környezeti szerepet játszik benne, és valóban vannak olyan képességek, amelyekben a balkezesek előnyt élveznek? A balkezesek nemzetközi világnapja alkalmából többek közt annak jártunk utána, hogy milyen ma balkezesnek lenni. Hétköznapi információkon túl számos szakmai információval is ellátja hallgatóinkat Récsei Emőke, az Artist Centrum gyógy- és speciális pedagógusa. Többek közt arról is szó lesz, hogy a kézdominancia erőszakos megváltoztatása nem egyszerű nevelési kérdés és komoly stresszt, illetve egyes esetekben tanulási és pszichés nehézségeket is okozhat. A szemlélet szerencsére sokat változott, a balkezességet ma már nem tekintik hibának vagy kiavítandó tulajdonságnak. Ennek ellenére az átszoktatás gyakorlata nem tűnt el teljesen, és a balkezes gyerekek még ma is találkozhatnak értetlenséggel, vagy olyan hétköznapi eszközökkel, amelyeket elsősorban jobbkezesekre terveztek. A legfontosabb változás talán mégis az, hogy ma már sokkal inkább elfogadjuk, hogy nincs mit kiavítani azon, aki a bal kezét használja. Récsei Emőkét hallják.
1: Ez egy olyan világnap, amelynek elsődleges célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a bal kezességet teljesen természetes jelenség. A becslések szerint az emberek körülbelül 10% a balkezes. Ennek ellenére sokszor a balkezesek úgy érzik, hogy hátrányban vannak, éppen azért, mert hogy a világunk nagy részt jobbkezesekre van kialakítva. Ennél a pontnál csak röviden megjegyzem, hogy melyik azok a dolgok, amelyekre érdemes gondolni. Például az ollók, a spirálfüzetek, a számítógépes egerek, akár konyhai eszközök vagy munkaeszközök is lehetnek. Mivel gyógypedagógusként és speciális pedagógusként válaszolok a kérdéseidre, ezért fontosnak tartom elmondani, hogy mi is az a dominancia, hogyan alakul ki. Az a lényeg, hogy az idegrendszeri fejlődés egyik nagyon fontos állomása az, hogy miképpen alakul a dominancia. Hétköznapi nyelven annyit mondanék, hogy az a lényeg, hogy a testünk két oldala közül melyik ügyesebb bizonyos feladatokban.
0: Egy kicsit szerintem beszéljünk arról is, hogy miképp és hogy alakul ki a dominancia, hogyha jobbkezességről, balkezességről beszélgetünk, egészen konkrétan ugye a balkezesség világnapján, mit tud ezzel kapcsolatban elmondani a szakember hallgatóinknak?
1: És hogy alakul a dominancia, sok szülő már észreveszi azt, hogy kicsikorban gyermeke valamelyik kezét ügyesebben használja. Ez teljesen természetes kíváncsiság, de kicsi csecsemőkorban, kiskorban még abszolút nem beszélhetünk valódi kézdominanciáról. Ez teljesen természetes folyamat, hogy a kisbabák először az egyik kezükkel nyúlnak, majd a másikkal, illetve váltogatják ezeket, vagy egyszerre nyúlnak dolgokért, és ez így is van rendjén, de még ekkor, ebben a korban nem beszélhetünk dominanciáról, ahogyan említettem. 2 éves, 3 éves kor körül figyelhetjük azt meg, hogy van kedveltebb kéz bizonyos tevékenységeknél, de még ilyenkor is teljesen természetes az, hogyha váltogatja a kezét egyes tevékenységeknél.
0: Van-e valamilyen életkori norma, amikor kezd kialakulni a szóban forgó dominancia, amikor a szülő már észreveszi azt, hogy aha, az ő gyermeke jobbkezes lesz, balkezes lesz, mikor van ez körülbelül? Ezzel kapcsolatban is elárulhatnánk néhány kulcsinformációt hallgatóinknak.
1: Olyan 4-5 éves kor körül van az, hogy kezd a dominancia úgymond megszilárdulni, és iskolakezdésre válik igazán stabillá. Az szokott lenni a javaslat, hogy egy iskolába készülő gyerek már kialakult dominanciával lépjen iskolába, hogy ne vegye el feleslegesen az energiát arról, hogy azon gondolkozik, vagy próbálgatja, hogy vajon melyik keze az ügyesebb. Azt hiszem, hogy ebből az összefoglalóból elég egyértelmű, hogy nem egyik napról a másikra, vagy nem egyik pillanatról a másikra történik meg a dominancia kialakulása, hanem ez egy idegrendszeri érésnek az eredménye. Éppen azért is tartom fontosnak megemlíteni azt, hogy semmiképp se siettessük ezt a folyamatot.
0: Mi az, ami elősegíti, vagy elősegítheti a szóban forgó dominancia kialakulását? Gyakran kérdezik tőled ezt szülők, laikusok, gyerekek hozzátartozói?
1: Sokszor kapom a kérdést, hogy mi az, ami elősegíti a dominancia természetes kialakulását, és itt nagyon röviden és tömören csak annyit mondanék, hogy a mozgás az, ami elősegíti. Akár itt gondolhatunk a kúszásra, a mászásra, a futásra, hintázásra, egyensúlyozásra, labdázásra, biciklizésre, akár a finom motorikát fejlesztő tevékenységek is nagyon fontos szerepet játszanak a dominancia kialakulásában. Ilyen tevékenységek például a rajzolás, festés, gyurmázás, csipeszelés, különféle építőjátékokkal való játék. Sokszor kérdezik a szülők, hogy hogyan tudják eldönteni azt, hogy a gyermeknek melyik a domináns keze. Ilyenkor azt szoktam válaszolni, hogy nem csak egy tevékenységet szükséges megfigyelni, hanem érdemes minél többet. Például, hogy melyik kezével rajzol, melyikkel kanalaz, melyikkel mossa a fogát, hogy dobja a labdát, melyikkel fésülködik, melyikkel húzza fel a cipzárt, melyikkel pakol vagy nyúl automatikusan egy-egy tárgy után. És itt röviden kitérnék arra, hogy mi az, ami hátráltatja a dominanciának a kialakulását. Itt elsősorban az idegrendszernek az éretlensége, de bizonyos fejlődési eltérések, megkésések, mozgásfejlődésbeli különbségek, illetve neurológiai sajátosságok is késleltethetik ezt a folyamatot. Negatív tényezőként ugyanúgy szóba jöhet itt az életmód, mert hogy a mai gyerekek sokkal több időt töltenek képernyő előtt, jóval kevesebbet másznak, akár fára, vagy egyensúlyoznak, labdáznak, ami ugyanúgy negatívan befolyásolhatja ezt a területet. És ha kiszélesítjük ezt a témát, akkor nem csak a dominancia kialakulását, hanem az egész idegrendszeri fejlődést is befolyásolja ez a fajta életmód.
0: Számodra szakemberként milyen üzenetet hordoz a balkezesség világnapja, mire érdemes odafigyelni vagy ráirányítani hallgatóink figyelmét, és én emlékeztetném kedves hallgatóinkat, hogy még mindig az Artis Centrum gyógy és speciális pedagógusával, Récsei Emőkével beszélgetünk.
1: Szakemberként talán legfontosabb üzenete számomra ennek a világnapnak az, hogy ne szoktassuk át a balkezes gyermekeket. Néhány évtizeddel ezelőtt még az a tendencia mutatkozott, hogy a balkezes gyerekeket átszoktatták jobb kézre, hogy a szebb kezükkel írjanak, mert hogy akkoriban azt gondolták, hogy így sokkal könnyebb lesz számukra az iskola és a hétköznapi élet. Ma már azonban tudjuk, hogy ez egy hatalmas tévhit volt, és abszolút nem ez a legjobb megoldás, sőt kifejezetten azt szoktam javasolni a szülőknek, gyerekekkel foglalkozó embereknek, hogy ne tegyék ezt, mert hogy feleslegesen felborítják az egész rendszert. Megjelenhet írásbizonytalanság, olvasási nehézség, fokozott szorongásról már nem is beszélek, akár figyelmi problémák, ügyetlenkedés, ügyetlenség, de akár beszédzavar is. Szóval fontos azt hangsúlyozni, hogy ilyet semmiképp se tegyünk.
0: Civilként is gyakran hangoztatod, hogy nagyon-nagyon fontos a balkezességről egy kicsit másképp vélekedni, mint ahogy vélekedünk egyébként különféle konverzációkban, beszélgetésekben, meg ugye a civil életben. Hogyan érdemes erről a jelenségről vélekedni? Ezzel kapcsolatban milyen útravalóval szolgálnál?
1: A balkezesség nem egy rossz szokás, amit javítani kell, hanem igazából az idegrendszernek a természetes működésének az egyik formája. Volt olyan szülő, aki megkérdezte tőlem a fejlesztések során, hogy gond-e az, hogy a gyermeke balkezesnek bizonyul. Nekem erre az egyértelmű válaszom, hogy nem az a baj, hogy valaki jobb vagy balkezes, hanem ha nem alakul ki a dominancia, vagy nehezen alakul 5-6 éves korra még nagyon váltogatja a két kezét tevékenységek közt. A világnap kapcsán mindenképpen szükségesnek tartom elmondani azt, azokat az ötleteket, javaslatokat, hogy miképpen segíthetjük egy balkezes gyermeknek az életét. Nekem az a tapasztalatom, hogy az a legfontosabb, hogy elfogadással legyünk ezekkel a gyerekekkel szemben. Hogy ne érezze azt, hogy ő más vagy ügyetlenebb valamiben. Én azt gondolom, hogy a gyakorlati segítség sokszor egészen apró dolgokon múlik. Például vannak már nagyon szuper balkezes ollók. A hagyományos ollóval szemben sok balkezes gyermek azért nem tud nyírni, vagy vág nehezebben, mert a pengéknek a kialakítása teljesen másképpen van a jobbkezesek, mint a balkezesek esetében. Azt hiszem, hogy elcsépelt téma az, hogy az iskolapadban célszerű úgy ültetni a gyereket, hogy a bal oldalán ne egy jobbkezes gyermek üljön, így, hogy írás közben ne zavarják egymást, és ne lögdösödjenek a könyökökkel, de mégis mind a mai napig tapasztalok olyat, hogy ezt meg kell említeni javaslatként. Ha részletesebben megnézzük, akkor a jobbkezesek kisebb arra döntik a lapot, hogyha írnak, a balkezeseknél pedig éppen ellenkező irányba, nekik a jobbkezes irány, vagy a oldalra döntött irány a kényelmesebb. Fontos akár az is, hogy a ceruzát ne túl közel fogja a hegyéhez, mert hogy így sokkal kevésbé látja azt, hogy mit ír. Viszonylag elég gyakran látom azt, hogy a balkezes gyermekek kampósan tartják a kezüket, amikor írnak. Ez főleg azért alakul ki, mert hogy így próbálják azt elkerülni, hogy ne kenjék el a leírt szöveget. Erre is ezért érdemes figyelni.
0: Szakemberként megkaptad-e többször azt a kérdést, hogy hogy lesz valaki balkezes, miért lesz valaki balkezes, milyen tudományos magyarázatokkal tudnál szolgálni e téren, és én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig az Artist Centrum gyógy- és speciális pedagógusa válaszol.
1: Nagyon érdekes kérdés az, hogy miért lesz valaki balkezes. Ma annyit tudunk erről a témáról, hogy sok tényező játszik közre, és egyetlen tényezővel nem lehet megmagyarázni ezt a jelenséget. Lehet ennek genetikai háttere is, hogy a családban már előfordult balkezesség, de nem egyetlen gén dönti ezt el, szóval több tényező is közre játszik. Ha a környezeti tényezőket vesszük számításba, akkor az a legfontosabb gondolat ide, hogy hagyjuk a gyermeket természetesen, hogy kialakuljon a dominanciája. Nyilván felszokott merülni az emberekben az a kérdés, hogy jár-e valamiféle előnnyel az, hogy ha valaki balkezes. Bizonyos helyzetekben igen, például egyes sportágakban kifejezetten előnyös lehet, hogyha balkezes játékosa ritkábban találkozik akár az ellenfél, viszont fontos, hogy ne essünk a lónak a túloldalára, attól, hogy valaki balkezes nem feltétlenül jelenti azt, vagy nem automatikusan, hogy kreatívabb vagy intelligensebb emberrel állunk szemben. Szóval mondhatjuk, hogy akár ez egy hatalmas nagy tévhit, hogy minden balkezes ember kreatívabb, intelligensebb, vagy akár az is, hogy ügyetlenebb valamiben. Ezek nagyon népszerű tévhitek, de azt hiszem, hogy éppen ennek a napnak a kapcsán vagy apropóján szükséges ezeket a falakat ledöngetni. Szakmai körökben gyakran előfordul az a kérdés, hogyha balkezes tanulóval állunk szemben, mennyire szükséges az, hogy a pedagógus is tudjon jobb, illetve balkézzel is írni, illetve bemutatni az írás tanításnál az egyes betűket. Vannak már olyan országok, ahol bevezették a pedagógiai képzésbe azt, hogy mindkét kézzel szükséges megtanulni írni, mert ha balkezes tanulóval állnak szembe, akkor kellően tudjanak segíteni, illetve jobban értsék azt a kontextust, amiben a balkezes tanulók mozognak. Leginkább azt látom, hogy nem az a probléma sokszor, hogy balkezes valaki, hanem az, hogy a jobbkezesekre van úgymond kialakítva a környezet. Ha csak az ollóra gondolunk, gyermekkorban még könnyebb balkezes ollót találni, felnőttkorban ez kevésbé van így. Egy másik ilyen elgondolkodtató eset, amikor a konzervnyitásra kerül sor. Nagyon jó példa arra a konzervnyitás, hogy mennyire észrevétlenül élünk jobbkezes világban. Sok hagyományos konzervnyitó kialakítása jobbkezes használathoz igazodik. És csak továbbá megemlítenék pár olyan hétköznapi tárgyat, aminél ugyanez a helyzet. Akár a spirálfüzet, egyes mérőeszközök, konyhai eszközök, kések, akár iskolai padok, számítógépes egerek, munkaeszközök, vagy akár bizonyos hangszereknél is ez szóba jöhet. Szóval összefoglalva talán csak annyit mondanék, hogy nem a balkezes emberek ügyetlenek, hanem csak az eszköz nem feltétlenül az ő használatukhoz lett tervezve. És ugyanúgy csak ismételgethetem magam, hogy az a legfontosabb, hogy mi a közvetlen környezetükben milyen segítséget, támogatást adunk számukra.
0: Tudsz esetleg konkrét példával is szolgálni?
1: Ha egy felnőtt állandóan kiveszi egy gyereknek a kezéből az eszközt, mert hogy rendesen rossz ránézni, vagy ne csináld így, mert rendesen rossz nézni, akkor a gyermekben könnyen kialakulhat az az érzés, hogy vele van valami baj. Ez pedig hatással lehet az önbizalmára, a teljesítményére és arra is, hogy mennyire mer akár új dolgokat kipróbálni. Ezért szakemberként nem arra fókuszálunk, hogy a balkezességet megszüntessük, hanem azt, hogy a környezetet próbáljuk úgy alakítani, tanítgatni, hogy a gyermeknek sikerélménye legyen. Zárásként annyit mondanék, hogy egyszerűen nézzünk erre a balkezességre úgy rá, hogy az emberi sokféleségnek az egyik természetes megnyilvánulása ez. Ha ezt elfogadjuk, már is sokat tettünk azért, hogy a balkezes gyermekek magabiztosak legyenek, önazonosak és sikeresen fejlődhessenek.
0: Augusztus 13-a a Balkezesek Nemzetközi Világnapja. Ezt a jeles napot 1976 óta tartják, célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a balkezesek mindennapi nehézségeire. Sajnos sokáig nem csak különcnek, hanem egyenesen bántó, sértő kifejezéssel élve rossz kezűnek tartották azt, aki a balkezét használta, pedig a világ népességének nagyjából 10% a balkezes, és bár ma már természetesnek vesszük, hogy valaki balkézzel ír, eszik vagy dolgozik, a mindennapokban még mindig találkozhatunk olyan tárgyakkal és helyzetekkel, amelyeket elsősorban jobbkezesekre szabtak. Minek okán lesz valaki balkezes? Öröklött tulajdonságról van szó, vagy a környezeti szerepet játszik benne? És valóban vannak olyan képességek, amelyekben a balkezesek előnyt élveznek? Többek közt erről beszélgettünk Récsei Emőkével, az Artis Centrum gyógy és speciális pedagógusával. Összeállításunk végén nézzünk körül a hírességek között is, hiszen ha azt gondolnánk, hogy a balkezesség ritkasága miatt kevés ismert balkezes találunk, igencsak meglepődnénk. A névsor ugyanis hosszú, és a történelemtől a popkultúráig szinte minden területen találunk neves képviselőket. Balkezes például Julia Roberts, Paul McCartney, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso is szintén balkezes volt, Franz Kafka, Albert Einstein vagy pedig Marie Curie. A magyarok közül pedig érdemes megemlíteni Petőfi Sándor, Puskás Ferenc, Bródi János és Földes László Hobó nevét is. Ennyi érdekesség talán elég is ahhoz, hogy augusztus 13-án a Balkezesek Nemzetközi Világnapján egy kicsit más szemmel nézzünk azokra, akik a világot szó szerint is a másik oldalról közelítik meg.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Magazinunk második órájában egy gyermekjogi témával szolgálunk, mert hogy a vakáció a gyerekek számára ugyan a szabadságról, a játékról és a gondtalan kikapcsolódásról kellene, hogy szóljon. A jogaik és kötelességeik azonban ilyenkor sem mennek szabadságra. Sőt, a nyári szünet számos olyan helyzetet hordozhat, amikor különösen fontos, hogy a szülők és a gyermekek is tisztában legyenek azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak gyermekjogok tekintetében. Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Növekszik a fiatalkorúak súlyos bűnözése, csökkent az infláció, elsőfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. Az elmúlt években emelkedett a fiatalkorúak által elkövetett súlyos, szándékos bűncselekmények száma, figyelmeztetett Máros Zsilinka főügyész. Zsilinka szerint a jelenség komoly társadalmi probléma, amelyben a családi és iskolai környezet mellett a közösségi média, a kortársak és a társadalmi légkör is szerepet játszik. 2025-ben 103 rablást követtek el fiatalkorúak, ami 47%-os növekedés 2022-höz képest. Az ügyészség szerint különösen aggasztó az erőszakos bűncselekmények aránya, valamint az alkohol és más függőséget okozó szerek jelenléte. Szlovákiában júliusban 3,3%-ra mérséklődött az éves infláció a júniusi 3,5%-ról. Ez a legalacsonyabb érték 2024 eleje óta. A csökkenésben fontos szerepet játszottak az élelmiszerárak. Az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára egy év alatt 2,1%-kal csökkent, eközben a lakhatás és az energia továbbra is jelentősen drágult. Ebben a kategóriában 7,4%-os áremelkedést mértek. Az év első 7 hónapjában átlagosan 3,7%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. Az ukrán légierő a jövőben nem közli részletesen, hány orosz ballisztikus rakétát indítottak, hányat semmisítettek meg, illetve hány rakéta érte el vagy közelítette meg célját. A döntést azzal indokolták, hogy az orosz támadások intenzívebbé váltak, és az ukrán légvédelemnek egyre nagyobb kihívást jelent a ballisztikus rakéták elfogása. Ukrajna közben hiányt jelez a Patriot rendszerekhez szükséges rakétákból. Az ország továbbra is figyelmeztetni fogja a lakosságot a támadásokra, és általános információkat közöl az orosz rakétaindításokról. Tüzekről számoltak be Oroszországban, a baskíriai Szalavatban és az Orenburgi régióban is, miután ukrán dróntámadásokról érkeztek jelentések. Szalavatban egy jelentős petrokémiai üzem, a Gazprom környékén történtek robbanások. A létesítmény már korábban is ukrán támadás célpontja volt. Orenburg régióban az ukrán hadsereg közlése szerint az Orszkban található olajfinomítót is támadás érte, amely után a Reuters szerint átmenetileg leállt a működés. Tajvan hadserege olyan katonai gyakorlatot tartott, amely egy esetleges kínai tengeri blokkád áttörését szimulálta. A haditengerészet és a parti őrség közösen gyakorolta egy kereskedelmi hajó kísérletét, miközben egy aknamentesítő hajó biztonságos útvonalat alakított ki a keleti part egyik kikötője felé. Tajpej attól tart, hogy Kína egy esetleges konfliktusban megpróbálná elszigetelni vagy blokkád alá venni a szigetet. A 10 napos hadgyakorlaton emellett utak lezárását és fontos infrastruktúrák védelmét is gyakorolják. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Pós Hubert 200 háton arany, Milák Kristóf 100 gyorsan, Sárkány Zalán pedig 800 gyorsan bronzérmet szerzett az úszók párizsi Európa-bajnokságán. Emma Zapletalová aranyérmet harcolt ki 400 gáton a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Alapdarúgó szuperkupa salzburgi mérkőzésén Paris Saint-Germain Aston Villa 2-1. Alapdarúgó konferencia liga harmadik selejtező körének visszavágóján FC Kopenhága Debrecen 5-1. A dánok 8-1-jel jutottak tovább.
0: Időjárás.
2: Elsőfokú hőségriasztást adott ki a mai napra a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a malackai, dunaszerdahelyi, komáromi, érsekújvári és a lévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az időseket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D2-es autópályán Magyarország felé a Lanfranconi hídon zajló munkálatok miatt mintegy 30 perces menetidő növekedésre kell számítani. A Nemzeti Autópálya Társaság a torlódások miatt időszakosan lezárja a Széchenyi alagutat is ebben az irányban. Késések vannak Kisutca Újhely előtt, Csacáról érkezve is, ott körülbelül 20 perces a várakozás. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a Slovnaft.sk/akcie oldalon.
4: Sok kocat, búcskaság,

a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi,

0: tartalomismertetőn következik, tekintsük át, milyen témákra és beszélgetésekre számíthatnak az előttünk álló közel 2 órában. A nappali második órájában egy gyermekjogi témát veszünk górcső alá, mert hogy Stáli Katával, a Hintalovon Alapítvány munkatársával beszélgetünk arról, hogy mire érdemes odafigyelni, akár a nyári szünetben is. Többek közt arról lesz szó, hogy az iskola pszichológusoknak milyen szerepe van abban, hogy megelőzzék, felismerjék és azonosítsák a gyermekek problémáit. Erről kérdezem tehát Stáli Katát, a Hintalovon munkatársát. Magazinműsorunk második órájában Tamás Ákos összeállítását is meghallgathatják, melyben felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét a Vakuviharban a magyar partifotózás pixel rajzos hőskora a 2000-es évek elején című kiállításra, amely nemrégiben nyílt Budapesten, és amely egészen szeptember közepéig ingyenesen látogatható, tehát ilyen témákra számíthatnak a nappali második órájában. A táska talán az egyik legszemélyesebb darab a ruhatárunkban. Visszük magunkkal munkába, bevásárolni, nyaralni, és közben sokat elárul arról is, hogy miképp gondolkodunk a praktikumról, a divatról, és újonnan arról is, hogy mit jelent számunkra, a vásárló és egyben a viselő számára a tudatos választás. Erről beszélgetünk 4:12 után Pukkai Judit szín- és stílustanácsadóval. Mutatok egy kis ízelítőt a szóban forgó beszélgetésből.
1: A táskákra is igaz az, hogy minden divat. És általánosságban elmondható, hogy így 2026-ban megért a divat szakma, meg a divattaf trendekkel foglalkozó világ is arra, hogy az egyéniséget helyezi előtérbe. Tehát azt mondják, hogy 2026-ban meg innentől kezdve az a trend, hogy egyedi vagy. És ez a táskákba, kiegészítőkbe is eljön, hogy minden divat, és tényleg, hogy megtalálhatod magadnak azt, ami a tiéd.
0: A teljes beszélgetés tehát 4:12 után hallgathatják meg Stíluspercénk nevű rovatunkban. 11:30 körül meghallgathatják menetrendszerű színes hír összefoglalónkat, majd lapszemlét tartunk, elmondjuk, hogy miről ír a Katedra és az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszáma. A hangmester Kovács János nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: Gyermekjogi témát veszünk elő a nyár kellős közepén, mert hogy a vakáció a gyerekek számára ugyan a szabadságról, a játékról és a gondtalan kikapcsolódásról szól, a jogaik azonban ilyenkor sem mennek szabadságra. A következő percekben folytatjuk korábbi beszélgetésünket, amelyet a gyermekjogi jelentésről folytattunk, Stálik Atával, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai vezetőjével. Nem csak magáról a jelentéstől beszélgetünk, hanem arról is, hogy milyen feladat hárul az iskolapszichológusokra szeptembertől egészen a tanév végéig. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg beszélgetésünket Stálik Ata pszichológussal. Ezen beszélgetésünket javaslom, hogy indítsuk onnét, hogy a kiskorú kollégák véleményéről ejtsünk néhány szót, és magáról a kiskorú kollégák jelenségről szólj kérlek néhány szót. Miért fontos bevonni a kiskorú kollégákat a ti munkátokba, az alapítvány tevékenységébe? Miért kap ennyire meghatározó szerepet a fiatal kollégák jelenléte?
1: A Hintalovonnál már a kezdetek óta, tehát 2016 óta vannak kiskorú kollégáink. A kiskorú kollégáink azok a fiatal, akik 13 éves koruktól jelentkezhetnek hozzánk, és egészen 18 éves korukig maradhatnak nálunk. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban ők önkéntes munkavállalói az alapítványnak is, az idejükhöz és a kapacitásaikhoz, és az érdeklődésükhöz mérten vesznek részt a velünk való munkában. Tehát mi kollégáknak tekintjük őket. Ez azt is jelenti, hogy a gyerekjogi jelentés elkészítésében vesznek részt. Ennek a módszertana általában úgy működik, hogy januárban elkezdjük a közös munkát, mint mi felnőtt munkatársak, és így a kiskorú kollégák is, nekik külön alkalmaik vannak arra, hogy átvegyék az év legfontosabb eseményeit, a 2025-ös év legfontosabb eseményeit, és ott különböző tématerületekre reflektáljanak, és mondják el, illetve írják le a véleményüket, hogy abból a, például az oktatás területén, vagy az egészségügy területén, vagy a mentális egészség területén, vagy bármi olyan dologban, ami őket érdekelte, vagy jobban odafigyeltek, vagy valahogy akár érintette, mondják el a véleményüket a 2025-ös évre. Így a jelentésben szövegszinten is megjelenik a kiskorú kollégák véleménye. És így abban is, hogy őket a politikai kampányok, vagy a propaganda mennyire érintette, vagy akár érinti, és ugye a jelentés időszaka egybeesett a választások időszakába, tehát azok a propagandák, azok a politika, a közbeszéd, a kampányok, a plakátok, és a médiában megjelenő üzenetek a gyerekeket ugyanúgy érintették, ahogy bennünket, felnőtteket érintett. A jelentésben fontosnak tartottuk azt megmutatni, hogy a gyerekeket ezek az üzenetek ugyanúgy érintik, mint ahogy bennünket, ők nem kívülállói a társadalmi folyamatnak, hiszen ők is látják ezeket a plakátokat, hallják a vitákat, meg hát bőven-bőven érzékelik azt a feszültséget, amit azt gondolom, hogy mi is érzékeltünk a tavaszi időszakban. Ezt az egyik kiskorú kolléga elég jól megfogalmazta, amikor arról beszélt, hogy a propaganda és a gyűlöletkeltő üzenetek nem csak a közéletre hatnak, hanem közvetlenül a családokra, közvetlenül a gyerekekre is, hiszen a gyerekek kérdeznek, megpróbálják megérteni, amit látnak, és ezek a kérdések sokszor konfliktusokat, feszültségeket hoznak felszínre a családokban, vagyis a közbeszéd hatása a gyerekek mindennapi életében is bőven megjelenik.
0: Egy korábbi beszélgetésünkben nem érintettük a gyermekjogi jelentésben foglalt egyik témakört, ez pedig a testi fenyítés kérdése, és annak a kérdése, miszerint a sportvilágában a sportoló gyerekek biztonságával kapcsolatban van egy érdekes átfedés. Beszéljünk erről is egy kicsit, mert nagyon-nagyon fontos kiemelni, hangsúlyozni, hogy miért nem megengedett a testi fenyítés jelensége sem a sportban, sem a sporton túl. Mit mond ezzel kapcsolatban Stálik Ata, a Hintalovon Alapítvány vezetője?
1: Bár 2025-ben nem készült átfogó kutatás a testi fenyítésről, azért az nem azt jelenti, hogy a probléma eltűnt volna. Tulajdonképpen éppen ellenkezőleg, hogyha a sportvilágát nézzük, akkor egyre több olyan ügy és beszámoló lát napvilágot, amelyek újra és újra ráirányítják a figyelmet arra, hogy a gyerekekkel szembeni erőszak nem csak a családban fordul elő, hanem minden olyan körülmények között, ahol a gyerekek közösségben vannak. A gyerekeket érő bántalmazás kapcsán ugye nem csak a felnőtt és a gyerek viszonylatában, hanem a kortárs bántalmazásról is kell beszélni. A sporton belül kifejezetten hangsúlyos és fontos probléma a kortárs bántalmazás, amiről nem beszélünk eleget, és nem is készül elég kutatás. Ha a sporton belüli kutatásokat nézzük, akkor a 2014-es UNICEF kutatás, illetve a 2022-es Hintalovon kutatás az, ami a bántalmazás, tehát a sporton belüli bántalmazásra irányítja rá a figyelmet, és abban próbál adatokra találni. Tehát a kutatás az alapvetően is egy fontos szempont kellene, hogy legyen, hiszen csak adatokból tudunk valamilyen problémára rávilágítani, és hogyha megvan, hogy mi a probléma, akkor abból kiindulva arra megoldási javaslatokat tenni. Talán fontos azt kiemelni, hogy mi hiányzik ma Magyarországon, hogyha így a testi fenyítést, vagy a sporton belüli bántalmazással kapcsolatos kutatásokra gondolunk, akkor például az, hogy nincs rendszeres és reprezentatív országos kutatás a gyerekekkel szembeni bántalmazás teljes előfordulásáról. Az is fontos, hogy nincs olyan vizsgálat, amely rendszeresen mérni a testi fenyítést családokban. Elég kevés az adat az elhanyagolásról, vagy az érzelmi bántalmazástól, vagy az érzelmi bántalmazásról, és ugye a legtöbb adat az csak az általában jéghegy csúcsa, hiszen csak azokról az esetekről van információnk, ami valahogy bekerült a rendszerbe, és tudjuk, hogy sokkal-sokkal több eset van, ami viszont nem került a látóterünkbe. Ebből a szempontból van nagyon fontos szerepe a közösségi gyerekvédelemnek. Tehát, hogy a közösség minden tagja felelős azért, hogy észrevegye, hogyha egy gyerek bajban van, és hogyha észreveszi, akkor viszont nagyon fontos azt is tudnia, hogy mit kell tennie. Ezzel kapcsolatban az alapítvány 2025 márciusában egy kampányt indított, ami most a honlapunkon is megnézhető, ez a Hogyan jelez nevű projektünk, ami pontosan ebben próbált segíteni nem csak a szakembereknek, hanem laikusoknak, szülőknek, hogyha gyermekbántalmazást gyanítunk, akkor hova és hogyan lehet fordulni.
0: Bár a nyári szünet hónapjaiban vagyunk, és talán mindenki egy kicsit pihen, lazul, hogy így egyszerűen is szóljak, miért fontos előrevetíteni azt, ami következik a nyári szünet után a tanév folyamán? Itt most elsősorban az iskola pszichológusok szerepére lennék kíváncsi, arról kérdeznélek téged, hogy miért van kiemelten fontos jelentősége és szerepe a gyermekvédelmi jelzőrendszer szempontjából az iskola pszichológusoknak, hogyan kell elképzelni az ő munkájukat, tevékenységüket szeptembertől egészen augusztus végéig, mi a szerepe az iskola pszichológusoknak a gyerekek jól léte szempontjából, ti ezzel kapcsolatban milyen tapasztalásokkal rendelkeztek a Hintalovon Gyermekjogi Alap?
1: Az iskolapszichológusoknak kiemelkedően nagy szerepe van abban, hogy felismerjék a bántalmazásos eseteket, de nem csak abban, hogy felismerjék, hanem abban, hogy hozzájuk az adott közösségen belül, például iskolában, vagy az óvodapszichológusokat említve óvodában, a jelzőrendszer többi tagjai, tehát a tanárok, a gyógypedagógusok, a fejlesztő pedagógusok, vagy a pedagógiai asszisztensek, vagy bárki, aki ezekben az intézményekben van, hozzájuk szokott. Én azt gondolom fordulni sokszor olyan helyzetekben, amikor gyanít bántalmazás. Ezért kiemelt szerepe van az iskolapszichológusnak nem csak abban, hogy a már hozzá küldött gyerekekkel foglalkozik, hanem abban is, hogy a felnőtteknek tanácsot ad abban, hogy hogyan vehetik észre a bántalmazást. Miközben az iskolapszichológusok száma nagyon kevés, az egy intézményre kerülő iskolapszichológusok számáról pontos adatunk igazából nincs is. Fontos lenne átgondolni az egész rendszert abból a szempontból, hogy intézményeken belül, iskolákon belül úgynevezett gyermekvédelmi tím kellene rendszeresíteni, hogy ne maradjon magára az iskolapszichológus ezekkel a kérdésekkel, hanem olyan gyermekvédelmi csoport dolgozzon együtt, akiknek nem csak akkor van szerepe meg feladata, amikor valami probléma van, tehát valamilyen bántalmazást valaki tapasztal, hanem ha rendszeresen üléseznének, és azért hozom be ezt, mert az iskolapszichológus ennek egy fontos tagja lenne, tehát hogy ez a gyermekvédelmi munkacsoport mondjuk egy jól működő intézményrendszerben havonta összejön, ülésezik, és beszélget azokról a gyerekekről, akikben valami

0: és szolgáltatást nyújtanak, miközben az iskolapszichológusnak nem ez a feladata, hanem az, hogy felismerje a gyerek állapotát és a megfelelő szakrendelésre, vagy a megfelelő szakemberhez továbbítsa, de mivel annyira túlterhelt a szakellátás, vagy a szakrendelés akár a klinikai szakpszichológusokat, akár a gyerekpszichiátereket nézzük, hogy ezek a gyerekek bent ragadnak az iskolapszichológusnál, szóval ez egy több szempontból is szorongató helyzet, szorongató a gyereknek is, hiszen nem a megfelelő segítséget kapja, és szorongató az iskolapszichológusoknak is, hiszen ő pedig nem erre kapott felhatalmazást, és nem erre lett képezve, hogy ilyen súlyosabb állapotban lévő gyerekekkel foglalkozzon. Szóval ez az a része a rendszernek, amin nagyon sürgősen kellene sok változást bevezetni, de persze ezt a mondatot nagyon sok helyen el lehetne még mondani, nem csak az iskolapszichológusokra vonatkoztatva.
1: Mit vártok az elkövetkezendő egy évtől? Szerinted mi az, ami meg fog változni a jövőben gyermekjogok terén tekintetében? Mi az, ami jó iránynak számít? Mi az, ami szerinted kifejezetten káros, de társadalmi szinten akár lehet rajta változtatni? Milyen összefoglaló gondolatokkal búcsúznál hallgatóinktól?
0: Ha majd jövő ilyenkor beszélgetünk, és akkor már meg fog jelenni a 2026-os gyerekjogi jelentése az alapítványnak, akkor én azt hiszem, hogy a mostani fejemmel azt gondolom, hogy nagyon hasonló dolgok is lesznek benne, mint amit leírunk, csak reményeim szerint már azt is leírhatjuk, hogy milyen változások figyelhetők meg annak érdekében, hogy ez a tendencia, ami már nagyon régóta látható a gyerekek védelmével kapcsolatban, az megváltozzon, hogy elindulnak olyan folyamatok, ami lassítja a folyamatot, vagy ami lassítja a sok területnek a hanyatlását, ami, vagy esetleg meg is állítja. Sokan sokszor varázsütésre szeretnék megjavítani azokat a helyzeteket, amik 30 vagy 40 év alatt alakultak ki. Ez azért ilyen gyorsan nem fog megtörténni, tehát én azt hiszem, hogy ha jövő évi adatokat fogjuk elemezni, akkor ez az adatokban olyan nagyon nagy változások nem lesznek, akár a bántalmazott gyerekek, akár az elhanyagolt gyerekek, akár a szakellátásban lévő gyerekek helyzetéről, de az, hogy olyanokat is mellé tudunk tenni a képhez, meg a jelenségekhez, hogy mi mindenben indul el változás, hogy az oktatás területén milyen változások indulnak el, akár a szexuális neveléssel kapcsolatban, ami pedig szoros összefüggésben van a szexuális bántalmazással, akár az oktatás más területein, a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjával kapcsolatban, a gyerekek mentális jólétével kapcsolatban, a szakellátásban ugye el fog indulni egy olyan diagnózis, ami felméri, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, hogy maguknak a szakembereknek mi a véleményük arról, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Én azt hiszem, ez is egy újdonság. Nagyon régen kérdezték meg a gyerekvédelem bármely területén dolgozó szakembereket arról, hogy ők mit tapasztalnak, hogy miben vannak, és mit látnak, hogy hogyan lehetne ezeken a helyzeteken változtatni. Miközben a leginkább információkkal ők rendelkeznek, és a legtöbb tapasztalattal is ők rendelkeznek abban, hogy milyen irányban kellene elmozdulni. Hogyha ezeket a hangokat a minisztériumok és a kormányzat meghallja, már pedig úgy tűnik, hogy szeretné ezeket meghallani, akkor én azt gondolom, hogy valóban van esély arra, hogy egy olyan irányba fejlődjön a gyerekek védelme, hogy legalább egy helyzetképet fogunk látni egy éven belül, és azokat az első vonalakat, hogy milyen irányban és hogyan kell változtatni ahhoz, hogy majd idővel stabilan és sokkal jobban működő gyerekvédelmi rendszer tudjon működni. Az, hogy ez egy éven belül mit lehet változtatni, arra mi is nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk.
1: Az elmúlt percekben egy gyermekjogi témáról beszélgettünk Stáli Katával, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai vezetőjével. Szót ejtettünk arról, hogy milyen feladat hárul az iskolapszichológusokra szeptembertől egészen a tanév végéig, de arra is kitértünk, hogy mit várnak az elkövetkezendő egy évtől gyermekjogok tekintetében. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

Kedves hallgatóink, az előző témához ugyan lazábban kötődik soron következő összeállításunk, mégis érdemes kellő figyelemmel és érdeklődéssel hallgatni, hogy mivel tehető szebbé, izgalmasabbá és meglehetősen tartalmassá nyár, elsősorban a gyerekek szempontjából. A már gyerekjogi téma is felmerült ebben az órában. Lássuk, mivel lehet kedvezni a gyerekeknek a nyári szünet hátralevő idejében. Hallgassák meg tehát összeállításunkat, melyből kiderül, hogy érdemes-e hagyni a gyerekeket unatkozni, ezáltal pedig a leleményességre nevelni őket. Jöjjenek tehát napra kész nyári tippeink!

És ha már az unatkozásnál tartunk, sokan félnek attól, hogy a gyerek unatkozik, pedig a pszichológusok szerint ez nem csak normális, de egyenesen szükséges jelenség is. Az unatkozás a kreativitás katalizátora. A Cambridge-i Egyetem egyik kutatása szerint, amelyet 2014-ben publikáltak, a strukturálatlan idő segíti a gyerekeket abban, hogy belső világuk felé forduljanak, saját ötleteket, történeteket, játékokat találjanak ki. Ez az igazi szellemi önállóság kezdete. És hogy összességében véve mit tehetnek a szülők? A pszichológusok szerint ahelyett, hogy a két véglet egyikébe esnénk, vagy minden percet szórakoztatással töltünk ki, vagy hagyjuk, hogy az unalom állandó legyen, a szülőknek az arany középutat kellene ebben is megtalálniuk. Erin Westgate, a Floridai Egyetem pszichológia adjunktusa például a Miért érdekes az unalom című tanulmányában hangsúlyozza, hogy a mérsékelt unalom értékes tanulási lehetőségeket nyújthat, amelyek elősegítik a kreativitást és a probléma megoldást. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a szülők ne várják el a gyerekektől, hogy ösztönösen tudják, hogyan kell kezelni az unalmat. Jobb, ha emlékeztetik gyermekeiket olyan tevékenységekre, amelyek szórakoztatóak vagy értelmesek. Így módon a szülők anélkül támogathatják gyermekeiket, hogy a kész megoldásokat tálcán kínálnák nekik.

A nyári szünet kitűnő alkalmakat teremt arra, hogy kihasználjuk a nyári spontaneitást. Engedjük meg gyermekeinknek, hogy ők fizessenek például valamilyen üdítőért, lángosért, adjunk nekik apróbb feladatokat, amelyeket sikerélmény címszó alatt kényelmesen tudnak teljesíteni, vagy próbáljunk meg közösen olyan lehetőségek nyomába eredni, amelyek nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is szórakoztatják.

Érdemes lehet kitalálni napi kihívásokat, például építsünk közösen valamit, tanuljunk, olvassunk, találjunk ki saját társas játékot.

Kisebb gyerekek esetében egy doboz színes ceruza, kartondarab, néhány ruhaanyag is elegendő ahhoz, hogy alkossanak. Nem a végeredmény számít, hanem a folyamat, amikor a gyermek képzeletet és valóságot összeköt. Engedjük, hogy saját műhelyt alakítson ki, ahol elmerülhet saját világában.

Nem kell messzire menni ahhoz, hogy élményt adjunk. Egy közeli parkban eltöltött piknik, egy városi séta térképpel, vagy akár egy kincskereső nap is felejthetetlen élményeket jelenthet. Készítsünk akár közösen egy nyári élménylistát. Bizonyára a gyermekek imádni fogják ezt a tevékenységet.

Egy jó könyv, egy jó függőágy, és már is indulhat a fantázia. Nyáron kiváló alkalmak nyílnak arra, hogy a gyermekek olvasóvá váljanak. Ne kényszerítsük, inkább kínáljuk meg különféle műfajokkal, képregényektől, akár az állattörténetekig. Olvashatunk együtt, közösen, hangosan, csöndesen, pár percet naponta, vagy több oldalat, akár több órát. Ez nem csak a gyermek számára meghitt élmény, hanem a szülőnek is minden bizonnyal örömet okoz majd.

Végezetül pedig beemelném a Cambridge-i egyetem kutatását, amelyben arról is szó van, hogy amikor a gyermekek nem kapnak folyamatosan programokat vagy irányítást, kénytelenek lesznek saját ötleteket kitalálni és alkalmazni. Ezáltal fejlődik az önálló probléma megoldás képessége és gazdagodik a képzeletük is. Éppen ezért is fontos, hogy ne töltsük meg túl zsúfoltan a nyári napokat, hanem hagyjunk időt a semmi tevésre is. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne kínálhatnánk változatos elfoglaltságokat. Egy doboz festék, egy csomag gyurma vagy pár egyszerű kézműves eszköz is csodákra képes. De még ennél is többet érhet, ha hagyjuk, hogy a gyermek maga döntse el, mit szeretne készíteni, vagy akár csak játszani a legkisebb dolgokkal, például a kavicsokkal, vagy pedig a falevelekkel. Jöjjön egy kis nyári zeneszám, kedves hallgatóink, ha tehetik kérem, töltsük együtt a délelőttöt.

0: A 2000-es évek elején még nem voltak okostelefonok, nem léteztek közösségi oldalak, és senki sem készített több száz fotót egyetlen este alatt. A bulik hangulatát többnyire a klubok és zenei portálok fotósai örökítették meg, a képekre pedig sokszor napokat kellett várni. Amikor végre felkerültek az internetre, ezrek böngészték őket, hogy megtalálják magukat vagy az ismerőseiket. Ezek a felvételek ma már jóval többet jelentenek egyszerű emlékképeknél. Egy korszak hangulatát, a budapesti klubélet világát és a digitális fotózás hőskorát idézik fel. Ezt az időszakot állítja középpontba a Magyar Zeneháza új időszaki kiállítása, amely Vakuviharban a magyar partifotózás pixelrajzos hőskora a 2000-es évek elején címmel nyílt meg nemrégiben Budapesten. A szeptember közepéig ingyenesen látogatható tárlat a korszak meghatározó partifotóiból és online archívumaiból válogat, miközben azt is bemutatja, hogyan változtatta meg a digitális fényképezés és az internet a koncert és klubfotózást. A megnyitón Tamás Ákos kollégám járt.
1: A kiállítás több ezer felvételből válogat. A falakon a korszak legismertebb online felületeinek, köztük a Pulzárnak, a drumandbass.hu-nak és az Anthroposnak képei láthatóak, de külön hangsúlyt kapnak Glódi Balázs fotó is, amelyek már a 2000-es évek elején túlmutattak az egyszerű esemény dokumentáláson. És hogy miről is szól maga a kiállítás, arról Virágvölgy István, a tárlat kurátora számol be.
2: Tulajdonképpen 20 évvel ezelőtti, főleg budapesti magyarországi parti fotó kultúráról, ugye hát ezt ma már kicsit kell magyarázni, hogy ez mit jelent. Ebben az időszakban jöttek be az első komolyan vehető digitális fotógépek, akkor még nem voltak olyan jó okostelefonok, mint ma, és emiatt a buli fotókat azok profi fotósok csináltak, akik ezekkel a profi gépekkel, általában vakuval, ezért innen jön a cím, mert általában pofán vakuzott képeket láthatunk a kiállításon. Szóval, hogy bementek egy buliba, és végigfényképezték azt a rengeteg ember, több száz képet készítettek egy-egy estén, akik ott buliztak, és ezt utána felrakták az internetre, és ezt utána az ember otthon maga szörfölt, akkor már létezni kezdő széles sávú interneten nézegethette másnap.
1: De hogyan is született meg ennek a kiállításnak az ötlete?
2: A kiállítás az Independent Label Fair nevű bakelit lemez és független kiadóvásárnak a kísérő rendezvénye, és innen jött az ötlet, hogy valami ebből a világból hozzunk valamit, és így került ugye a Zeneházának az előcsarnokába, ahol ez a vásár maga is van szeptember 12-én, és igazából a képek nagy része az Glódi Balástól származik, aki akkor 20 éven át egy Fényérzékeny című blogot is vitt, amellett, hogy ő maga is partifotózott, és tulajdonképpen az ő képei a fő törzsanyag, tehát tőle van ki olyan 50 kép, és ezen kívül pedig további több száz egyébként még belógatva itt-ott, amiket egyébként még ma is létező partifotós honlapokról válogattunk, a tipikusabb, érdekesebb képeket próbáltuk megmutatni a korszakból. És ezen kívül pedig van még egy elem, ez pedig Vizi Ákos grafikusnak köszönhető, aki a 2000-es évek budapesti parti helyeit tette fel egy térképre, és a ma már nagyrészt nem létező zöld pardon kultiplex és társait lehet böngészgetni, hogy melyik buli hely az hol volt annak ide.
1: A kiállítás nem csupán fotókat mutat be, hanem egy olyan korszakot idéz fel, amely a budapesti éjszakai életet még nem a közösségi média, hanem a klubok, a zenei közösségek és a partifotósok határozták meg. 2000-es évek elején egy-egy buli után még napokat kellett várni, hogy felkerüljenek a képek az internetre, és sokan éppen ezért keresték fel újra és újra különböző online oldalakat, hát ha megtalálják magukat valamelyik felvételen. Ezt a világot idézi meg Vizi Ákos nagyméretű infografikus klubtérképe is, korszak legendás szórakozó helyi gyűjti össze.
3: Ezeket a buli térképeket 2020-21 folyamán kezdtem el készíteni, elsődlegesen a 90-es évek szórakozóhely térképét készítettem el, a budapesti szórakozóhelyeket, amelyik engem elsődlegesen érintett. Én a 80-as évek végétől 87-88-tól kezdtem el szórakozóhelyekre járni fiatal tínédzserként, és aztán 90-es évek volt az a boom, amit így végig kibulisztunk. Egy ilyen szerves folyamánya volt a 90-es évek, de igazából a helyek folyamatosan megszűntek, újabb helyek létesültek, egyre izgalmasabb és teljesen más környezetben, mint 90-es évek Budapestre volt. Az igazság, hogy én ennek körülbelül a 2004-ig voltam nagyjából aktív része, utána ugyanis külföldre távoztam, és így azóta is külföldön lakom. Igazából csak hazajáróként asszisztáltam végig a 2000-es évek első évtizedének a élményét, tehát ezt az egész élményt, ami akkor volt.
1: Vizi Ákos azt is elárulja, hogy mennyi szórakozó hely van feltüntetve a térképen.
3: Több mint 100 szórakozó hely van, de biztos, hogy hiányzik róla több olyan szórakozóhelyek, amik ilyen kisebb bárok, mondjuk kocsmák, ahol esetleg alkalmi szórakozóhelyek voltak, rövid ideig kis diszkók voltak, de körülbelül több mint 100 fent van, és ez változó. Tehát így szerintem nagyjából hasonló arányokat mutatnak 90-es években, a 2000-es években is. Tehát egy ilyen óriási gazdag választék volt. A zenei szcénák különbözőségének megfelelően, ezeknek megfelelően létesült rengeteg olyan klub, amihol felszívta ezt a rengeteg fiatalt, aki akkoriban kezdett el szórakozni, esetleg mondjuk a korabeli Budapest Korvintető, ami 2007 környékén nyit ki a Blahalújza téren. Ezen kívül például mondjuk a Csacsacsát, ami több helyszínen létezett. Első helyszíne a Kálvin téri aluljáró volt, képesztő hely volt, tehát így nehéz így szavakba fogalni azt az élményt, ami ott volt lent. Multiplex nyilván, ami a Kinizsi utcában a Blue Boxnak az utódja volt, a 2000-es években végig uralkodó underground koncerthelyszín és buli helyszín volt. Megnyitott az A38 a Dunán, ami alapvető koncert és parti helyszín lett.
1: A Vaku Viharban című kiállítás szeptember 13-áig ingyenesen látogatható a Magyar Zeneházában. A zárás előtti napon szeptember 12-én rendezik meg a jubileumi 10. Independent Label Fair-t is, amelyhez kapcsolódva Virágvölgyi István kurátori tálatvezetése mutatja be a kiállítás kulisszatitkait.
0: A 2000-es évek elején még nem voltak okostelefonok, nem léteztek közösségi oldalak, és senki sem készített több száz fotót egyetlen este alatt. A bulik hangulatát többnyire a klubok és zenei portálok fotósai örökítették meg, a képekre pedig sokszor napokat kellett várni. Amikor végre felkerültek az internetre, ezrek böngészték őket, hogy megtalálják magukat vagy az ismerőseiket. Ezek a felvételek ma már jóval többet jelentenek egyszerű emlékképeknél. Egy korszak hangulatát, a budapesti klubélet világát és a digitális fotózás hőskorát idézik fel. Ezt az időszakot állítja középpontba a Magyar Zeneháza új időszaki kiállítása, amely Vakuviharban a magyar partifotózás pixelrajzos hőskora a 2000-es évek elején címmel nyílt meg nemrégiben Budapesten. A szeptember közepéig ingyenesen látogatható tárlat a korszak meghatározó partifotóiból és online archívumaiból válogat, miközben azt is bemutatja, hogyan változtatta meg a digitális fényképezés és az internet a koncert és klubfotózást. Az elmúlt percekben Tamás Ákos kollégám összefoglalóját hallották.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. El is érkeztünk a nappali harmadik órájához. Érdemes lesz figyelni, fülelni és érdeklődve hallgatni bennünket. Mutatom is, hogy miért.
2: A táskákra is igaz az, hogy minden divat. És általánosságban elmondható, hogy így 2026-ban megélt a divat szakma, meg a divattaf trendekkel foglalkozó világ is arra, hogy az egyéniséget helyezi előtérbe. Tehát azt mondják, hogy 2026-ban meg innentől kezdve az a trend, hogy egyedi vagy. És ez a táskákba, kiegészítőkbe is eljön, hogy minden divat, és tényleg, hogy megtalálhatod magadnak azt, ami a tiéd.
1: Hamarosan Pukkai Judittal beszélgetünk, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Növekszik a fiatalkorúak súlyos bűnözése, csökkent az infláció, elsőfokú hőségriasztás van érvényben, jönnek a részletek. Az elmúlt években emelkedett a fiatalkorúak által elkövetett súlyos, szándékos bűncselekmények száma, figyelmeztetett Máros Zsilinka főügyész. Zsilinka szerint a jelenség komoly társadalmi probléma, amelyben a családi és iskolai környezet mellett a közösségi média, a kortársak és a társadalmi légkör is szerepet játszik. 2025-ben 103 rablást követtek el fiatalkorúak, ami 47%-os növekedés 2022-höz képest. Az ügyészség szerint különösen aggasztó az erőszakos bűncselekmények aránya, valamint az alkohol és más függőséget okozó szerek jelenléte. Szlovákiában júliusban 3,3%-ra mérséklődött az éves infláció a júniusi 3,5%-ról. Ez a legalacsonyabb érték 2024 eleje óta. A csökkenésben fontos szerepet játszottak az élelmiszerárak. Az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára egy év alatt 2,1%-kal csökkent, eközben a lakhatás és az energia továbbra is jelentősen drágult. Ebben a kategóriában 7,4%-os áremelkedést mértek. Az év első 7 hónapjában átlagosan 3,7%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. Az ukrán légierő a jövőben nem közli részletesen, hány orosz ballisztikus rakétát indítottak, hányat semmisítettek meg, illetve hány rakéta érte el vagy közelítette meg célját. A döntést azzal indokolták, hogy az orosz támadások intenzívebbé váltak, és az ukrán légvédelemnek egyre nagyobb kihívást jelent a ballisztikus rakéták elfogása. Ukrajna közben hiányt jelez a Patriot rendszerekhez szükséges rakétákból. Az ország továbbra is figyelmeztetni fogja a lakosságot a támadásokra, és általános információkat közöl az orosz rakétaindításokról. Tüzekről számoltak be Oroszországban, a Baskíriai Szalavadban és az Orenburgi régióban is, miután ukrán dróntámadásokról érkeztek jelentések. Szalavadban egy jelentős petrokémiai üzem, a Gazprom környékén történtek robbanások. A létesítmény már korábban is ukrán támadás célpontja volt. Orenburg régióban az ukrán hadsereg közlése szerint az Orszkban található olajfinomítót is támadás érte, amely után a Reuters szerint átmenetileg leállt a működés. Tajvan hadserege olyan katonai gyakorlatot tartott, amely egy esetleges kínai tengeri blokád áttörését szimulálta. A haditengerészet és a parti őrség közösen gyakorolta egy kereskedelmi hajó kísérletét, miközben egy aknamentesítő hajó biztonságos útvonalat alakított ki a keleti part egyik kikötője felé. Tajpej attól tart, hogy Kína egy esetleges konfliktusban megpróbálna elszigetelni vagy blokád alá venni a szigetet. A 10 napos hadgyakorlaton emellett utak lezárását és fontos infrastruktúrák védelmét is gyakorolják. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: Kósubert 200 háton arany, Milák Kristóf 100 gyorsan, Sárkány Zalán pedig 800 gyorsan bronzérmet szerzett az úszók párizsi Európa bajnokságán. Emma Zapletalová aranyérmet harcolt ki 400 gáton a birminghami atlétikai Európa bajnokságon. A labdarúgó szuperkupa Salzburgi mérkőzésén Paris Saint-Germain Aston Villa 2-1. A labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező körének visszavágóján FC Kopenhága Debrecen 5-1. A dánok 8-1-jel jutottak tovább.
0: Időjárás.
3: Elsőfokú hőségriasztást adott ki a mai napra a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a malackai, dunaszerdahelyi, komáromi, érsekújvári és a lévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az időseket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Közlekedési baleset történt Rózsahegyen Ivachnó falu felől behajtva, ahol két személyautó ütközött. Az egyik forgalmi sávot lezárták, ezért az érintett szakaszon körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel kell számolni. Az ellenkező irányban Gombás felől a Rózsahegyre érkezve szintén torlódás alakult ki, ott 10-15 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Magazinunkban utoljára tartalomismertetővel szolgálunk. Lássuk, milyen témákra, beszélgetésekre és egyéb állandó rovatokra számíthatnak. A táska talán az egyik legszemélyesebb darab a ruhatárunkban. Visszük magunkkal munkába, bevásárolni, nyaralni, és közben sokat elárul arról is, hogy miképp gondolkodunk a praktikumról, a divatról, és újonnan arról is, hogy mit jelent számunkra a vásárló és egyben a viselő számára a tudatos választás. Erről beszélgetünk 11:45 után Pukkai Judit szín- és stílus tanácsadóval. Mutatok egy kis ízelítőt a szóban forgó beszélgetésből.
1: A táskákra is igaz az, hogy minden divat. És általánosságban elmondható, hogy így 2026-ban megért a divat szakma, meg a divattal trendekkel foglalkozó világ is arra, hogy az egyéniséget helyezi előtérbe. Tehát azt mondják, hogy 2026-ban meg innentől kezdve az a trend, hogy egyedi vagy. És ez a táskákba, kiegészítőkbe is eljön, hogy minden divat, és tényleg, hogy megtalálhatod magadnak azt, ami a tiéd.
0: A teljes beszélgetés tehát 11:45 után hallgathatják meg Stílus Perceink nevű rovatunkban. 11:30 körül meghallgathatják menetrendszerű színes hír összefoglalónkat, majd lapszemlét tartunk, elmondjuk, hogy miről ír a Katedra és az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszáma. A hangmester Kovács János nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: új rovatunk következik, ez pedig a stílus perceink. A táska talán az egyik legszemélyesebb darab a ruhatárunkban, mert hogy visszük magunkkal a munkába bevásárolni, nyaralni, és közben sokat elárul arról is, hogyan gondolkodunk a praktikumról, a divatról, és újabban arról is, hogy mit jelent számunkra tudatos vásárlói hozzáállás. A nyár folyamán abszolút aktuális ez a kérdés, mert hogy ilyenkor előkerülnek a könnyű vászontáskák, a fonott kosarak, a kisebb váltáskák, és persze az a bizonyos darab, amiben valahogy mindig minden belefér. Erről is szó lesz a soron következő percekben, mert hogy Pukkai Judit szín- és stílustanácsadó ékszerkészítő mondja el nekünk, milyen divatot, trendet követünk akkor, ha a táskavásárlásra adjuk a fejünket. Pukkai Juditot hallják.
1: A táskákra is igaz az, hogy minden divat. És általánosságban elmondható, hogy így 2026-ban megélt a divat szakma, meg a divattal trendekkel foglalkozó világ is arra, hogy az egyéniséget helyezi előtérbe. Tehát azt mondják, hogy 2026-ban, meg innentől kezdve az a trend, hogy egyedi vagy. És ez a táskákba, kiegészítőkbe is eljön, hogy minden divat, és tényleg, hogy megtalálhatod magadnak azt, ami a tiéd. Nagyon divat lett, hogyha formákat nézzük, amit én nagyon bírok, ezek az elcsúsztatott arányok, ami az öltözékben is megjelenik, voltak ezek a nagy, megint előjöttek ezek az óriási váltömések, megint jött ezek a csípőnadrágok, hogy le van tolva a derékvonal, ugye lejjebb, vagy pont a magasított derék, hogy ez följebb van csúsztatva. A táskákba is megjelentek ezek az, vannak arány, ezek az arányoknak az eltolódásai. Bejöttek tavaly újra ezek a bagett táskák, ezek a nagyon keskeny, hosszú, ilyen kis hónajtatyóknak hívom ezeket. Ez tényleg onnan jött, hogy képzeljünk magunk elé egy párizsi utca jelenetet, amikor a párizsi hölgyek, ezek a nagyon divatos, elegánsak, a nagy, hosszú bagett kiflit viszik a hónuk alatt. Na nyilván nem ekkor, ennyire hosszúak azért ezek a táskák, de ilyenek voltak már a 90-es, 2000-es években is, és most visszajöttek ezek hosszúkás formába. Tehát ugyanezt képzeljük el, egy ilyen hosszú nyújtott téglalapot, csak hosszúkás formába. És ez lehet ilyen kis picikeik, ezek a kis esti, vagy ilyen kis tényleg ezeket a pici táskákat, én ilyen kis semmire kellőknek hívom, hogy alig fél bele van. Tehát ez lehet ilyen picibe is, de lehet a nagyba is, tehát az abszolút a munkába járós táska is. Lehet, gondoljuk azt, hogy például egy laptopot állítva lakunk egy táskába, vagy fektetve, de ettől sokkal jobban elnyúltva ezeket az arányokat. Akkor ugyanúgy divatok ezek a nagyon merev struktúrák, tehát tényleg ilyen doboztáskák, például visszajöttek azok is, amik régen a vintage óriási divattáskákban is, és akkor nem csak a régiek, hanem a régire hasonlító formák is, amiket régen utazók használtak, ez a kozmetikai táskaink, ezek bőröndök, inkább így mondom, úgy képzeljük, ezek a kozmetikai bőröndök. Na most ez sima utcai táska. Szintjén visszajött, nagy divatházak is behozták, és ez szépen csorog lefele a anyagilag jobban elérhető kategóriába is, ami úgy néz ki, mint régen a tusfürdő, sampon, stb. Ezek voltak benne, meg hát még régebben a pipere, holmi, és akkor ez most abszolút utcai kis táskaként működik, kisebb, nagyobb, színes, klasszikus, akármi, de azért, hogy ilyen merev formája van. Akkor ugyanúgy divat, ezek a kis hordótáskák, ezek a ilyen, vagy ilyen kis zsákok, ilyen kis megkötősek, aminek sokkal, ugye mondtam a merev formákat, pont az ellenkezője is igaz. Ez ilyen kis löttyet, ilyen szabadabb. Nyilván más a hatása, ugye más az üzenete, más az eszenciája ezeknek a táskáknak, ami merevebb szabású, ugyanúgy, mint egy kosztümnek, vagy egy nadrágnak, vagy egy blézernek, és ez a lazább, lezserebb, a táskákba is megjelenik. Nagyon fontos elmondanom, hogy óriási teret kap, és egyre nagyobbat a kézműves dolgok. A horgolt, a makramézott, a kötött, a szövött, a természetes anyagokból. Ugye nyáron a szalmatáska az szinte alap, csak az a probléma, hogy valódi szalmából készült szalmatáskát nagyon nehéz találni. Tehát, hát mert a műszából, meg a poliuretánból sokkal olcsóbb elkészíteni. Tehát úgy néz ki, mintha szalmából lenne, de nem az. Úgyhogy ez, és ugyanúgy a szalma kalap, ott is az a probléma, hogy nagyon kevés, ami ténylegesen szalmából készült. Vagy mű, az is, szinte ilyen gumiszerű is tud lenni, vagy pedig papírból van, raffiából van horgolva. Úgyhogy a táskákban is erre kell vigyázni, hogy ez ilyen maradjon. És hát ez a kötött horgolt makramé, tehát ezért meg nem kell pénzt adni, itt a nyár, hajrá, lehet kézműveskedni, kipróbálni és megcsinálni a sajátunkat, és az tényleg egyedi lesz, és saját magunkra szabott lesz.
0: Judit, és mit tudnál elmondani az életkori táskás érdeklődésünkkel kapcsolatban? Milyen típusú táskákat hordanak például a kamaszok, a fiatal felnőttek, az érettebbek? Milyen típusú táskákba pakolják a holmiukat? Akár nyáron, akár télen, és meg azt is elmondhatod, hogy változik-e évszakonként a táskahordási szokásunk?
1: Nyilván változik, mindenkinek változik, hogyha most gyorsan mindenki így a hallgatók is így végig pörgetik a saját életüket, életszakaszukat, tavalyi évet, 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, nyilván ez változik. Változik például az, hogy a diákok mibe hordják a tanszereiket. Ugye 20-30 évvel ezelőtt kifejezett iskolatáskák voltak, még kamaszoknak is, meg gimis korosztályban is voltak. Most már szinte ilyen retikülszerű, ilyen nagyobb tótbegeket hordanak a lányok, a fiúk, a sporthátizsákot. Ez mindig is lesz. Úgy általában véve elmondható ez a lazulás, ez a sportosabb viselet, ez nagyon bejött, ez a Covid óta itt maradt a nyakunkon, öltözékbe is, meg kiegészítőkbe is, hogy ez a kényelem, ezt így nagyon gyorsan megszoktuk, hogy otthon abba vagyunk, amibe akarunk, ami kényelmes, és ez így maradt.
0: Ugye ez a home office üzemmód, tehát hogy ezt beékelem.
1: Abszolút, tehát felvidéken tudom mondani, hogy gyepi. Tehát, hogy ez így simán a mackóna drága, kényelmes. Ebben most már eljárnak az emberek munkába is, irodai környezetbe is, iskolába is. És hát a kis vászontáska, hátizsák, sportos hátizsák ugyanúgy táska szintjén is megmaradt. Ez mindig is meg lesz, mert valakinek ez fontos. Ugye azon rajta van a sportszermárkáknak a márkajelzése, van akinek ez fontos, legyen, hordja. Eleve azért nálunk ez az úgynevezett athleisure stílus, ez a nagyon sportos, tényleg ez a sportruházatban jár kimenni az utcára, ez még nálunk annyira nem elfogadott, mint mondjuk Nyugat-Európába, vagy pláne Amerikába. Tehát ugye ez a edzőcipőbe, edzőruhába, tehát akár a jóganadrág, vagy a fitness ruházatba kimenni utcára, fitness ruhához fölvenni egy blazert, és úgy elmenni munkába, nálunk azért ez még az emberek így félrehúzzák az orrukat, hogy te jó ég, miben vagy. Ez nyugaton most már teljesen elfogadott. És ez nyilván ez hozza maga utána a kiegészítőket is. Másrészt viszont ezek a sportmárkák is próbálnak alkalmazkodni, és az ő márka jelzésük, az ő stílusokban ugyanúgy megtalálható az irodába alkalmas, munkába járós táska például.
0: Milyen érdekes, és egy kicsit még visszakanyarodok oda, amit ugye az előbb is feszegettem. Ha tovább haladunk az életkorok tekintetében, mit tudnál elmondani, hogy említettük a diákokat, a fiatal felnőttekről, történtesen akár az egyetemistákról, vagy a fiatal munkavállalókról, mit tudnál elmondani így táska és egyéb pakolni való tekintetében?
1: Hát ők a nagy second hand rajongók. Ugye a mostani 20 év körüliek az már egy olyan generáció, akiknek nagyon fontos lett az, hogy mit viselnek, mit hordanak, milyen a hatása annak a dolognak, az elkészítésének, legyártásának a földre, a világra, és a többi, és a többi. Tehát ők megnézik, hogy az az arckrém, amit használnak, milyen összetevőkből áll, hogy a samponba mennyi a... Tehát az összetevőknek a 80%-a csak azért van, hogy habosabb legyen a fejünk, de amúgy semmire se jó, akkor ők ezt ők már nagyon tudatosan tudják, és ugyanez érvényes az ő ruhavásárlási és a kiegészítő vásárlási szokásaikra is. Tehát ők az abszolút célközönségei a second handnek. A second handdel viszont most már az a baj, hogy a second hand is tele van a fast fashion darabokkal. Tehát most már nagyon nehéz találni second hand üzletekbe nagymamáról, nagypapáról cuccokat. Tehát ott is a fast fashion dolgok kerültek be, aminek a minősége megint csak ott lehet egy picit, hogyha valami 20 évvel ezelőtti fast fashion, azért egy picit lehet, hogy még mindig jobb minőségű, mint a mostani, de az is csak az. Úgyhogy nekik is már nagyon nehéz, és ez egyre nehezebb lesz, de abszolút ők, akik a padlásról le tudnak hozni ilyen dolgokat.
2: És a 30-asok, 40-esek, 50-esek, 60-asok, 70-esek tekintetében mit tudnál elmondani így a táska, retikül, kézipodgyász méretű, akármilyen hordóka esetében mi az, ami itt dominál? Tehát, hogy akár így, hogy gyorsan így ilyen 10-es léptékekben haladunk, mit lehet elmondani? Engem egyébként megdöbbentettél ezzel az infóval, hogy a 20-asok, a mai 20-asok egyébként a legnagyobb másodkézből vásárlók. Nem is gondoltam volna, és nem is feltételeztem volna, hogy ez érvényes egyébként a táska viselési, hordási szokásoknál. Jöjjenek a 30-asok, 40-esek.
1: A 30-as, 40-esek ugye azok már a stabil keresők. Tehát akik nem, egy stabil jövedelem, jó esetben, ugye stabil jövedelemmel rendelkeznek, kiforrott személyiségük van, tehát megvan a pénzük is, és megvan már az önismeretük is ahhoz, hogy tudják, hogy nekik mi való. Persze ott is vannak, ott is aztán, tehát nehéz ezt általánosítani, mert ott is van olyan, aki agybafőbe vásárol, és van, aki tudatosabb, de azért általánosságban elmondható, hogy ők azért már tudatosabbak. Tehát, és úgy gondolom, hogy, és úgy látom a környezetemben, hogy ahogy lépkedünk itt a tízesekkel földfele, hogy egyre inkább tudatosabbak. Biztos kell? Biztosan szükségem van rá, ez egyre inkább, egyre gyakrabban fölteszik ezt a kérdést, és egyre tudatosabban vásárolnak. Másik viszont az, hogy azért, hogy egyre haladunk előrébb, ott a régebb volt a fiataloknál a másodkézből hordott visel, az a levetett ruhadara volt, tehát ott ez egy ilyen eléggé hozza még az asszociációját a szegénységnek, hogy az idősebb testvérnek a ruháit hordjuk, stb. Tehát, hogy ott van azért még generáció, egyre idősebbek, akik

0: adásunk alkalmával említettük azt, hogy elárasztanak bennünket a fast fashion darabok, és ugye most az érvényes a táskákra is. Hogy lehet ezt, nem azt mondom a társadalmi szinten, de úgy akár a mi környezetünket nézve tudatosítani magunkban is, és a környezetünkben is, hogy nem biztos, hogy hosszú távon jövedelmező az, hogy fast fashion táskákkal, retikülökkel, hátizsákokkal veszük körbe magunkat, sokkal inkább magunk szempontjából is jó lenne, hogyha időtállóbb darabokkal sétálnánk az utcán.
1: Nyilván ezek minél idősebb egy darab, annál több történetet hordoz. És hogyha valaki erre nyitott, akkor azért az érdekes, hogy megtaláltam tényleg a nagyi táskáját, és akkor én most azzal megyek színházba, vagy az a fokján. Ugye, mert azok is nagyon divatosak, ezek a kis fémszerkezetes kis retikülök, hogy csodálatos cuki darabok, és hogy lehet ilyeneket most már találni. Nem is a saját nagy szekrényből, de hogy idézőjelbe, és akkor ilyen használt ruhás platformokon nagyon cukikat lehet használni, és akkor az ember így belegondol, hogy azokban az időben mik lehettek, és egyáltalán ezt, hogy gondoljuk át, hogy nekem most kéne egy táska, teszem azt, jön a nyár, és akkor kellene egy kis táska, ami ilyen kis szaladós, végignézem a nyári outfitjeimet, hogy miket hordok, hogy az inkább romantikusabb, vagy inkább sportosabb, ahhoz milyen fog illeni, mekkora legyen, mi mindent akarok magammal hordani. Nyilván más táskára van szükség, hogyha lefutok a kutyát sétáltatni, vagy ha városnéző napot tervezek, és elindulok reggel és estig. Nyilván az ember akkor se akar sok mindent magával cipelni, de azért az a minimum, ami az beleférjen. Ezeket kell átgondolni, hogy mire akarom használni. És akkor mi mindennek kell beleférnie, ha a táskáknál maradunk. És akkor utána el tudunk indulni, hogy oké, akkor megvan a méret nagyjából. Például szeretem az egyterű dolgokat, hogy egy ilyen zsák, mindent beledobálok, vagy nekem szükségem van az egyik kis zseb, még kisebb zseb, még cipzáros, belecsúsztató zseb, kívül zseb, elején, hátulján, mert legyen külön a kulcs, a telefona, nem tudom. Megint csak egy döntés kérdése. És ha ezeket itt szépen végig vesszük, akkor ez így nagyon le fog szűkülni az, és nagyon tudatos lesz, és egyre inkább konkretizálódik az a kép a fejünkben, amit keresünk. És aztán lehet pörgetni az internetet, és akkor jönnek a majdnem jók, és akkor egyszer csak el fog jönni az, ami tényleg jó, ami az igazi.
0: Az elmúlt közel negyed órában Stílus perceink nevű rovatunkat hallották, melyben Pukkai Judit szín és stílus tanácsadóval, mint ékszerkészítő kifejtette bővebben is, hogy milyen szempontok alapján választunk táskákat 2026-ban. Kedves hallgatóink, csak remélni merem, hogy önök is örömüket lelték. Imént közvetített rovatunk első epizódjában.

0: legfrissebb színes hírösszefoglalón következik, a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
1: Június 25-től előrendelhetővé vált az év messze legjobban várt videójátéka, a GTA 6. A rajongók azonban jó ideje nem láthattak már új kedvcsinálót a játékból. Ezt most azonban orvosolja a Rockstar Games anyavállalata, a Take-Two. A Grand Theft Auto 6 An Extended Look augusztus 27-én csütörtökön, magyar idő szerint este 9-kor debütál a Netflixen, ezt követően magyar idő szerint augusztus 28-án hajnali 3-kor a hivatalos Rockstar Games YouTube csatornán és a Grand Theft Auto 6 oldalon is megjelenik. Az okos eszközök és a képernyők már a mindennapjaink részét képezik, és ez alól a gyermekek sem kivételek. De mégis milyen hatást gyakorol ez a fiatalok fejlődésére? Ezt vizsgálták meg az Edinburghi Egyetem és az Imperial College London kutatói. Az eredmények szerint a kutatók 3786 gyermeket vizsgáltak annak kapcsán, hogy az iskolán kívüli képernyő használat 5-10, illetve 15 éves korban hogyan függött össze a pszichoszociális fejlődésükkel. Az eredmények pedig arra utalnak, hogy a képernyők használatának módja fontosabb lehet, mint az eszközökkel töltött idő. A kutatók szerint nem találtak szignifikáns összefüggést a képernyőhasználat és a fejlődési nehézségek között 5 vagy 10 éves korban, és a 15 éves korban elért magasabb nehézségi pontszámmal való összefüggést is csak a videójátékok nagyon magas szintű használata esetén figyelték meg. Konklúziójukban rámutattak, hogy azok a közegészségügyi irányelvek, amelyek kizárólag a képernyő használat korlátozására összpontosítanak, nem feltétlenül tükrözik pontosan a képernyő előtt töltött idő és a pszichoszociális fejlődés közötti összetett kapcsolatot. A kutatók szerint tehát inkább az a fontos, mit csinálnak a fiatalok az okos eszközön, mint pusztán az, hogy mennyi ideig ülnek előtte. Felháborodást váltott ki több BMW tulajdonosból a márka legújabb marketingkampánya, melynek keretében több millió autó fedélzeti képernyőjére küldtek ki egy új Pókember filmhez kapcsolódó reklámot. Meglepetés, Pókember megérkezett a BMW-jébe, ez az üzenet jelenik meg azokban a 2020 júliusa után gyártott BMW-kben indítás után, amelyek megfelelő infotainment rendszerrel rendelkeznek. Ha a vezető rákoppint egy teljes képernyős animáció indul el zenével, egyes modellekben pedig a hangulatvilágítás is aktiválódik. A promóció több mint 70 országot érint, és a Sony Pictures, valamint a Marvel együttműködésének része. A közösségi oldalakon és a BMW-s fórumokon számos tulajdonos sérelmezte, hogy egy drága, saját tulajdonú autóban reklámok jelennek meg, főleg úgy, hogy néhány éve még azt hangsúlyozta a gyártó, hogy nem fogják reklámfelületté alakítani az infotainment rendszereket. A BMW ugyanakkor azt állítja, hogy ez nem hagyományos reklám, hanem egy időszakos, választható élmény.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. A következőkben Petres Csizmadia Gabriellát, a Szóban forgó kiadvány főszerkesztőjét hallják.
3: A Katedra folyóirat a tanév hónapjait kíséri az útján, tehát szeptembertől júniusig tesz közzé új cikkeket, új írásokat. A nyári szünetben a szerkesztőség is szabadságol. Azonban úgy gondoljuk, hogy érdemes a folyóiratot a nyári szabadság alatt is lapozni, hiszen digitális folyóirat lévén szabadon elérhetőek, akár az utolsó 33. évfolyam írásai, akár a korábbi lapszámnak az egyes írásai. Ha fel szeretném hívni a figyelmet néhány írásra, akkor talán a 33. legutóbbi évfolyamnak a lapszámaiból ajánlanék. Ilyen volt például a május-júniusi lapszámban megjelenő Jövő iskolája tematika, ahol bizony izgalmas írásokat lehetett olvasni arról, hogy hogyan is képzelik a szerzők, az írásra megszólított alkotók a jövő iskoláját, milyen víziókkal rendelkeznek, vagy hogy látják, milyen kihívásokkal fog megküzdeni a jövő iskolája. Izgalmas volt számomra alapból például Sánta Katalinnak az írása, aki a nehézségeket is megemlítette, a aggályait a jövő iskolával szemben, ugyanakkor felhívta a figyelmet a megoldásokra, néhány érdekességre. Vagy Burbély Diana az interjújában a jövő óvodájáról mesélt, és arról fogalmazott meg néhány olyan szempontot, ami szerinte elkerülhetetlen egy ideálisabbnak működő óvodarendszerben. Izgalmas volt úgy gondolom a márciusi-április számban az értékelés, önértékelés, visszajelzés tematikája is, ahol arról olvashattak a szerzők, hogy hogyan reagálunk, hogyan értékelünk, akár a saját tevékenységünkre, akár mások tevékenységére. Ez nem csak pedagógiai vagy szülői szempontból lehet érdekes, hanem minden olvasó számára, főleg a pszichológiai jellegű írások elgondolkodtatók lehetnek. Például Stefkovics Patasi Ágnesnek a dühről szóló, a kamaszok dühéről szóló írása elgondolkodtató volt. Vagy Nagymészáros Krisztinának az alternatív iskolai konfliktus megoldáshoz tett javaslatai is nagyon hasznosak lehetnek a hétköznapi gyakorlatban is, nem csak a pedagógiában. A januári lapszámot fellapozva pedig a társadalmi felelősségvállalás, a közösségszervezés, a közösségépítés került a figyelem középpontjába, és ott alapon belül igyekeztünk hazai közösségszervező, társadalmi feladatot vállaló szervezeteket is megszólítani. Ez a lapszám pedig azért lehet érdekes, mert akár a nyári kirándulások, nyári programok szervezésekor, keresésekor iránymutató is lehet, hogy milyen szervezetek foglalkoznak gyerekekkel, hol lehet olyan programot találni, ahol a gyerekeknek is izgalmas programokat találunk, gyerekeket megszólító programokat találunk. És mindenképp szeretném még kiemelni az esélyteremtés tematikánkat, ami a novemberi-decemberi lapszámban került a folyóirat fókuszába, ahol például Elritók Nóra az elveszített esélyekről, tehát a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelési pedagógiai kihívásairól ír, vagy Mező Katalin a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek az esélyteremtését állítja a fókuszba. Esetleg Szabari Elikának a figyelemfejlesztés írását is érdemes fellapozni. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon forró délután van, és hát ebből ez idáig ezen a nyáron kijutott nekünk, akkor a Katedra folyóirat pont olyan mennyiségű, olyan terjedelmű írásokat tud kínálni, ami egy jó kávé mellett, egy délutáni pihenésnél felüdítő tud lenni. Jó olvasást kívánunk minden hallgatónknak!
0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. Az elmúlt percekben a Szóban forgó kiadvány főszerkesztője Petres Csizmadia Gabriella ajánlotta a lapot.

0: A nyár folyamán is értékes olvasnivalót kínál olvasóinak az Irodalmi Szemle. Lássuk, miért érdemes a forró nyári hónapokban is irodalmi szemlét olvasni. A Szóban Forgó kiadvány főszerkesztőjének, Németh Zoltánnak lapajánlóját közvetítjük.
1: Az Irodalmi Szemle nyári dupla száma rendkívül gazdag, és egy kicsit zavarban is vagyok, hogy kire hívjam fel a Pátria Rádió hallgatói figyelmét. Végül úgy döntöttem, hogy főként a tájainkról származó, vagy itt élő írókra, költőkre, azaz a szlovákiai magyar irodalom alakjaira irányítom a figyelmet. Kezdve a kisgyarmatról származó Varga Imrével, ővé ugyanis a lapszám kezdőverse, amely a Memento Mori, az emlékezz a halálra gondolatából eredeztethető késő középkori haláltánc műfajának az újraírása. Külön kiemelném a kortárs szlovák próza blokkot, a hazai pénzes tíme a Vályi Horváth Erika és Csanda Gábor fordításaival, de például a szlovák szerzők közül is Daniela Kapitányová, délszlovákiai, Komáromban élő szerző. Szeretném továbbá felhívni a figyelmet a hömpölygés a struktúrák fölött a lokális találkozásai a Kozmikussal című interjúra, az ipolysági Entó Tanikó beszélgetésére a lévai Forgács Miklóssal, illetve a peredi származású Szász Pál eszéprózájára a különféle szláv és nem szláv démonokról. Az irodalom és az irodalmi érték nem szűkíthető regionális meghatározottságokra, de az Irodalmi Szemle célja az, hogy a kortárs szlovákiai magyar irodalom legjobbjai megjelenjenek a labban.
0: Az imént Németh Zoltán, az Irodalmi Szemle főszerkesztője ajánlotta a Szóban Forgó kiadványt. Én pedig folytatnám, mert hogy az Irodalmi Szemle nyári dupla száma egyszerre három nagyobb tematikus blokkot tartalmaz. Az olvasó összehasonlítást találhat a kortárs szlovák prózáról, három tanulmányt a Dasein analízis köréből, valamint klasszikus magyar irodalmi, pontosabban vers összeállítást angol fordításban találhat a tisztelt olvasó. Emellett pedig kortárs magyar szerzők verseit, prózáját és kritikáit, illetve egy beszélgetést is közöl a lap. A nyári dupla számot a dunaszerdahelyi születésű Zsigrai Eszter képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Munkáiban elsősorban természetes anyagokat használ, az ecoprint a növényi festés, a lumenprint a fotogram és a fitogram kísérleti technikáit, amelyekben a levelek, a növényi nedvek, a fényérzékeny felületek és a vegyi reakciók nem csupán eszközök, hanem aktív alkotótársak. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entó Tanikó arra is felhívják a figyelmet, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Ha tehetik, kérem, önök is olvassák a forró nyári hónapokban az Irodalmi Szemlét.

Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 13-án a Balkezesség világnapján ez volt a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsora, a Nappali. A hangmester Kovács János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője és egyben műsorvezetője is. A tehetik kérem maradjanak velünk a továbbiakban is. Búcsúzom önöktől a mi hamarabbi viszonthallásra.

0: Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Növekszik a fiatalkorúak súlyos bűnözése. Ukrajna kevesebb adatot közöl az orosz rakétatámadásokról, csökkent az infláció. Tajvan a kínai blokkád áttörését gyakorolta. Elsőfokú hőségriasztás van érvényben. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az elmúlt években emelkedett a fiatalkorúak által elkövetett súlyos, szándékos bűncselekmények száma, figyelmeztetett Maros Zsilinka főügyész. Zsilinka szerint a jelenség komoly társadalmi probléma, amelyben a családi és iskolai környezet mellett a közösségi média, a kortársak és a társadalmi légkör is szerepet játszik. 2025-ben 103 rablást követtek el fiatalkorúak, ami 47%-os növekedés 2022-höz képest. Az ügyészség szerint különösen aggasztó az erőszakos bűncselekmények aránya, valamint az alkohol és más függőséget okozó szerek jelenléte. Szlovákiában júliusban 3,3%-ra mérséklődött az éves infláció a júniusi 3,5%-ról. Ez a legalacsonyabb érték 2024 eleje óta. A csökkenésben fontos szerepet játszottak az élelmiszerárak. Az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára egy év alatt 2,1%-kal csökkent, eközben a lakhatás és az energia továbbra is jelentősen drágult. Ebben a kategóriában 7,4%-os áremelkedést mértek. Az év első 7 hónapjában átlagosan 3,7%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. A Szlovák Metrológiai Intézet visszautasította a belügyminiszter kijelentéseit az orosz alkatrészeket tartalmazó közúti kamerák ügyében. Matúš Utajestok belügyminiszter korábban elismerte, hogy az utcákra kihelyezett kamerákban orosz alkatrészek vannak, amelyek a Nemzetbiztonsági Hivatal szerint kockázatot jelentenek, ezért felbontják a kapcsolatot a beszállító céggel. A Metrológiai Intézet hangsúlyozta, hogy nekik törvényileg nem feladatuk a berendezések kibervédelmének, vagy az alkatrészek származási helyének az ellenőrzése. Az ő dolguk kizárólag a műszer technikai és méréstani pontosságának a bevizsgálása. Rendkívüli helyzetet hirdettek ki az Eperjesi járásban található Nagy Szilva községben a kritikus ivóvíz hiány miatt. A víztározó vízszintjének jelentős csökkenése miatt a lakosok csak naponta kétszer, reggel 7 és 10, valamint este 7 és 10 óra között juthatnak ivóvízhez. A rendkívüli állapot ideje alatt szigorúan tilos a hálózati ivóvízzel medencét tölteni, kertet vagy gyepet locsolni, valamint autót mosni. A vízhiányért az idei extrém nyári hőség a felelős, a helyi önkormányzat pedig folyamatosan figyeli a helyzet alakulását. Az ukrán légierő a jövőben nem közli részletesen, hány orosz ballisztikus rakétát indítottak, hányat semmisítettek meg, illetve hány rakéta érte el vagy közelítette meg célját. A döntést azzal indokolták, hogy az orosz támadások intenzívebbé váltak, és az ukrán légvédelemnek egyre nagyobb kihívást jelent a ballisztikus rakéták elfogása. Ukrajna közben hiányt jelez a Patriot rendszerekhez szükséges rakétákból. Az ország továbbra is figyelmeztetni fogja a lakosságot a támadásokra, és általános információkat közöl az orosz rakétaindításokról. Tüzekről számoltak be Oroszországban, a Baskíriai Szalavatban és az Orenburgi régióban is, miután ukrán dróntámadásokról érkeztek jelentések. Szalavatban egy jelentős petrokémiai üzem, a Gazprom környékén történtek robbanások. A létesítmény már korábban is ukrán támadás célpontja volt. Orenburg régióban az ukrán hadsereg közlése szerint az Orszkban található olajfinomítót is támadás érte, amely után a Reuters szerint átmenetileg leállt a működés. Vlagyimir Putyin orosz elnök első alkalommal látogatott el a vitatott Kuril-szigetekre, amelyeket Oroszország és Japán is saját területének tekint. Putyin haditengerészeti gyakorlatokat ellenőrzött, valamint felkeresett egy halfeldolgozó üzemet is az Iturup-szigeten. Japán élesen tiltakozott a látogatás miatt, és hangsúlyozta, hogy a szigetek történelmi és jogi szempontból is Japánhoz tartoznak. A területi vita miatt a két ország máig nem kötött hivatalos békeszerződést a II. Világháború lezárásáról. Mintegy 1200 embert kellett kimenekíteni egy észak-franciaországi kempingből két erdőtűz miatt. A Pas-de-Calais prefektúra szerint az egyik tüzet már ellenőrzés alá vonták, a másik azonban tovább terjed, a körülmények pedig kedvezőtlenek. Az evakuált táborozókat ideiglenesen befogadó helyre szállították. A Reuters beszámolója szerint Franciaországban és Európa szerte idén szokatlanul sok erdőtűzzel küzdenek a hőhullámok miatt. Monique Barbu környezetvédelmi miniszter szerint a forróság akár 15 milliárd eurós kárt is okozhat. Legalább 265 ember halt meg a hétfői 7,4-es erősségű földrengésben Kolumbiában. A mentőcsapatok több mint három nappal a katasztrófa után is folytatták a kutatást túlélők után, miközben közel 500 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Több mint 3500-an megsérültek, és több mint 11 000 lakóépület semmisült meg. A kolumbiai kormány három napos nemzeti gyászt hirdetett az áldozatok emlékére. Recep Tayyip Erdoğan török elnök Ankarában fogadta Mahmoud Abbas palesztin vezetőt. Erdoğan bírálta az izraeli kormány politikáját és kijelentette, hogy Törökország továbbra is támogatja egy önálló palesztin állam létrehozását. A találkozón a térség biztonsági helyzetéről és a palesztin belpolitikai megbékéléséről is tárgyaltak. Abbas üdvözölte a Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán között létrejött védelmi megállapodást is. Az Egészségügyi Világszervezet reményei szerint 3 hónapon belül ellenőrzés alá kerülhet az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járványban eddig több mint 4400 fertőzöttet regisztráltak, és több mint 2000 ember meghalt. A WHO szerint a legnagyobb kihívást a fertőzöttekkel kapcsolatban került személyek nyomon követése és az egészségügyi kapacitások növelése jelenti. A járvány terjedését a térség rossz biztonsági helyzete és a gyenge egészségügyi infrastruktúra is nehezíti. Tajvan hadserege olyan katonai gyakorlatot tartott, amely egy esetleges kínai tengeri blokád áttörését szimulálta. A haditengerészet és a parti őrség közösen gyakorolta egy kereskedelmi hajó kísérletét, miközben egy aknamentesítő hajó biztonságos útvonalat alakított ki a keleti part egyik kikötője felé. Tajpej attól tart, hogy Kína egy esetleges konfliktusban megpróbálná elszigetelni vagy blokád alá venni a szigetet. A 10 napos hadgyakorlaton emellett utak lezárását és fontos infrastruktúrák védelmét is gyakorolják. Tenerifén őrizetbe vették a magyar rendőrség és az Európai Unió legkeresettebb bűnözői között szereplő magyar párt. A 32 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet vezetett. A magyar hatóságok több ezer kanabisznövényt és több mint 180 kg marihuánát foglaltak le a nyomozás során. A férfi és vele egy idős párja a büntető eljárás elől külföldre menekült. A spanyol és magyar hatóságok együttműködésének köszönhetően múlt pénteken Tenerifén elfogták őket. Jelenleg őrizetben vannak, és kiadatásukra várnak. Románia teljesen leállítja a csernavodai atomerőművet, mert a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt már nem áll rendelkezésre elegendő víz a reaktorok hűtéséhez. A létesítmény 2 reaktora közül az elsőt már július végén leállították, most pedig a második blokk működését is megszüntetik. A csernavodai atomerőmű Románia villamos energiafogyasztásának mintegy 1/5-ét fedezi. A hatóságok korábban több rendkívül intézkedéssel próbálták biztosítani a hűtéshez szükséges vízmennyiséget, például a folyómeder mélyítésével és a vízáramlás megváltoztatásával. A román energiaügyi minisztérium szerint az ország energiarendszere más forrásokkal, köztük szél és víz energiával, valamint a Rovinari erőművel képes pótolni a kieső termelést.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Kunshubert aranyérmet nyert a 200 méteres hátúszás döntőjében a párizsi Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Milák Kristóf 100 gyorson, Sárkány Zalán pedig 800 gyorson bronzérmes lett. Emma Zapletalová aranyérmet harcolt ki 400 méteres gátfutásban a Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A címvédő Paris Saint-Germain 2-1-re legyőzte az Aston Villát a labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzésen Salzburgban. A Debrecen kiütéses 5-1-es vereséget szenvedett az FC Kopenhága vendégeként a labdarúgó konferencia liga 3. selejtező körének visszavágóján. A dánok 8-1-es összesítéssel jutottak a playoff körbe. Ma 19 órától Dac Twente, 20:30-tól pedig Győr-Riga visszavágót rendeznek. Az első meccset a hollandok 6-0-ra, a lettek pedig 1-0-ra megnyerték. Az Európa Liga selejtező 3. fordulójában 19 órától Zabrze-Ferencváros visszavágó lesz. Egy hete a Fradi nyert 1-0-ra. A Tereza Mihalíková-Olivia Nichols szlovák-brit páros 6-1-7-5-re kikapott a Katezsina Sinyáková Chang Shuai cseh-kínai kettőstől a torontói női tenisztorna elődöntőjében.
2: Időjárás.
1: Elsőfokú hőségriasztást adott ki a mai napra a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a malackai, dunaszerdahelyi, komáromi, érsekújvári és a lévai járásra. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot. A hőség miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen az időseket, a gyermekeket és a krónikus betegeket. A kánikula és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnő.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a D2-es autópályán Magyarország felé a Lanfranconi hídon zajló munkálatok miatt mintegy 30 perces menetidő növekedésre kell számítani. A Nemzeti Autópálya Társaság a torlódások miatt időszakosan lezárja a Széchenyi alagutat is ebben az irányban. Késések vannak Kisutcaújhely előtt, Csacáról érkezve is, ott körülbelül 20 perces a várakozás. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800 Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel. Puha József összeállításában.

esték illata, varázslatos bútemető. Mert nélküled csak visszhangzott a csend, üres volt a tér és felbosszantott a rend. De mától végre néhány napra megváltozik minden, mert eljöttél és kigyúltak a fények újra itt benn.

és ha letelik ki pár nap. Jövőre zsigárdunk, mint átkarokkal várnak. Mindig szükség van egy mély lélegzetre. Te hozol változást és szint az életekbe.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Rekordszámú utasa volt júliusban a pozsonyi repülőtérnek. Románia leállítja a csernavodai atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Ma 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A belügyminisztérium 100 SUV-t rendelt a rendőrség és más szervezeti egységei számára. A járművek darabára közel 37 ezer euró. Minden járműhöz tartoznak még kiegészítők is. Téli felnik több mint 850 euró értékben, valamint szervizelés közel 800 euróért. Ez derül ki abból a szerződésből, amelyet a minisztérium a központi nyilvántartásban tett közzé. A Skoda Auto Slovensko vállalattal kötötték meg a szerződést egy korábbi keretmegállapodás alapján, amely összesen 110 darab SUV megrendelését teszi lehetővé több mint 4,25 millió euró értékben. A vállalatnak a szerződés hatályba lépésétől számított 104 napon belül, azaz körülbelül november közepéig kell leszállítani az autókat. Júliusban több mint 600 ezer utas fordult meg a pozsonyi Stefánik repülőtéren, ami újabb havi rekord. Az év első 7 hónapjában pedig közel 2,6 millió utast szolgált ki a repülőtér, ez 108%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az eredmények mögött elsősorban a menetrend szerinti járatok jelentős bővülése, a Wizz Air pozsonyi bázis nyitása, valamint több légitársaság járatainak sűrítése áll, részletezte Dusan Novota vezérigazgató. Hozzátette, ez alapján augusztusban meg lesz a 3 milliómodik utas, az év végéig pedig átlépik a 4 milliós számot. A legkedveltebb úti célok között volt júliusban Antalya, Barcelona, London, Róma, Malaga, illetve a kassai belföldi járatot használták sokan. Ukrajnában, amely már 5 éve ellenáll az orosz inváziónak, júliusban 2022. májusa óta a legtöbb civil vesztette életét. Erről ma számolt be az Egyesült Nemzetek Szervezete megfigyelő missziója. Az ENSZ szerint a múlt hónapban Ukrajnában 437 civil vesztette életét, további 2610 pedig megsebesültek. A civil áldozatok száma júliusban 30%-kal nőtt az idei júniushoz képest, és 70%-kal a tavalyi július képest. Az AFP hivatkozva az ukrán légierő adataiból készített saját elemzésére arról számolt be, hogy Oroszország a múlt hónapban rekordszámú rakétát lőtt ki. Az ENSZ szerint Kijev volt a támadásokban egyik leginkább érintett ukrán város. Románia ma délelőtt megkezdte a csernavodai atomerőmű teljes leállítását a Duna alacsony vízállása miatt. Erről a Nuklár Elektrika állami vállalat az erőmű üzemeltetője számolt be. Kedden jelentették be a második és eddig utolsó működő reaktor leállítását, amely Románia villamos energia fogyasztásának körülbelül egyötödét fedezi. A két reaktor közül az elsőt már július végén leállították a hűtővíz hiánya miatt. Románia példátlan intézkedéseket hozott az ország egyetlen működő reaktora üzemeltetésének fenntartása érdekében. Az Energiaügyi Minisztérium tegnap este bejelentette, hogy a villamos energiahálózat számos olyan forrással rendelkezik, amelyek fedezni fogják a termelés kiesést, ideértve a szélenergiát, a vízenergiát és a novinári erőművet is. Az amerikai bevándorlási és vámügyi hivatal az ICE elektrosok kesztyűket tervez beszerezni a terepen dolgozó tisztjei és ügynökei számára, közölte a Belbiztonsági Minisztérium a honlapján. A terv azonban emberi jogi aktivisták kritikájába ütközött. A minisztérium továbbá közölte, hogy az ICE 20 millió dollárt, azaz körülbelül 17,3 millió eurót szán erre a célra. Ezeknek a kesztyűknek az a célja, hogy korlátozzák az érintett személy reakció képességét. Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója rámutatott, hogy ezzel az eddigieknél még nagyobb kár okozható, és csökken a felelősségre vonhatóság.
0: Időjárás.
1: Ma délután az ország nagy részén továbbra is túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk. Az észak-keleti ország részben időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A légmozgás többnyire észak-keleti irányú, gyenge vagy mérsékelt lesz. A délkeleti ország részben egy-egy erősebb, akár 50 km/h széllökés is előfordulhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Vágselje és Mocsonok között, az útszakaszt lezárták, Tornócon át lehet elkerülni. Torlódik a forgalom Pozsonyban a D2-esen Magyarország irányában a Lanfrancóni hídon, 30 perces várakozással számolhatnak, és időszakosan lezárják a Szityina alagutat is. Továbbá radar méri a sebességet a D1-esen Vedrődnél Nagyszombat felé, Léva után Tolmács irányában, és Borsa és Vinyicski között mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Most egy 2025 októberében elhangzott műsorunk ismétlése következik.
0: Keleten a helyzet. Köteles Szabolcsa.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Zsebi Kalbin nyugalmazott egyetemi oktató, energetikai szakértő lesz a vendégünk, akit telefonon értünk utol. Zsebi Kalbint többek között Kört VS-ről, a normalizáció kezdetéről, az atomenergia biztonságos felhasználásáról, a távhőellátás gazdaságosságáról és a tanári hivatás értelméről kérdezünk. Mielőtt belekezdenénk, hallgassunk egy kis zenét.

0: Köszöntöm Zsebik Albin, nyugalmazott egyetemi oktatót. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket, és hogy beszélgethetünk a következő percekben.
1: Megtisztelésnek tekintem a megkeresést, és én is tisztelettel köszöntöm a Patria Rádió hallgatóit.
0: Én úgy tudom, hogy nem igazán szeretted az Albin nevet, hogy ez valóban így van, és hogy ez egy elég különleges név.
1: Én általában szeretem az egyszerű dolgokat, így a névvel kapcsolatosan is, de megvallom, édesanyám valószínűleg óvatos volt, mert különleges nevet szeretett volna egyrészt, másrészt pedig, hát legyen meg a hagyományos is, nehogy az édesapám zokon vegye, ezért én kaptam egy László nevet is, az egyházi anyakönyvi kivonatban Lászlóként is szerepelek, de ugye akkori Csehszlovákiában nem volt szokás, hogy több keresztnevet használjanak. Ezért maradt az Albin. Megvallom, én megbékéltem magam, de hogyha elhangzik valahol, hogy Albin, akkor az természetes, hogy nekem szól. Ritkán fordul elő, hogy ketten vagyunk egy helyiségben albinok.
0: Te körtvélyesen nőttél föl. Hogy emlékszel, hogy a házatok fűtésrendszere hogy volt megoldva, és hogy ez téged mennyire foglalkoztatott gyermekkorodban?
1: Megvallom, gyermekkoromban nem foglalkoztam a fűtési rendszerekkel. Valóban Rozsnyón születtem, annak idején már a kórházi születések voltak, én ott születtem, de körtvélyesen nevelkedtem föl. 15 éves koromban kerültem el Kassára. A fűtési rendszerrel kapcsolatosan, hát gyerekként ugye, a meleget érzékeltük. Nekünk megfelelő komfort volt az, hogy télen a konyhában a sparhéttal fűtöttünk. A szobában volt még egy kályha, ami kifűtötte a szobát. Nyáron, ugye nálunk is ott volt a nyári konyha, úgyhogy én örömmel emlékszek a gyermekkoromra, és fel se vetődött, hogy nem komfortos az a fűtés, amiben mi élünk.
0: És így visszatekintve mennyire volt hatékony ez a fűtés?
1: Hát ugye falusi szokás volt az, hogy a télire a tüzelőt bekészítjük. Fával tüzeltünk, nekünk voltak földjeink is, mint annak idején a falusi környezetben. A föld végén folyt a patak mellett pedig az égerfák nőttek, azt rendszeresen kivágtuk, visszanézve az volt a megújuló energiaforrás alkalmazása. És hogy mennyire volt komfortos? Hát amikor, mindahogy szokott lenni, a fiúk megragadják azokat a szerszámokat, amiket az édesapjuk használ. Én időben megragadtam a fejszét is, ugyan óvatosan kellett vele bánni, de amint nőttem, belenőttem, én is hasogattam a tűzre való fát. Élveztem is, mint gyerek.
0: Te azt mondod magadról, hogy te egy ilyen bevállalós srác voltál, sőt egész életedben megfelelő kockázatot hajlandó voltál vállalni, de hogy ennek egyszer volt egy rossz vagy negatív következménye is, ami miatt te az egyik új percedet elvesztetted. Hogy ezt bánod, hogy ilyen forró fejű voltál gyerekkorodban?
1: Nem, ugye szoktam mondani, hogy ne is próbáljunk a bőrünkből kibújni, megvan a saját természetünk, ennek a jó és rossz tulajdonságai, ezt fogadjuk el, hogy bevállalósnak mondjuk a napjainkban, annak idején inkább azt, hogy igyekeztünk követni azt a munkát, amit mások végeznek, és falusi környezetben meg is volt osztva a munka. Ugye egy fontos feladata volt a gyerekeknek, hogy csalánt szedjen a libáknak, és azt a csalánt föl is aprítsa egy szecskavágóval. Nekem a pekhem az volt, hogy a szecskavágó már át volt alakítva gépi hajtásra, és a kézi fogója, amivel egyébként a kézi szecskavágót hajtják, az le volt szerelve. Ezért én a nagy lendkereket, annak az egyik ágába tettem be a kezemet, és pekhemre lecsúszott a fogaskerekek közé, és valóban a jobb tenyerem ujjait bedarálták szinte a fogaskerekek, és a középső ujjamból az egyik percet már nem lehetett összevarni, összeerősíteni. Emiatt hát le kellett vágni, és ez elkísér egész életemben még ma is, hogy hiányzik az új percem. Én általában, amikor magyarázok, akkor kezemmel is szoktam gesztikulálni, és hát már a középiskolai osztálytársaim, ők is cukkoltak azzal, hogy én egy új perec hiányával magyarázok, és azzal szoktak engem cukkolni, hogy ők is utánoztak. És egyetemi előadásaim alkalmával is, vagy konferenciákon, amikor előadást tartok, akkor látom, hogy az első sorban ülők, azok elkezdik figyelni a kezemet, mert valami érdekeset látnak. Úgyhogy az egyetemi előadásaim az első órát meg szoktam mutatni, meg szoktam a hallgatókkal beszélni, hogy mi történt velem, és hogy a jövőben ezt engedjük el, figyeljenek én rám, amit magyarázok. Tehát elkísér egész életemen ez, de hátrányát nem érzem.
0: De még vissza Körtvélyesre, ugye ez Rozsnyóhoz közeli település, két hegy között terül el, ennek köszönhetően jelentős volt a szőlészete is, és én tudom, hogy nektek is volt szőlőtök. Te mennyire szerettél kijárni a szőlőben? Nem a legkönnyebb munka.
1: Körtvélyesen alsó és felső hegy volt. Az alsó hegy. Annak a tetején van ugye a Magyarország határa. A felső hegy, annak az egyik oldala éppen délre néz. És nagyon jó szőlőtermő vidék ez is. Ott volt a mi szőlőnk is. A szőlő az nevelt minket, gyerekeket. Én többször mondtam már példaképpen, hogy azt a kitartást, amit magamnál is tapasztalom, ezt a szőlőben történő munkavégzés jelentős mértékben segítette. Feladatunk az volt, hogy a füvet kézzel tépjük ki a szőlő közül. És ezt csoportosan is végeztük, az állami szőlő tulajdonba tartozott egy része, és ott a nyári hónapokban mentünk a szőlőből a füvet kitépni. Idősebb korunkban pedig, hát hozzáfogtunk a szőlőt kapálni is. Tehát a körtvélyesi szőlőhegyen, aki járt, ott látta, hogy annak idején, amikor szőlőtermelésre dolgozták föl a hegyoldalt, akkor a nagyobb köveket kirakták, abból volt a szőlő mesdje. Az képezte az egyes szőlőterületekben a határt. Oda összegyűjtötték, de apró kövekben maradtak, aminek fontos szerepe volt abban is, hogy a kövek tárolják a hőt, és amikor nem süt a nap, sugározzák, melegen tartják a szőlőt, érlelik a szőlőt. És ez fontos a szőlőtermesztésnél is, tehát a hőtárolás, ami kapcsolódik, ugye beszéltünk az elébb a fűtési rendszerekről, most a hőtárolás jött elő, megint csak a későbbi gyakorlatunkból az egyetemi oktatáson.
0: Nekem Körtvélyes, főleg így, hogy megyünk fel a szoros körre, és így letekintünk, akkor ugye látjuk a körtvélyesi tavakat, és én ezt úgy képzeltem el gyerekkoromban, hogy a körtvélyesiek mind tudnak úszni, hogy ez igaz?
1: Ugye Körtvélyesi tó történetéhez tartozik, hogy annak idején, tehát korábban is volt ott két tó. Aztán a 60-as években, amikor döntés született arról, hogy felújítják a tavat, akkor mi követtük azt is, hogy hogyan épül, hogyan alakítják ki. Újjáépítik a gátakat, betonozták a víz lecsapolást az oldalról, mert halastónak épült, hogy a halak ne jöjjenek le, de azért a patakvíz elfújjon vagy a gát alatt, vagy pedig mellette. Tehát ezt végigkövettük, és amint lehetett, feltöltötték a tavat, mi bizony oda jártunk fürdeni. Szabad volt a fürdés, szívesen jártunk oda. Lehet, hogy nem ott tanultunk meg úszni, de ott úszkáltunk. Mi körtvélyesi gyerekek úgy oldottuk meg a fürdési lehetőséget, hogy az alsó patakot, az Evetecsi patakot, ami elkerülte a falut, vagy pedig a felső patakot, amelyik a völgyből jön lefelé, azt elrekesztettük. Ez utóbbi megy a falun keresztül, és egyszer olyan gátat építettünk, hogy nagy legyen a víz, hogy az asszonyok jöttek tiltakozni, hogy ne zárjuk el a vizet, mert nem tudnak mosni. Tehát én gyerekkoromra még azt is emlékszem, hogy a patakpartján a frissen szőtt vászon ki volt terítve, és hát az, amikor megszáradt, újra lelocsolták, ez a nap fehérítette a vásznat.
0: Hát térünk rá már említett kassai iparira. Jól érzem, hogy az életed ott került sínre, ott dőlt el az, hogy te a gépészet irányába fogsz elindulni, és ezt komolyan fogod művelni egész életedben?
1: Mint minden szülő, úgy vélték, hogy a gyerekeknek, ha lehet, akkor könnyebb munkát javasolnának, illetve ajánlanak a továbbképzés szempontjából. És úgy vélték, hogy a mezőgazdasági munka az nehéz, bizonytalan, lehetővé teszik a gyerekeiknek a tovább tanulást, és ezen a téren segítik, ahogy tudják, ahogy lehet. Annak idején is a kassai iparinak neve volt a szlovákiai magyar környezetben.
0: Továbbra is Zsebik Albin nyugalmazott egyetemi oktatóval beszélgetünk.
1: Az osztálytársak, akik tulajdonképpen Pozsonytól Ágcsernyőig összekerültünk, az egykori Szent István kaszárnyában, az akkori Lenin körúton, napjaink vagy korábban is, meg napjainkban is főutcának nevezett már, oda egy szobába kerültünk be, sőt, 40 ágyas szoba volt, a 40 ágyba még feltöltötték más osztályokból is, de mi egy osztályban voltunk. Nekünk az volt, hogy volt külön tanulószobánk, a szoba jellegzetessége meg az volt, hogy volt két vájú a szobában, megcsapoló telepekkel, hidegvízzel, abban mosakodtunk. Én megvallom, még napjainkban is szinte kabalából reggelenként hidegvízzel mosakszom, meg megint a közösség. Tehát mi ott együtt párnacsatákat is vívtunk, de ugyanakkor segítettük egymást.
0: Talán ugorjunk is Prágára. A 60-as évek második felében voltál Prágában, ugye ez az emberarcú szocializmusnak a próbálkozása volt, a Dubček által fémjelzett ilyen éra. Egy-két mondatban le tudnád írni?
1: Ugye ehhez az tartozik hozzá, hogy mi 68. szeptemberében ott október 1-én kezdődött az oktatás, tehát szeptember végén kerültünk Prágába. Akkor ott meghatározó volt a Varsói Szerződés augusztus 21-i bevonulása. Úgyhogy mi az első napokat tüntetéssel kezdtük, csak a leckekönyvvel, az indexel tudtunk belépni az egyetemre, és ott hát a tiltakozás volt heteken keresztül. És utána kezdődött el az oktatásom, amikor végső soron a tiltakozást szervezők is belátták, hogy itt nem tudunk mit tenni a bevonulás ellen. De ez megint csak azt jelenti, hogy a lakosságnak, a diákságnak is ez ellen az emberarcú szocializmus elleni beavatkozás ellen tiltakoztak. Vagy megint a tüntetések Prágában, hát ez az egyetemen volt, de az utcán is, a Bencel téren szinte naponta voltak a tüntetések. Vagy még ehhez kapcsolódóan, ugye januárban azt hiszem jégkorong világbajnokság volt, és a csehszlovákok győztek az oroszok ellen. Ennek örömére is egy hatalmas tüntetés volt a Bencel téren, ahová mi is lementünk. Én szűke baráti körrel, ugye együtt jártunk mi magyarok, vagy csehekkel is jóba voltunk, ők szintén többször csatlakoztak hozzánk. Amikor elkezdték a tüntetők betörni az ablakokat a Bencel téren, akkor megvallom, mi úgy döntöttük, hogy no, most akkor itt hazamegyünk. Annak idején, igen, az egy olyan hangulat volt, a lakosság hangulat, hogy jön valami változás. És hát ennek a letörése volt a Varsói Szerződés bevonulása, ami aztán, hát arra is emlékszek, és ez mindig előjön. Ugye annak idején Ludwig Svoboda volt a köztársasági elnök, aki egy tábornok volt a második világháborúban, megismerte a háborúnak a borzalmait is. Ő a bevonulás után azt mondta a rádióba, hogy zachovejte klid, őrizzétek meg a nyugalmat. Most itt kérdésként vetődik föl, ha elgondolkozunk ezen, hogy ez volt-e a bölcs dolog, vagy az lett volna, hogy gyerünk akkor, álljunk ellene. Borzasztó vérontás lett volna. Úgyhogy én úgy látom ezt az esetet, hogy az akkori lakosság nagy része lelkesedett a megújulás iránt, ez lefolytotta, és hát ez tartott tovább még 68-tól 78, 88, további 21 néhány évig nálunk.
0: Két év után átléptél Budapestre, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója lettél. Hogy van-e ilyen különbség, hogy két különböző stílusban oktatják Prágában és Budapesten a műszaki tantárgyakat, vagy ez egy nemzetközi nyelv, ahol a képletek és a fizikai definíciók a fontosak?
1: Ezt a kérdést föltették, amikor átléptem Magyarországra is, különböző személyek, különböző helyekről. Ahogy említetted is, a képletek, az elmélet az sok esetben azonos, vagy hasonló folyamatokat különböző képletekkel jobban leíró, vagy pontosabban leíró, kevésbé pontosan leíró képleteket határozzuk meg, sok esetben empirikus alapokon. Tehát ezek azonosak vagy hasonló. Ami lényeges különbséget én látok, ez pedig a tanároktól függ. Tehát a tanárok határozzák meg, hogy az egyetemnek a színvonalát is. Egyrészt a tananyagot, hogy mit tartanak ők pontosan az adott tárgy keretében oktatni, másrészt meg hogyan, mi módon oktatják, hogy a hallgatók ezt megszeressék. Én, ha így egyszerűen azt mondjuk, milyen színvonalú van. Hasonló színvonalon van, vagy volt annak idején a Prágai Cseh Műszaki Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem. A tanárokban volt különbség. Volt olyan is például, hogy ugye én két évet, négy szemesztert befejeztem, így ezt követően jöttem Magyarországra, hogy itt folytassam. Különböző különbözeti vizsgákat kellett tennem, így például a négy matematikai vizsgából még egy szigorlatot Magyarországon is meg kellett csinálnom, de volt olyan a harmadik évfolyamból például a fizika tárgy, ahol azt kérdezte a tárgy felelős oktatója Magyarországon, amikor mentem hozzá, hogy elismerné ezt a fizika tárgyat, amit én második évben megcsináltam, kitanította, hát mondom, a Horák professzor. Egyből elismerte, elfogadta, igen, mert a tanárok kölcsönösen is ismerték egymást. Jó, tehát, és ez egyetemekre is vonatkozik, nem csak a kettő előbb összehasonlítottakra, de úgy látom, hogy szerte a világon meghatározóak az oktatók, akik oktatják a különböző tárgyakat, a különböző szakmákat.
0: A hőerőgépészet lett a te jövőd, vagy a te életed, hogy jöttél rá, hogy ez az az irány, ami téged érdekel valójában?
1: Ugye már amikor jelentkezünk az egyetemre, akkor megkaptuk a Prágai Cseh Műszaki Egyetemről azokat a lehetőségeket, hogy milyen szakokat válasszunk. Én akkor a turbinákat választottam. Amikor ugye váltás volt, hát önálló turbina szak nem volt Budapesten, így jött az, hogy a turbinák, mint hőerőgépek, így jött, hogy hőerőgépész, kalorikus gépész legyek, tehát első választás után már így adódott. Most ugye ez a 70-es évek elején volt, 70 szeptemberében jöttem Magyarországra, akkor Magyarországon is, Csehszlovákiában is aktuális volt az atomerőmű építés. Én azt mondtam, hogy akkor az

0: Renyesben, amit később Magyarországon is és Csehszlovákiában is felépítettek. Tehát így aztán jött sorba. A diploma megszerzése után ugye megint csak munkahelyet kellett választanom. Végül energetikai kutatóintézetben kezdtem dolgozni, ahol egy feltételem volt, hogy atomerőművekkel szeretnék foglalkozni. Akihez mentem a főosztályvezetőhöz, megmondtam, hogy kinél végeztem Magyarországon, és hát természetesen, hogy jöhetsz, sőt, minél előbb gyere, lépj be, persze atomerőművekkel fogsz foglalkozni. Ez is volt az első munkám, atomerőművi hőtárolás, de utána a nagy távolságú hőellátással, tehát mentem a hőszolgáltatás irányába. Hogy ezek így sorba jöttek. Én azt mondtam, hogy azért lesz jó számomra a kutatóintézet, mert ott a természet törvényei működnek, jobb lesz, igazságosabban tudunk, megértőbben tudunk egymással még vitatkozni is, hogyha az előbb említett képletekkel támasztjuk alá az érveinket. Azt mondhatom, hogy három munkaviszonyom volt, Pozsonyi Energetikai Kutatóintézet, Budapesti Műszaki Egyetem és a Fővárosi Távfűtő Művek. Ez utóbbit is nagyon szerettem, mert közben mindig felvetődött bennem is, hogy jó volt ez, hogy kutatóintézetbe is egyetemre jöttem. Mi lett volna, hogyha nagyvállalathoz megyek dolgozni? És éppen az történt, hogy az egyik volt diákom lett a vezérigazgató, és megkeresett azzal, hogy tanár úr, megmutattad, hogy értesz a távfő szolgáltatás oktatásához, mi lenne, hogyha eljönnél hozzám műszaki vezérigazgató helyettesnek? Én pólintottam rá, örömmel vállaltam, pozitív tapasztalatokat szereztem én is, és ahogy a visszacsatolás volt, velem is pozitív tapasztalatokat szereztek. Végső soron meg vagyok elégedve, kérdés nélkül is mondom a szakmával, hogy nem volt sok munkahelyem, tisztességesen végeztem a munkát, meg voltak a sikerélményeim is, ami fontos az életben.
1: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Zsebik Albin nyugalmazott egyetemi oktatóval.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Zsebi Kalbin nyugalmazott egyetemi oktatóval. Akkor még így visszaugorva azokra az időkre, amikor a Pozsonyi Energetikai Kutatóintézetben voltál, és úgy nézett ki, hogy neked szoros viszonyod lesz az atomenergetikával. Ez egy megosztó kérdés. El tudnád mondani a laikusoknak, hogy te mit gondolsz az atomenergetika jövőjéről?
1: Én nagyon fontos energiaforrásnak tekintem az atomenergia hasznosítását, természetesen békés célokra, energiatermelésre. Biztonságosan vannak kialakítva ezek a reaktorok, amelyek jelenleg működnek Európában. Ugye emlegessük most akkor szűkebb hazánkat, Szlovákiát, vagy Magyarországot. Biztonságosan itt a mérnökök felelősségtudata az, hogy megfelelő biztonsági tartalékkal tervezzék az atomerőművek minden egyes rendszer elemét. Felelősségteljesek az üzemeltetők is. Védenünk kell, és bízom benne, hogy a külső hatásoktól meg tudjuk védeni. Itt az ember lehet az, ami veszélybe sodorhatja. Ezt nem tudjuk, vagy kevésbé tudjuk befolyásolni. Megfelelő biztonsággal el vannak látva, de kell az emberi felelősség is. Ne adj Isten, hogy agresszióval avatkozzanak be. Tehát összefoglalva, biztonságos üzemvitel. Ami kritikus és kérdéses, és a környezetvédők részéről is ezekkel kapcsolatosan, mármint az atomerőművekkel felvetődik, a kiégett üzemanyagnak a tárolása. De abban bízok, hogy nem is olyan távol, de megoldott lesz ez is, azon kívül, hogy most ideiglenes, már hosszú távú, de ideiglenesnek mondom, amiatt, hogy még nem kerül további feldolgozásra, azon tároló helyek, amik ki vannak alakítva szerte a világban. Ugye az energiaforrásokat, energiahordozókat, azokat különbözőképpen kategorizáljuk. Az atomenergia kevés üvegház hatású gázokat bocsát ki, semmit nem bocsát ki. Ott a kritikus rész az üzemanyag tárolása. Tehát én azon a véleményem vagyok, hogy nem kell félnünk tőlük, bízni kell a mérnökökben és üzemeltetőkben, hogy veszély nélkül tudják üzemeltetni, és hasznos energiaforrásunk lehet. Természetesen ezzel párhuzamosan igyekezzünk a megújuló energiaforrásokat alkalmazni, otthon a háztetőn, ahol napelemekkel villanyt tudunk termelni. Én már, mikor 18 évvel ezelőtt a kertbe helyeztem el egy egyszerű gravitációs napkollektort, ahol letettünk a ház elé a déli oldalra két négyzetméteres napkollektort, fölötte van egy tároló tartály, ebbe bevezettem a hidegvizet, saját nyomáson megy el a melegvíz, és így melegítjük a vizet. Jó érzés márciustól novemberig úgy zuhanyozni, hogy ehhez a víz melegítéshez nem kellett földgázt elhasználnom, napenergiával melegítettem.
0: Feljegyzésém szerint 1983 óta vagy a Budapesti Műszaki Egyetem tanára. Elárultad nekem, hogy még most is óraadó tanárként időnként feltűnsz az intézményben, szóval ez egy rettenetesen hosszú idő, hogy mi a titka annak, hogy ennyi ideig egy helyen tudtál dolgozni?
1: Azt hiszem, hogy a természetemből adódik. Szeretek tanulni, új ismereteket szerezni, és ugyanezt szeretem továbbadni. Valamikor még írtam is ezzel kapcsolatosan, hogy én kötelességünknek tartom a jó példa követését és a jó példa nyújtását. Számtalan példával találkoztam az életemben ilyennel, már a különböző elődeink, ahogyan ezt csinálták. Én is ezt igyekszek követni az oktatás területén is. Tehát hivatásomnak érzem, még mondják is, hogy túl tanári vagyok, lehet, hogy az interjúból is ez fog kiderülni. Én azt hiszem, hogy ez a természetem, ezt tudom, szerettem csinálni, és hobbinnak tekintettem. Ugye ahhoz, hogy jól tudjunk tanítani, és mindig felkészültek legyünk. Ehhez nekünk is folyamatosan tanulnunk kell, és ez megadatott azáltal, hogy fiatal koromban a vezetőimen keresztül kaptam a megkereséseket, most meg hát személyesen engemet keresnek meg, ha különböző problémákat meg kell oldani, itt a szakmai dolgokra hivatkozok, vagy gondolok. Nekem meg még most is élvezet az, hogy hát egy fontos nyugdíjas elfoglaltság lehet beülni a meleg fürdőbe és sakkozni a kollégákkal. Az én hobbim az, hogy megoldásokat keresek különböző szakmai kérdésekre, engem pedig ezekkel a kérdésekkel keresnek meg. Inkább a baj az, hogy már gyakrabban kellene nemet mondanom, de ezt nem tanultam meg az életemben, hogy nemet mondjak a megkeresésekre.
0: Nem tudom, a hallgatók mennyire érzékelik, de nekem az az érzésem, hogy egy ilyen belső nyugalom árad belőled, hogy ennek mi a titka a mai rohanó világban, mindenki egyre idegesebb, dühösebb, és te így árasztod magadból ezt a nyugalmat.
1: Én örülök, hogyha ezt tapasztaltam. Mások is mondják, hogy igen, én nyugalomra tudom magam hangolni, sőt, én szerettem a klasszik rádiót hallgatni. Jó pár évvel ezelőtt nekik volt a szlogenjük, amit én is átvettem. Hangoljuk magunkat nyugalomra. Vannak ilyen mondások, amiket hát el szoktam mondani, és a hallgatók is visszaidézik. Nem is olyan régen volt az, hogy egyik hallgatóm mondta, hogy na de hát tanár úr, te mondtad azt, hogy örüljünk mások sikereinek is. Igen, én úgy tartom, hogy hát nagyon fontos, hogy együttműködjünk, együtt oldjunk meg problémákat, és hát örüljünk a mások sikerének is. Valahogyan a fejlődésnek ez lenne a helyes útja, módja. Úgyhogy én ezt az előadásom is mond, is igyekszek hangsúlyozni.
0: A 76. életévedben jársz, hogyha pontosak a számításaim, és még időnként bemész, és 10-20 éves embereket tanítasz, hogy nem félelmetes már a szemükbe nézni, ők már egy teljesen máskor gyermekei.
1: Ez felelősségteljes munka természetesen, és a mi részünkről, oktatók, tanítók részéről pedig feladat, hogy tartsunk lépést a korra. Most éppen egy útmutatót kellett adnom az élettel kapcsolatosan esküvő alkalmából. Hát én itt is komolyan vettem, és hát azt mondtam, hogy na hát akkor megnézzük, hogy a mesterséges intelligencia milyen javaslatot ad az esküvői útmutató készítéséhez. Tehát mindjárt feldobott 4 változatot, miután azt mondja, hogy hát az útmutató készítésű attól függ, hogy kinek készítjük. És azt mondja, hogy lehet megható, bölcs, humoros, vagy spirituális. Adott javaslatokat. Átolvastam őket, jók voltak, de azt mondtam, hogy ha én most valamelyiket ezek közül mondanám el, akkor nem adnám önmagamat. Úgyhogy visszatértem, átgondoltam, és önmagamat adva elmondtam az útmutatót. Tehát visszatérve, ugye, hát nekünk úgy illik, hogy felkészüljünk arra, hogy a fiatalabb nemzedéknek is tudjunk újat mondani, akkorral haladva, technikai lehetőségeket kihasználva. Ezt igyekeztem mindig betartani a órák, a tananyag összeállításánál, az órákra való felkészülésnél.
0: Hát, hogyha a korszellemről beszélünk, azt nem bánod egy kicsit, hogy per pillanat ez az energetika, illetve az energiahordozók kérdése annyira fontossá vált a világon, hogy szinte kevés fontosabb témát látok. A történelmünket fogja meghatározni nagy valószínűséggel az elkövetkező évtizedekben. Te ennek a nagy tudora vagy, de már éppen egy picit távolodsz el ettől, hogy nem irigyled a kollégáidat, hogy ez a jövő tudománya. Az energiahordozókon fog itt eldőlni nagyon-nagyon sok minden.
1: Valóban ez egy nagyon fontos dolog az életünkben. Ez energia szükségletnek mondjuk, de igen, szükségünk van rá, ahhoz, hogy megfelelő életszínvonalon tudjunk élni, megfelelő életszínvonalat tudjunk tartani. Megvallom, engem inkább az zavar, amikor igazi hozzáértés, szakértelem nélkül nyilvánítanak véleményt nem megfontoltam. Én ezzel kapcsolatosan is ellenvéleményem is szokott lenni, gyakran nem is hallgatnak meg. Ezt megint csak türelemmel viselem, mert ugye kenyerem javát már megettem, talán így mondom. Mindig azon voltam, hogy megfelelő ismereteket a fiatalabb korosztálynak átadjunk, ez megint csak megmaradt bennem, de annak idején, szintén a 60-as évek diákkoromban talán éppen a nővéremtől kaptam egy könyvet, Selye Jánostól, Életünk és a stressz. Ugye ő mondta azt, hogy hát küzdj érte, hogyha az cél nemes, de ne állj ellent, ha nem érdemes. Itt most már én amiatt, hogy ne stresszeljem magam, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy én döntenék fölötte, ez esetben az energiagazdálkodásunk, az energiaellátás módja, hogyha nem is úgy követik, de csinálják a legjobb belátásuk szerint.
0: Továbbra is Zsebi Kalbin nyugalmazott egyetemi oktatóval beszélgetünk.
1: Ahogy az előbb is mondtam az atomerőművekkel kapcsolatosan, hogy bízni kell egymásban, törekedni kell arra, hogy megfontoltan hozzuk a döntéseket e tekintetben is, az energiagazdálkodás tekintetében is. Hát hogyha a döntéshozók esetleg másképp is döntenek, most már én azt mondom, hogy az ő lelkük rajta, övék a felelősség. De a kérdéssel kapcsolatosan még a Pozsonyi Energetikai Kutatóintézetben volt, hogy azért inkább proaktív voltam, és volt, amikor azt mondta a főosztályvezetőnk, hogy de Albin, ha nem kérdeznek, ne válaszolj. Mert én mondtam akkor fiatalkorban a javaslataim. Akkor úgy elmondhatom magamról, hogy cégvezetésben voltam legfiatalabb és legidősebb is. Hát ez folyamatosan alakultak ki a tapasztalataim, és örülök, hogy még bizonyos tapasztalattal tudok véleményt alkotni, nyilatkozni.
0: Ahogy említetted, te a főtávnál is vezetőbeosztást töltöttél be, igazgatóhelyettes voltál, ugye ez a távhőgazdálkodás. Ilyen laikusként nekem úgy tűnik, hogy a mi régiónkban egy alapvető probléma az, hogy nem tudjuk hatékonyan szállítani a távhőt, meg elő, hogy probléma van a hatékonysággal, hőszigeteléssel és így tovább. Ez javult az elmúlt 20-30 évben, szóval már sokkal jobban állunk, mint régebben?
1: Ugye most a távhőszolgáltatás az egy fontos része az energiagazdálkodásnak. Annak idején vagy akkor jó, hogyha kapcsoltan hőt és villamos energiát termelünk erőművekben. Fűtő erőműnek nevezzük azt, amikor először gőzt termelünk, a gőzzel gőzturbinát meghajtunk, ezzel villamos energiát termelünk, és az alacsony értékű hővel, amit már kevésbé tudjunk villamos energia termelésre használni, abból termeljük a hőt, a hőigények kielégítésére. Most így a távhő szolgáltatásra, vagy a távolsági hőellátásra egyik mondjuk város részeken vannak a hőtermelők is, és ott kiterjedt elosztó hálózattal szállítjuk az épületekhez a hőt, távolsági, nagy távolsági, pedig éppen amit fiatal mérnökként kezdtem vizsgálni, hogy hogyan lehet a Jaszlovszkij-Bohunicai erőműből Nagyszombatot, vagy hogyan lehetne Pozsonyt is. Vagy annak idején szó volt arról, hogy Báhony környékén újabb atomerőmű épüljön, abból még azt is számítottuk, hogy Győrbe hogyan lehetne hőt szállítani, az atomenergiával termelt villamosenergia termelése már kevésbé használható hőt. Ennek is megvannak az előnyei, épültek ilyen hosszú vezetékek is, ugye Nagyszombatba jön az atomerőműből, megint csak vannak nagy távolságú hőellátás, Mielnyikből Prágába, hogyha ezt nézzük. Én voltam kint Dinslakenben, Duisburgban, ott 36 kilométeren keresztül korszerű, úgynevezett vákum szigetelésű vezetéken szedték össze a hőt, tárolták, megfelelő időpontban vezették egy kisvárosba, Dinslakenben. Annak idején volt szerencsém, meghívtak, hogy hát dolgozzak már ki egy matematikai modellt a gazdaságos hőellátásra, élvezettel csináltam ezt is. Egy hónapra mentem, ott dolgoztam, és nem tudtam még befejezni. Én mondtam a német kollégáknak, hogy hát hazaviszem a modellt, otthon folytatjuk, még kollégákat is bevonok, de ők azt mondták, hogy nem, jobb lesz, hogyha visszajössz, és majd itt befejezed a munkát. Úgyhogy én magamban gondoltam, hogy mondom, ez is a hazafiságnak egy megfelelő módja, hogy nem adjuk ki a munkát, hanem elvégeztetjük itthon. Mind ahogy mondjuk azt, hogy jó lenne minél több terméket itthon, ide-haza elkészíteni. Így van ez a munkára is. Most megvallom egy kicsit, sajnálom azokat a jó képességű diákokat, akiket mi segítünk annak érdekében, hogy kint szerezzenek szakmai gyakorlatot. Most nem is olyan régen mondta egy diák, hogy tanár úr, tudom, hogy megígértem, hogy visszajövök, de hagyd legyek még egy kicsit itt, mert hát családot alapítunk, aztán nagyon jól jön. Sok fiatal, jó képességű hallgató választja ezt, hogy külföldre megy utána dolgozni, vagy kimegy gyakorlatra, és végül úgy dönt, hogy ott marad, különböző okok miatt. Hát én bízom benne, hogy azért sokan majd visszajönnek ilyen kint képzött diákok, vagy kint gyakorlatot szerzett diákok. Erre szoktam mondani azt is, hogy ugye beidéztem már, hogy feladatunk jó példát követni, és jó példát mutatni, és éppen a múlt század elején élt Zielinski Szilárd, aki Franciaországban, vagy a nyugati országokban szerzett építési gyakorlatot, és ő valósította meg Magyarországon a vasbeton építésnek a módját. Egy csodálatos víztorony még mindig áll Szeged központjában, ő építette vasbeton szerkezettel ezt a víztornyot. Tehát erre mondtam azt, hogy hát Zielinski Szilárd jó példát mutatott azzal, hogy kiment, mint egykor a mesterek mentek nyugatra tanulni, ő is visszajött, hozta a gyakorlatot, és itt alapított céget, és folytatta a tevékenységet. Tehát valahogyan ezt kellene megvalósítani.
0: Tőled hallottam szintén ezt a mondást, hogy a mérnök feladata, hogy működő rendszereket tervezzen. És hogyha lehet, akkor ezek a rendszerek pedig legyenek optimálisak. Hogy szerinted mi a mérnök feladata a társadalomban, és hogy erről keveset szoktunk beszélni, folyton a politikusok, színészek, vagy politikusok, művészek vannak az érdeklődésünk homlokterébe, de hogy te mit mondanál a mérnökök védelmében, vagy hogyan protezsálnod a mérnököket, hogy miért fontos, hogy megfelelő helyeken mérnökök is legyenek a társadalomban, és meghallgassák a mérnökök véleményét, mint olyat?
1: Talán a gondolkodás miatt, és a felelősségvállalás miatt. Ha egy mérnök megvalósult az idézetben mondom, olyan működő rendszert, ami az adott technikai lehetőségek figyelembevétel optimális, tehát minél gazdaságosabb. Ő a felelős azért, hogy szerkezetek működjenek, a szerkezetek nehogy összedőjenek, most itt az építőmérnökökre, építészekre gondolok, tehát nekik felelősséget kell, hogy érezzenek iránt. Gyakran azt tapasztaljuk, hogy politikusoknál nincs meg ez a felelősség. Míg a mérnök hosszú távon dolgozik, a politikusok azok sokszor rövid távon, ciklusokban, választási ciklusokban dolgoznak. Ez helytelen. Tehát, hogyha mit javasolnák, én biztatom a mérnököket is, hogy akinek olyan az alkata, az vállaljon ilyen jellegű szervező munkát is, akár a politikai tevékenységet is. Az én természetem más, én maradok a kaptafánál, maradok a szakmánál, ha kérdeznek, akkor válaszolok természetesen. Zavar, hogyha nem olyan megoldásokat választanak, mint amit én tenném, mert tudom, hogy hosszú távon nem az a helyes. Ha mérnökként a politikusoknak azt javaslom, hogy merjenek hosszú távon felelősségteljesen gondolkodni és cselekedni. A jövőnk szempontjából ez a meghatározó. Mondhatnám úgy, hogy ez a mi munkánk, és nem is kevés, ahogy a költő mondta.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Zsebik Albin nyugalmazott egyetemi oktatóval és energetikai szakértővel készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallhatták. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Zsapka Levente hangmérnök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs a műsor házigazdája.

0: Az előzőekben egy 2025. októberében elhangzott műsorunk ismétlését hallották.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Rekordszámú utasa volt júliusban a pozsonyi repülőtérnek. Románia leállítja a csernavodai atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. 26 és 31 fok között alakul ma a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A belügyminisztérium 100 SUV-t rendelt a rendőrség és más szervezeti egységei számára. A járművek darabára közel 37 ezer euró. Minden járműhöz tartoznak még kiegészítők is, téli felnik több mint 850 euró értékben, valamint szervizelés közel 800 euróért. Ez derül ki abból a szerződésből, amelyet a minisztérium a központi nyilvántartásban tett közzé. A Skoda Auto Slovenska vállalattal kötötték meg a szerződést egy korábbi keret megállapodás alapján, amely összesen 110 darab SUV megrendelését teszi lehetővé több mint 4,25 millió euró értékben. A vállalatnak a szerződés hatályba lépésétől számított 104 napon belül, azaz körülbelül november közepéig kell leszállítani az autókat. Júliusban több mint 600 ezer utas fordult meg a pozsonyi Stefánik repülőtéren, ami újabb havi rekord. Az év első 7 hónapjában pedig közel 2,57 millió utast szolgált ki a repülőtér, ez 108%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az eredmények mögött elsősorban a menetrend szerinti járatok jelentős bővülése, a Wizz Air pozsonyi bázis nyitása, valamint több légitársaság járatainak sűrítése áll, részletes Dusán Novot a vezérigazgató. Hozzátette, ez alapján augusztusban meg lesz a 3 milliómodik utas, az év végéig pedig átlépik a 4 milliós számot. A legkedveltebb úti célok között volt júliusban Antalya, Barcelona, London, Róma, Malaga, illetve a kassai belföldi járatot használták sokan. Ukrajnában, amely már 5 éve ellenáll az orosz inváziónak, júliusban 2022. májusa óta a legtöbb civil vesztette életét. Erről ma számolt be az Egyesült Nemzetek Szervezete megfigyelő missziója. Az ENSZ szerint a múlt hónapban Ukrajnában 437 civil vesztette életét, további 2610 pedig megsebesültek. A civil áldozatok száma júliusban 30%-kal nőtt az idei júniushoz képest, és 70%-kal a tavalyi júliushoz képest. Az AFP hivatkozva az ukrán légierő adataiból készített saját elemzésére arról számolt be, hogy Oroszország a múlt hónapban rekordszámú rakétát lőtt ki. Az ENSZ szerint Kijev volt a támadásokban egyik leginkább érintett ukrán város. Románia ma délelőtt megkezdte a csernavodai atomerőmű teljes leállítását a Duna alacsony vízállása miatt. Erről a Nuklál Elektrika állami vállalat az erőmű üzemeltetője számolt be. Kedden jelentették be a második és eddig utolsó működő reaktor leállítását, amely Románia villamos energiafogyasztásának körülbelül 1/5 fedezi. A két reaktor közül az elsőt már július végén leállították a hűtővíz hiánya miatt. Románia példátlan intézkedéseket hozott az ország egyetlen működő reaktora üzemeltetésének fenntartása érdekében. Az Energiaügyi Minisztérium tegnap este bejelentette, hogy a villamos energiahálózat számos olyan forrással rendelkezik, amelyek fedezni fogják a termelés kiesést, ideértve a szénenergiát, a vízenergiát és a rovinari erőművet is. Az amerikai bevándorlási és vámügyi hivatal az ICE elektrosok kesztyűket tervez beszerezni a terepen dolgozó tisztjei és ügynökei számára, közölte a Belbiztonsági Minisztérium a honlapján. A terv azonban emberi jogi aktivisták kritikájába ütközött. A minisztérium továbbá közölte, hogy az ICE 20 millió dollárt, azaz körülbelül 17,3 millió eurót szán erre a célra. Ezeknek a kesztyűknek az a célja, hogy korlátozzák az érintett személy reakció képességét. Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója rámutatott, hogy ezzel az eddigieknél még nagyobb kár okozható, és csökken a felelősségre vonhatóság.
0: Időjárás.
1: Ma délután az ország nagy részén továbbra is túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk. Az északkeleti ország részben időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A légmozgás többnyire északkeleti irányú, gyenge vagy mérsékelt lesz. A délkeleti ország részben egy-egy erősebb, akár 50 km/órás széllökés is előfordulhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassa előtt, Kassa-Olcsvár irányából, de jelentősebb fennakadással nem kell számolni. Torlódik a forgalom Pozsonyban, a D2-esen Magyarország irányában a Lanfranconi hídon 20 percre csökkent a várakozási idő, a Szitjina alagutat szakaszosan lezárják. Valamint radar méri a sebességet Pozsonyban, a Ribnyicsnán, a benzinkútnál mindkét irányban, Gömörfalván szintén mindkét irányban, és Kassán a Palackehon a városközpont felé. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: jár.
1: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. Van, aki gyerekként, van, aki először igazán felnőttként vesz komolyan egy ugráló kötelet. Minárik Tamásnál ez egy olyan időszakban történt, amikor már ott volt a család, a munka, az építkezés, két kislány, és közben pedig a sport egyre inkább háttérbe szorult. Olyan könnyedséggel pörgeti a kötelet, hogy az ember legszívesebben azonnal elővenne egyet, aztán gyorsan rájönne, hogy ez azért nem olyan egyszerű. És ma Tomi történetén keresztül nézzük meg, hogy hogyan tud egy egészen egyszerű eszköz új lendületet adni az embernek, és közben azt is, hogy mitől lesz az ugró kötél számára sokkal több, mint egy edzés. De először is hatalmas szeretettel köszöntöm Tomit a nappaliban. Szia!
2: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat én is. Szia, Maja!
1: Tomi, szerintem a te történeteddel nagyon sok fiatal, de talán nagyon sokan tudnak azok is azonosulni, akik mondjuk egy élet szakaszukban benne vannak, és elviszi a fókuszokat sok minden más, és aztán hogy egyszer csak úgy újra elkezdi keresni valaki önmagát. Na, mesélj egy kicsit magadról, mielőtt még eljutunk tényleg konkrétan az ugráló kötelezéshez, vagy ugrókötélhez. Nem tudom, te melyik kifejezést használod inkább?
2: Ugrókötél.
1: Ugrókötél? Ugrókötél. Igen, próbáltam egy utána nézni, hogy most akkor melyik is a helyes.
2: A másik is jó.
1: Igen, másik is, mindkét kifejezés megfelelő, de hogy a sport alapvetően a te életedben ugye mindig is fontos szerepe töltött be.
2: Így van. Kiskorom óta, tehát óvodáskorom óta szerelmese voltam a sportoknak, leginkább a futballnak, tehát első emlékeim azok is a óvodai pályán, kvázi, vagy hát a füves területen sejlenek fel, és igazándiból mindig fociztunk, tehát vagy a óvodában, vagy aztán ugye lakótömbben laktunk, és aztán ugye az mögött is volt egy nagy füves terület, és ott állandóan nyomtuk a focit reggeltől estig, és hát aztán én a Dunaszerdahelyi foci csapatban is futballoztam, tehát én játszottam ott. És hát néhány évig akkor a Dacnak a utánpótlás csapatában játszottam egészen alapiskola végéig gyakorlatilag.
1: Aztán ugye a fiatalok életében ugye jön néha váltás, jön a puberta, jön a tinédzser időszak, és akkor van, aki ilyenkor így viszlátott köszön a bármi nemű sportnak, vagy van, aki éppen cserél nálad. Hogy volt? Tehát, hogy így az alapsuli végére befejezted a focit, és utána természetes módon jött valami más, jött váltás az életedben, vagy pedig mi volt az oka a váltásnak, vagy a cserének?
2: Igazából én a futballt azt sosem úgy tekintettem, hogy ezt muszájból kellene csinálnom, vagy hogy én most erre karriert építsek, tehát nem néztem magamra sose úgy, mint aki egy profi futballista lesz majd, hanem én ezt hobbi szinten csináltam, és addig, ameddig jól esett, addig, ameddig érdekelt, addig, ameddig jól éreztem magam benne, és kényelmes volt a helyzet, akkor valójában addig voltam benne a futballban. De ezen kívül természetesen kipróbáltam más labdajátékokat is, de szinte nem volt olyan sport, amiben nem kóstoltam volna bele. És aztán, amikor gimnáziumba kerültem, akkor valójában egy kicsit megváltozott az élet, új emberek, új szokások, új körülmények, és nem úgy éreztem, hogy a futballra most nincs szükségem. Természetesen haverokkal hétvégente még mindig megmaradtak a focizgatások, úgyhogy nem köszöntem el teljesen a focitól. Aztán a gimnázium alatt kicsit jobban fókuszba került a röplabda. Valójában ott röplabdáztam elég sokat, és asztali teniszeztünk, tehát iskola után volt a gimnáziumban két pingpongasztal, és mindig tanítás után volt 1-2-3 óránk, és akkor ott a barátokkal mentek az asztali tenisz mérkőzések. Ebben az időszakban egy kicsit megváltozott az élet, egy kicsit megváltoztak a szokások, a barátok, és akkor egy kicsit erre feleorientálódtam.
1: azt a szemléletet, hogy sportból ilyen mindenevő vagy, ugye mondtad is, hogy nem volt szinte olyan, ami, vagy, illetve hogy nagyon sok mindent kipróbáltál, tehát ezt honnan hozod? Ezt úgy tanultad, vagy ez úgy természetesen, úgy ösztönösen jön belőled, hogy a sportban ennyire kíváncsi természetű vagy?
2: Nem tudom igazából, hogy honnan ered, de ilyen első emlékek, amik így a focival kapcsolatosak vannak bennem, az az, hogy mindig, amikor kimentünk még kisgyerek óvodáskorunkba, és fociztunk, és akkor ugye mindenki kiválasztotta, hogy melyik csapat leszünk, és melyik focista leszünk, és akkor mindig mondták a haverok, hogy de Arsenal legyünk, meg a Bayern München, és én nem tudom, hogy mi miatt, de én mindig azt mondtam, hogy én a Barcelona akarok lenni.
1: Te magad a Barcelona.
2: De hogy ez honnan jött, vagy miért, azt nem tudom. És aztán, amikor már egy kicsit így megnőttem, már általános iskola első, második osztály, akkor kezdtem így jobban figyelgetni a focit, és volt akkoriban egy Ronaldinho nevű futballista, és én őt egy ilyen példaképnek tekintek, és kvázi lehet, hogy ő volt az, aki így megszerettette velem a futballt, és a focival kapcsolatban pedig az egész sportot is, meg a mozgást, úgyhogy nekem, illetve hát, ha így visszagondolok, akkor talán ő az a személy, aki így elindította bennem a sportnak a szeretetét.
1: Tehát, hogyha ilyen madártávlatból nézzük, akkor mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen Ronaldinho-nak köszönheted, hogy ma ugráló kötelező.
2: Hát mondhatjuk így is, igen.
1: Igen, mert majd el fogunk idáig is jutni. Tehát jöttek ugye a gimis évek, szerintem ez is sokaknak ismerős lesz, hogy ott azért, mert ugye a sulis évek alatt tényleg valaki már elkezdi a jövőjét építeni, tanul, koncentrál arra, hogy majd hova is tovább, és hát ugye azért ezzel te is így voltál, de milyen jó, hogy volt ott azért egy-egy pingpongasztal, amit be lehetett venni a szünetekben, az órák között. De mi történt aztán egyetemi évek alatt? Tehát, hogy ott mennyire jutott időd a sportra?
2: Hát egyetem alatt aztán nagyon leredukálódott az időm, tehát minimumra, így vasárnap délelőtt volt nekem ilyen fix time gapem, amikor én barátokkal elmentem focizni. Úgyhogy a vasárnap délelőtt volt számomra az a idő, mert építészeti egyetemre jártam, és állandóan évközben kellett beadandókat, projekteket, ateliéreket, mindenféle munkákat leadni folyamatosan, tehát állandó permanencióban voltunk, és rajzoltunk, és számoltunk, és foglalkoztunk mindennel, ami a adott témakörhöz kapcsolódott, tehát emiatt volt az, hogy sportra aztán nem igazán jutott idő. Ezen kívül akkor én már egy hosszabb párkapcsolatban voltam, éltem a akkori barátnőmmel, jelenlegi feleségemmel. Mi elhatároztuk, hogy akkor mi összeházasodunk, úgyhogy aztán 22 évesen egyetem alatt összekötöttük az életünket, utána 2 évre rá meg is született az első kislányunk, mindeközben elkezdtünk építkezni, elkezdtem dolgozni, úgyhogy ez alatt a pár év, nem is tudom, 6-7 év alatt ilyen nagyon gyors lejtmenete volt a dolgoknak. Építkezés után megszületett a második lányunk, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden történt ebben a rövid időszakban. Munkába álltam, és mivel ülő munkát végzek, irodai munkát végzek, ezért úgymond sokkal jobban szükségem lett volna arra, hogy valamilyen testmozgást becsempészek a mindennapjaimba. De ahogy így nézegettem a sportokat, merre induljak, folytassam el a futballt, vagy találjak valami mást, vagy esetleg konditerembe járjak, mert az sem volt idegen tőlem a gimis évek alatt. Úgyhogy különféle oldalakra kacsingattam, gondoltam, hogy kipróbálok valami újat, rendeltem is magamnak különféle sporteszközöket, de egyik sem volt olyan, aminél így fixen megmaradtam volna, és műveltem volna hosszabb távon.
1: Továbbra is Minárik Tamással beszélgetek, és amit az imént Tomi elmesélt magáról, igen, ismerős lehet nagyon sokunknak azt, hogy belekerülünk egy élethelyzetbe, egyetem után munka, intenzív munka, szó szerint építkezünk, közben gyerekek érkeznek, és valahol valami a háttérbe szorul belőlünk, és legtöbbször ez a sport. Szerinted miért a sport az, amit, hát ahogy így említettem, és legtöbbször így a háttérbe szorítunk? Én ezzel rengeteget gondolkodom, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Mert hogy ezzel nem vagy egyedül.
2: Véleményem szerint a sport az valami olyan, amit elsősorban magunkért csinálunk, tehát saját magunknak a testét fejlesszük. Az egy olyan idő, amit saját magunkra fordítunk. Akkor, amikor az embernek akár házasság után, vagy gyerekvállalás után megváltozik kvázi a élete, megváltoznak a prioritásai is, és már nem magát helyezi a előtérbe, hanem visszacsúszik harmadik, negyedik, nem tudom hányadik helyre, attól függően, hogy mi minden fontos az embernek. Ezért legalábbis én a magam nevében azt mondhatom, hogy én próbáltam minden időmet és minden energiámat a gyerekekre, feleségemre, családra szentelni, mindemellett a munkára is természetesen nagyon sok időt fordítottam, úgyhogy magamtól vontam meg, de egy valamilyen fontosabb cél érdekében.
1: Igen, és említetted azt is, hogy több mindennel próbálkoztál, rendeltél dolgokat, eszközöket. Honnan tudod, hogy valami, vagy honnan tudtad azt, hogy az adott, nem tudom, próbálkozás, ez nem a tiéd, tehát hogy ez nem lesz a te sportod, ez nem lesz a te kikapcsolódásod majd a sportban. Mert hogy ez is szerintem megint csak sokaknak ismerős, hogy próbálkozunk, keresgetünk, és hogy ez nem feltétlenül baj, hanem ez is a folyamat része, hogy kicsit a sportban is megismerjük önmagunkat.
2: Igen, kicsit így visszagondolva, ezek az eszközök, amiket vásároltam, legyenek azok akár kettlebell golyók, vagy haspad, vagy bármi más, akkor ezek ilyen vaklövések voltak a ködbe, tehát hátha eltalálok valamit, hátha be fog jönni az a eszköz, vagy az edzésmódszer, de egyik se volt olyan, amit így élvezettel tudtam volna csinálni, vagy amiben láttam volna látványos fejlődést, és hogyha valamit az ember erőltetve csinál, akkor az nem biztos, hogy meghozza a várt eredményt.
1: Igen, és ugye, ahogy írtad is nekem előzetesen, nagyon tetszett, hogy ilyen három ponttal fejezted be a gondolatodat, mert ugye azt írtad konkrétan, hogy 30 évesen fogtál nagy reményekkel a kezedbe ugráló kötelet, és hogy ekkor egy új történet kezdődött el. Tehát a sok próbálkozás után hogyan jutottál el éppen az ugrókötélhez?
2: Egy picit távolabbról fogom megközelíteni ezt a dolgot, ugyanis nekünk a cégben, ahol dolgozok, egyszer szerveztek egy ilyen egészségügyi felmérést, ilyen komplex egészségügyi felmérést, ahol valójában lemértek minket, vért vettek, vizeletet kellett hoznunk, magasság, súly, ez az amaz. Tehát ilyen nagyon komplex módon és alaposan átvizsgáltak minket, ez ilyen benefit volt. Aztán megkaptuk egy ilyen, nem is tudom, néhány hétre rá a eredményeket, mindenki személyesen megkapta a papírját minden értékkel, és akkor a kiért, mindig volt mindenkinek a papírja végén volt egy kiértékelés, hogy milyen egészségügyi állapotban van. És nekem a papíromra az volt írva, hogy enyhe túlsúly és életmódváltást ajánlanak, illetve magas vérnyomásom volt, de az már hosszú távon magas volt, illetve a koleszterin szintem is magas volt. Úgyhogy én aztán ezt elég komolyan vettem, valójában ez már ilyen piros villogó fény volt.
1: Mi volt a reakciód, amikor megláttad ezt a kis zárást, ezt a záró gondolatot?
2: Hát vakarózás.
1: Tehát, hogy nem tudtad, hogy hova indulj el.
2: Nem tudtam, hogy most mi legyen, de hát ugye ott volt ajánlás, hogy keressem fel a házi orvosomat, és konzultáljak vele. Én pedig akkor ezt komolyan vettem, és felkerestem a házi orvosomat.
1: Miért nem ajánlod például azt, hogy az emberek legyintsenek? Mert lehet, hogy az az egy vagy, vagy nem tudom mennyiből, aki tényleg komolyan vesz egy ilyen ajánlást. Egy nagyon komoly ajánlást tegyük hozzá.
2: Azt nem tudom, hogy mások miért legyintenek. Egyébként én se vagyok az, aki a első esésnél vagy bármilyen fájdalomnál orvoshoz fordulok, tehát én is már csak tényleg akkor megyek, amikor muszáj, de azt tudtam, hogy már hosszabb távon is magas a vérnyomásom, illetve ez a magas koleszterin szint egy kicsit így elgondolkodtatott, hogy benne voltam egy ilyen 7-8 éves intervallumban, amikor nem nagyon mozogtam, meg nem nagyon sportoltam, és való igaz, hogy a esküvő napjától számolva én felszedtem 13 kilót magamra. Úgyhogy én ezt akkor úgy gondoltam, hogy komolyan veszem, elmegyek a háziorvoshoz, és konzultálok vele. Most a háziorvosnál nem azt a reakciót, vagy nem azt az ajánlást kaptam, mint amit vártam, hanem rögtön kaptam vérnyomás ellen gyógyszert, és rögtön kaptam koleszterin ellen gyógyszert. És akkor kijöttem orvostól, kiváltottam a gyógyszereket, és hogy szedjem, és aztán majd hívja 2 hét múlva. Na most én híresen rossz gyógyszerbeszedő vagyok, tehát én nekem, hogyha krémet írnak elő, vagy tablettát írnak elő, vagy bármit írnak elő, akkor ilyen 2-3 napig becsületesen szedem, de az is nagyon nagy erőfeszítést igényel tőlem, hogy ne felejtsem el, meg beszedjem, meg minden, ami körülötte van. Úgyhogy azt mondtam, hogy ez nekem nem pálya, meg nem fogok 30 évesen ilyen gyógyszereket szedni, hogyha van más megoldás is. És akkor tudatosult úgy igazából bennem, hogy a más megoldás az a mozgás lenne. Hogyha tényleg le tudnék dobni néhány kilót, egy kicsit egészségesebben étkezni, ennek a kettőnek a kombinációja talán megoldhatja a dolgot. Mivel nagyon-nagyon kevés időm van magamra, illetve időnk van egymásra a feleségemmel, ezért valami olyan foglalkozást, vagy foglalatosságot kellett keresnem, ami olcsó, nem annyira időigényes, és nagyon intenzív.
1: És nem foglal ugye sok helyet sem.
2: És nem foglal sok helyet, mert azon gondolkoztam, hogy ember konditerem például. Embernek össze kell szedelőcködni, ruhákat oda készíteni, ez az amaz. Munka után oda kell menni, átöltözés, ember leedzi egy vagy másfél óráját, vagy ki mennyit tornázik, aztán megint átöltözni, lezuhanyozni, hazamenni, elrendezni a cuccokat, stb., akkor ez simán igénybe vehet egy 3 órát is. És ahhoz, hogy például egy konditermezés, vagy bármilyen más mozgás effektív legyen, ahhoz azt egy héten mondjuk legalább 3-szor meg kell ejteni. És akkor nem beszélve arról, hogy egy bérlet, úgyhogy úgy voltam, hogy ez nem járható út. És igazából sok minden, amit így mérlegeltem, hogy mi lenne a jó irány, nagyon sok mindenbe, vagy a idő, vagy a pénz, az ilyen olyan tényezők voltak, hogy nem biztos, hogy ez az én utam. És akkor felfedeztem igazából a ugrókötelet, már régebb óta is így szemezgettem vele, meg emlékszek, hogy egyetem alatt már vásároltam is magamnak egyet.
1: Tehát nem volt teljesen idegen.
2: Nem volt teljesen
1: számodra.
2: Idegen, de akkor egyetem alatt úgy voltam, hogy kipróbálom, és ki is próbáltam, de nem hozta meg azt a hatást, és arra gyanakszok, hogy rossz ugrókötéllel kezdtem neki a egésznek.
1: Mert úgyhogy ezen is múlik.
2: Ezen is múlik természetesen. És akkor elkezdtem keresgélni, elkezdtem nézelődni interneten, megkerestem magamnak olyan ugrókötél atlétákat, akik tényleg mesteri fokon művelik ezt a sportot, akik már valójában full-time influencerek és saját brandet építettek erre a sporteszközre, és elkezdtem őket követni, elkezdtem őket figyelni, és elkezdtem egy kicsit utána nézni, hogy melyik az a kötélfajta, vagy melyik az a ugrókötél, amelyikkel érdemes elkezdeni ezt a sportot, hogy ne az legyen, hogy

0: de természetesen volt a kezembe, és meg is próbáltam, és szerintem ilyen 10-szer át is tudtam ugorni, ami akkoriban már egy nagyon jó teljesítmény volt, tehát azzal, hogy nem voltam antitalent a sportokhoz, hanem mindig mozogtam, szerettem a sportokat, ezért ez is valamilyen szinten ment nekem, de hogy különösebben gyakoroljak, vagy komolyabban álljak hozzá, az nem volt meg, de szerintem óvodában is, és általános iskola első-második évében biztos, hogy kezem ügyébe került. Akkor nem az volt a menő, hanem akkor a foci volt a menő.
1: És szerintem azért ez most is, tehát, hogy a foci az most is ugye nagyon igen. menő, de mellette tényleg nagyon sok más menő sportot is ki lehet próbálni. Továbbra is a nappaliban vendégem Minárik Tamás, akivel az ugró kötélhez vezető útjáról beszélgetünk, és hát én is tartok itt a kezemben egy csomag ugró kötelet, mert hogy kaptam tőled ajándékba, úgyhogy most már nem lehet kifogásom, nekem is újra ki kell próbálnom, és majd meg fogom számolni, hogy mennyit bírok elakadás nélkül, de hogy ott tartottunk, hogy egyébként tényleg nem mindegy az, hogy milyen típusú ugró kötélt fogunk a kezünkbe. Mit kell ehhez tudni, hogy valaki kiválassza a megfelelőt, vagy a számára megfelelő eszközt?
0: Vannak a freestyle ugró kötelesek, vannak a gyors ugró kötelesek, tehát egy adott idő intervallumon belül ki tudja a legtöbbször átugorni a kötelet, illetve ezek a freestyle-osok, ezek pedig különféle trükköket mutatnak be zenére, tehát kvázi egy koreográfiát építenek föl egy zenére.
1: Mint hogy egy táncot láthatnánk egyébként.
0: Igen, igen, igen. Egyébként ez nagyon benne van ebbe a freestyle vonalba. Attól függ, hogy az ember merre szeretne elindulni, de hogyha az ember tényleg azt szeretné, hogy egy kicsit formába kerülni, egy kicsit leadni néhány kilót, egy kicsit állóképességet javítani, és még csomó más benefitje van a ugrókötelezésnek, akkor én azt ajánlom, hogy először egy PVC anyagból készült kötelet fogjon a kezébe, vagy pedig vannak ezek a gyöngyös ugrókötelek, lehet, hogy már te is láttál olyat, hogy egy műszálas zsinórra valójában ráfűzködnek ilyen gyöngyöket, és azzal kezdenek. Tehát ezek nagyon jó ugrókötelek, hogyha valaki szeretné elkezdeni, illetve aztán profi szinten is csinálni, mert nem csak kezdőknek jó ez a kötél, hanem aztán haladóknak és a profiknak is.
1: És a régi hagyományos kötél, szó szerinti ugráló kötél, az mennyire felel meg?
0: Hát, hogyha komolyabban szeretné az ember ezt művelni, akkor erre nem mennék.
1: Mi az, amit a hosszúságról érdemes tudni? Hogy túl hosszú, túl rövid, tehát hogy itt is valahol azért a méretben is igen. meg kell találni, hogy mi is az, hogy hol is van az arany középút.
0: Igen, tehát ezek a komolyabb ugrókötelek, ezek már úgy vannak kitalálva, hogy mindenki be tudja állítani a host a saját magához képest. Van egy általános szabály, hogy meg kell fogni a két fogantyút, a ugrókötélnek a közepére rá kell állni egy lábbal, és test mellé kell tartani, és akkor a körülbelül a alsó mellkas határán kell lenni a két fogantyúnak két fogantyú végének, és akkor az igazából a kiindulási hossz. És aztán idővel, ahogy az ember már megtanul egy testtartást, megtanulja, hogyan tartsa a kezeit, akkor utána természetesen tud korrigálni ezen a hosszúságon. Én mind a mai napig még néhány centit mindig vagy hosszítok a kötelemen, vagy rövidítek, attól függően is például, hogy milyen trükköt tanulok, vagy milyen trükköt szeretnék kivitelezni. Úgyhogy mondom, szeptemberben lesz 2 éve, hogy én ezt elkezdtem, és még mindig van némi korrekció időről időre a kötélen.
1: Honnan tudtad 2 évvel ezelőtt, amikor kezedbe fogtad az ugrókötelet, hogy na, ez a pálya, ez a tiéd?
0: Nem akartam mellé nyúlni, nagyon nem akartam mellé nyúlni, mert akkor az lett volna, hogy már megint rendeltél valamit, és megint a sarokba

0: fogja végezni, úgyhogy biztosra kellett mennem. Úgyhogy mondom, egy angol fickótól, aki Angliába űzi ezt a sportot, és szintén saját brandje van, akkor őtől lerendeltem olyan ugrókötelet, amit még a Floyd Mayweather is, a híres boxoló, ő is reklámozott és használta az edzéseihez. Mondom, akkor hogyha már ezzel se fog menni, akkor ezt el kell felejtenem, és más merre kell mennem, úgyhogy megrendeltem ezt a kötelet, és YouTube videók, meg Facebook videók alapján elkezdtem valójában megpróbálni lemásolni azt, amit ők csinálnak.
1: Mi kellett ahhoz, hogy kitartó legyél benne, hogy nem adtad föl, mert ugye tényleg azért ez nem olyan egyszerű az ugráló kötelezés, még hogy oké, meg is van az a bizonyos 10, de lehet, hogy utána sokan így mondjuk vagy megunják, vagy félreteszik, vagy, és hogy nálad mi volt az a tovább lendülés, hogy nem adtad föl?
0: Engem szerintem a ugrókötője megtanított arra, hogy nem adjuk fel. Tehát a ugrókötelezés az az a sport, ahol állandóan elrontja az ember, és állandóan, legelején állandóan beleakad a lábába a kötél, állandóan megcsapja a hátát vele, szóval állandóan elrontja. De úgy voltam vele, hogy megcsináltam 10-et, akkor most próbáljunk meg 12-t. És akkor sikerült a 12. És ez a nagyon sok apró buktató, meg nagyon sok pici kudarc, ami a tanulás során elém jött, akkor azokat egy apró pici lépéssel le lehetett küzdeni. Tehát egy apró picit kudarcot, apró pici lépéssel le lehetett küzdeni, és aztán jöttek a nagyobb buktatók, jöttek a nehezebb trükkök, és számomra szerintem ez megtanította ugrókötél arra, hogy újból meg kell próbálni, újra meg kell lendíteni, és csinálni kell.
1: Hogy néz ki, mondjuk, nem tudom, beszélhetünk-e edzésről, hogy néz ki mondjuk egy heted az ugrálókötéllel, vagy ugrókötéllel?
0: Eleinte, amikor kezdtem, akkor az első edzésem az úgy nézett ki, hogy kimentem a házunknak a teraszára, arrébb toltam a kerti bútort, és a csempén elkezdtem ugrálni, és 10 percig bírtam, és 10 perc után dőlt rólam a víz. Tehát én még olyan 40 fokban nem fociztam, ahol így dőlt volna rólam az izzadság és a víz. És utána kellett pihennem egy 15 percet, mert szerettem volna első edzés alatt egy 15 percet ugrókötelezni. Úgyhogy egy 10 percet ugrókötelesztem, egy 15 perc szünet következett, és utána még 5 percet bírtam. És másnap én úgy éreztem magam, mint aki egy komplex testedzést elvégzett volna. Minden izmom fájt, nagyon fáradt voltam, és visszagondoltam, hogy valójában ez volt negyed óra. Ez volt negyed óra. Azután valójában, ahogy tovább tanulgattam, próbálgattam a dolgokat, akkor igazándiból nagyon-nagyon hamar fel tudtam venni egy olyan ritmust, amivel már kényelmessé vált az ugrálás. Tehát, és ugye az embernek, hogyha sokat csinál valamit, akkor már a mozdulatok beleégnek a testébe, beleégnek a kezébe, és elkezdtem aztán idővel úgy ugrálni, hogy már nem a ugrásokat oldottam, meg mikor ugrok, meg mikor lendítem a kezemet, stb., hanem ez elkezdett automatikussá válni, és a 10 ugrások folyamatosan átkonvertálódtak 10 percre, és szerintem egy 3-4 hónap után már képes voltam fél órát is ugrókötelezni.
1: Milyen rekordokat állítasz magadnak, ha egyáltalán ilyen van? Mert ha jól értelmezem, azért itt tényleg magunkhoz képest kis rekordokat kell felépíteni. Először is ugye bírjam 10 percig, 15 perc, nem tudom, 10 ugrás, hiba nélkül. Vannak ilyen mini rekordok, amiket így szeretsz magadnak így felállítani?
0: Voltak akkor ebben az első fél évben, illetve hát a elején ilyen elképzeléseim, vagy ilyen célkitűzéseim, hogyha egy fél órát bírok edzeni, akkor az már jó, akkor annak már én tudok örülni. De aztán fokozatosan jött, hogy egy kicsit még emeltem azon az időn, figyelgettem magamnak az órán, hogy egy fél óra ugrókötelezés mennyi kalóriát éget el, akkor 40 perc mennyit éget el, és aztán voltak olyanok, hogy egy órán keresztül ugráltam, és akkor így próbáltam megnézni, hogy milyen effektivitása van lényegében ennek a mozgásnak, és aztán beállítottam valójában magamnak egy kényelmes tempót, amit tudtam tartani hosszú távon. Tehát eldöntöttem, hogy fél órát fogok ugrálni, és legalább fél órát, illetve legalább 400 kalóriát.
1: És heti szinten mondjuk most hányszor edzel?
0: Háromszor szoktam edzeni egy héten, hétfőn, szerdán és pénteken. Javasolják és ajánlják a nagyok, hogy a edzés napok között teljen el legalább egy pihenő nap. Szétdobtam magamnak hétfő, szerda, péntekre, úgyhogy esténként szoktam ugrókötelezni, amikor már a gyerekek alszanak altatás után.
1: Csendes foglalkozás.
0: Igen, tehát vagy a teraszra kimozdulok, vagy pedig a garázsban, amikor nagy a kánikula, vagy nagyon hideg van, akkor szépen a garázsba bevonulok, fülhallgató a fülbe, beteszek valami jó zenét, és ugrálok.
1: Mi az, amit ma számodra jelent az ugrókötél?
0: Számomra ez egy terápia is, de szerintem minden sportolónak valamilyen szinten a sport az egy terápia, az egy kikapcsolódás is, illetve egy olyan kulcs, amivel formában tudom magam tartani, és állandóan látok még motivációt abban, hogy ezt csináljam, és műveljem, és finom hangoljak bizonyos dolgokon, ami a tanulást illeti, az a határ, a csillagoség, tehát elképesztő dolgokat meg lehet csinálni ezzel a kötéllel, viszont nagyon sokat bele is kell tenni. Viszont, hogyha így visszatekintek erre a majdnem két évre, akkor nem is tudok olyan pillanatot, amikor azt mondtam volna, hogy nincs kedvem edzeni menni. Pedig nem egyszer, meg nem kétszer voltak olyan esetek, hogy altatásnál bealudtam a gyerekkel együtt, és a feleségem keltett 10-kor, vagy 10:45-kor, hogy ideje fölkelni. Még neked még nem végződött a nap. És olyankor szigorú voltam magamhoz mindig azóta, és fogtam magam, és egy fél órás alvás után, este, amikor már leállnak a idézőjelbe az életfunkciók, amikor már lelassul a vérnyomás, amikor már ráköszön a nyugalom az embernek a testére, akkor újra kinyitni a szemeket, fölhúzni a sportcipőt, kimenni a garázsba, nulláról 100-ra felmenni, és ott az első ugrások, azok ott nagyon-nagyon nehezen ragadok el a földtől, de aztán beindul a gépezet.
1: Nem tudom, hogy mennyire szabad célt esetleg elárulni, hogy mi az, ami akár a következő lépés lesz, mert te is jó kis videókat mutatsz meg, illetve jó kis videókban mutatod meg, hogy honnan és hová is sikerült ez idáig eljutnod, és hát ugye határa csillagoség, ahogy te is mondtad.
0: Nem igazából eljutottam onnan, hogy a fél órát szeretnék tudni ugrálni tól, eljutottam oda, hogy lehet, hogy szeretnék oktatói vizsgát tenni. Úgyhogy vannak Szlovákiában is, Magyarországon is, és nemzetközi vizsgák is, illetve vizsgáztatók, meg tanfolyamok, amelyeken szeretnék részt venni a közeljövőben, és szeretném ezt saját magam számára egy új szintre emelni, ami valójában egy ilyen álommá vált nekem, hogy megszerezni egy ilyen oktatói oklevelet, és hát hogyha az embernek van oktatói oklevele valamihez, akkor lehetséges, hogy ezzel kezdeni valamit aztán munka mellett.
1: Hát én ehhez sok sikert kívánok neked, Tomi. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén meséltél magadról, és arról az útról, hogy hogyan is jutottál te el egészen ide az ugró kötélig, és ahogy említetted is, ugye nem olyan egyszerű néha elrugaszkodni a földtől, de utána, ha sikerül, akkor nullától százra is határa csillagoség. Köszönöm szépen Minárik Tamásnak, hogy mesélt az ő útjáról, ami egészen az ugró kötélig vezetett.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Környezetvédelmi Minisztérium csak egy akcelerációs zónát tart meg Szlovákia keleti részén. Drónok sértották meg Románia légterét az Ukrajnával közös folyami határ közelében. 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmer Lívia vagyok, következnek a részletek. Román Michelko, az SNS frakció vezetője arra számít, hogy Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szeptember 15-ig távozik posztjáról. Nem zárja ki, hogy Tarabának más tisztséget ajánlanak majd. Ez azonban szerinte Robert Fico miniszterelnökön múlik. Megerősítette azt is, hogy az SNS új miniszterjelöltje a környezetvédelmi minisztérium jelenlegi államtitkára Filip Kuffa lesz. Michelko ezt ma a Teatri televízióban jelentette be. Taraba nem reagált a távozásával kapcsolatos kérdésekre. Michelko szerint három lehetőség van Taraba előtt, vagy önként távozik, vagy a miniszterelnök menti fel, vagy pedig a parlament bizalmatlanságot fogalmaz meg vele szemben. Szerinte a negyedik lehetőség a koalíciós szerződés felmondása lehet. A határidő, amelyet Taraba az SNS elnöke Andrej Danko és a miniszterelnök Robert Fico a korábbi tárgyalások során kitűztek, az a szeptember vége. Michelko szerint továbbra is érvényes. Zorá Jaurova ellenzéki képviselő a televízióban kijelentette, hogy Kuffa nem lenne megfelelő utódja Tarabának. A Környezetvédelmi Minisztérium a szélenergia gyorsító zónák stratégiai dokumentumban szereplő eredeti 8 zónából mindet kivonja, kivéve egyet, amely Kelet-Szlovákiában található, ezt 2 zónára osztja. A tárcavezető Tomás Taraba ma tájékoztatott erről a helyi önkormányzatok több képviselőjének jelenlétében. A zónákban csak akkor létesülnének szélerőműparkok, ha az önkormányzatok egyetértenének ezzel, amit azonban a miniszter nem tart valószínűnek. A változás a stratégiai környezeti vizsgálat keretében fog bekövetkezni, amelyet a Környezetvédelmi Minisztérium biztosít, és amely kiadja a végleges állásfoglalást is. Taraba emlékeztetett, hogy a dokumentumért a gazdasági minisztérium felel, és feltételezi, hogy a tárcavezető Denisa Szakova úgy terjeszti be a dokumentumot a kormány elé, hogy az illeszkedjen a helyreállítási terv határidejéhez. A Művészeti Alap igazgatói posztjára pályázók nyilvános meghallgatására szeptember 8-án az FPU tanácsának következő ülésén kerül sor. Ezt František Kornay, az alap ideiglenesen kinevezett vezetője erősítette meg. Az ülésen az FPU tanácsának új elnökét is megválasztják. A tanács tegnap is ülésezett. Kornay tájékoztatása szerint a tárgyalás következtetéseit az ülés jegyzőkönyve fogja tartalmazni, amelyet 3 munkanapon belül közzétesznek az FPU honlapján. A Román Védelmi Minisztérium a radaros megfigyelőrendszere ma reggel 2 alkalommal észlelte Románia légterének megsértését a Duna-Delta térségében, az ukrán határ közelében. Az egyik objektum körülbelül 10 percig tartózkodott ott, a másik körülbelül 2 percre lépett be a román légtérbe. Mindkét esetben robbanásokat jelentettek az ukrán területen a drónok országból való távozása után. Ma reggel a Fekete-tenger partján fekvő román üdülőhelyen Konstinestyiben egy pilóta nélküli repülőgép sodródott partra. A területet lezárták, és a helyszínre katonai búvárok és tűzszerészek érkeztek, akik megállapították, hogy a drón nem tartalmazott robbanóanyagot. A Hormuzi szoros Irán ellenőrzése és irányítása alatt áll, jelentette ki ma Hossein Taeb, az iráni félkatonai Basij egységek parancsnoka. Kijelentését egy nappal azután tette, hogy Donald Trump amerikai elnök magának követelte a stratégiai fontosságú szoros feletti ellenőrzést. Taeb az állami televízióban elmondta, hogy az Egyesült Államok megpróbálta aláásni Irán népszerűségét a régióban azzal, hogy újabb háborút robbantott ki a Hormuzi szorosban. Szerinte azonban vereség szenvedtek annak ellenére, hogy azt állították, légi és tengeri erőikkel megsemmisítették az országot. Trump tegnap a Truth Social nevű közösségi háló kijelentette, hogy az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi szorost. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter feltehetően Trump kijelentésére reagálva ma kijelentette, hogy az Egyesült Államok az ország elleni lépéseiben és most már a Hormuzi szoros ügyében is tévedett.
0: Időjárás.
1: Ma délután az ország nagy részén továbbra is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk. Számottevő csapadékra nem kell számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A légmozgás többnyire északkeleti irányú, gyenge vagy mérsékelt lesz. A délkeleti ország részben egy-egy erősebb, akár 50 km/órás széllökés is előfordulhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Zajlik a baleseti helyszínelés Kassa előtt Kassa-Olcsvár irányából, de jelentősebb fennakadással nem kell számolni. Torlódik a forgalom a D2-esen Pozsonyban, Magyarország irányában a Lanfrancóni hídon, továbbra is 20 perc a várakozási idő, és a D2-esen Stonfánál Malacka irányában szintén 20 percet várakozhatnak. Továbbá radar méri a sebességet Komáromban, Őrsújfaluváros részben mindkét irányban, és Kassa-Olcsváron szintén mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. Még azt mondhatjuk, hogy javában tart a nyári szünet, de közben pedig már közeledik az új tanév, és az elmúlt időszakban több olyan változás is történt, amely a szlovákiai magyar iskolák mindennapjait is érintheti és érinteni is fogja. Gazsik Viktóriával, a Jó Szóval Oktas szerkesztőjével és műsorvezetőjével fogunk beszélgetni most az elkövetkező percekben arról, hogy mi változott, illetve mi változik majd az oktatásban, és mi az, amivel a pedagógusok, a diákok és a szülők a gyakorlatban is találkozhatnak majd. Szia Viki, nagy szeretettel köszöntelek a nappaliban.
1: Szia Maja, üdvözlöm a hallgatókat is ezúttal.
0: Jó Szóval Oktas. Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy ez is a kiinduló pontunk, és a beszélgetésünknek is nagy részét kiteszi majd. Mi az, ami téged foglalkoztatott a műsorodban az elmúlt időszakban a reform kapcsán? Mert hogy azért is te ülsz itt most velem szemben, mert olyan sokat foglalkoztál a témával, hogy szerintem szülőknek, pedagógusoknak is tudsz egy átfogó képet arról adni, hogy mi is vár majd ránk.
1: Azzal kezdeném, vagy hát azzal a megjegyzéssel kezdeném, hogy azért a rendkedvért el kell mondani, hogy én nem vagyok oktatási szakértő, hanem csak a témában egy kicsit tájékozottabb azáltal, hogy a Jó Szóval Oktasdot szerkesztem. Igazából ez egy jó felütés a kurikuláris reformhoz, amely szeptembertől országszerte minden iskolában kötelezővé válik, hiszen valahol azok között az alap kiinduló pontok között, amelyek a reform kiinduló pontját képezik. Valahol ez a Jó Szóval Oktasd elmélet is visszatér, tehát egy kicsit József Attilához is visszatekintünk, ugye az egész idézet úgy szólna, hogy jó szóval oktasd, játszani is engedd, és igazából a játék is, ez az odafigyelés a diákokra, ez az, ami visszatér az oktatási rendszerbe, ami meg az elmúlt időszakot illeti. Én igazából ott kezdeném, hogy most szeptemberben az alapiskoláink kerülnek fókuszba, és ennek ellenére viszont ott az óvodák esetében már lezárult egy reform folyamat, itt a 2016-os évet említhetjük, hiszen például a nevelési programok, amelyek meghatározzák, hogy mit kellene az óvodás év végére, tehát a három kötelező óvodai év, ugye ez a három kötelező, ez csak 2028-tól vár majd ránk, és 2021-től lett kötelező az egy év, és ezáltal került be egy állami nevelési program az óvodáknak az életébe, és ez a nevelési program az óvodáknál ugyanazokra az alapokra épül, amely tovább vivődik az alapiskolákba. Tehát itt már van egymásra épültség is, és ahogy majd a reform előre halad a ciklusokon túl, ugyebár ez az egyik legnagyobb változás, hogy a most érvényben levő egy 4-5-9-es felosztás helyett egy 3 ciklusos megoldás lép életbe, azaz egy 3-4-5-6-9.
0: Ez mit jelent pontosan?
1: Ez például problémát jelenthet a kisiskolák esetében, ahol egy 4-es oktatás jelenik meg. Ott ugye szervezési gondok merülhetnek föl. Jelenleg azokat az információkat tudjuk az iskola fenntartóktól, igazgatóktól, hogy többségük amellett dönt, hogyha a lehetőségeik megengedik, mert itt ugye a szakemberek, tanárok hiánya is felmerül, hogy kitartanak a 2 ciklus mellett, tehát magukra vállalják az 5-et is. Ezáltal mondjuk a teljes működtetésű iskoláknál, majd lehet egy visszaesés a diákok létszámait illetően itt az 5-6-nak a környékén. Igen.
0: Mi az, ami ténylegesen életbe lép most szeptembertől, ami mondjuk már akár a kiselsősöket érinti, vagy kiket érinti legelső körben a változás?
1: azokkal a szakemberekkel, akikkel beszéltem, illetve iskolákkal. Én júniusban jártam a Komáromi Munka utcai alapiskolában, például, ahol már második éve tanítanak az új tanterv szerint, vagy hát a kurikuláris reform értelmében. És itt például azt jelezték, hogy ők azt érzik, hogy az egy hármas szinten olyan nagy változások nincsenek, ahhoz képest, ahogy ők az elmúlt 10 évben tanítottak. A legnagyobb változás majd a 4-5-ben fog megmutatkozni, ahol majd tömbösödnek az órák, olyan értelemben, hogy például a természettudományos tantárgyak, tehát például a kémia, biológia és a fizika, azok egy tömbként tanítódhatnak. Viszont itt kell megjegyezni azt, hogy a kurikuláris reform autonómiát és egy szabadságot ad a tanárnak, tehát minden iskola saját maga dolgozza ki az individuális nevelési programját, tehát azt, hogy milyen tantárgyak, milyen órák, milyen megnevezéssel jelennek meg, megtarthatják különálló szegmensként a biológiát, kémiát, fizikát úgy, ahogy volt, vagy oktathatják ember és természet név alatt egy tömbösített óraként.
0: Tehát, ha jól értem, csak hogy közbeékeljek, hogyha valaki úgy szeretné a reformot a gyakorlatban alkalmazni, akkor igazából nem alkalmazza. Marad az eddigieknél, ugye, hogyha jól értem.
1: Igen. De magában az óra töltetben igazából a témák és az, amit tanulnak, tehát az olvasás, számolás, írás, és ahogy megismerik a természeti világ jelenségeit, vagy a társadalmi jelenségeket az ember és társadalom órán, amit szintén így neveznek, és ezeknek a tantárgyköröknek úgymond ez a neve az óvodás programban is megvolt, ahogy azt már korábban említettem, tehát itt jön az egymásra épültség, és igazából a megközelítésben is jön egy változás, tehát hogy tudatosították a törvényhozók és a törvény alakítók azt, hogy a mostani generációkra nem lehet úgy építeni, hogy majd 20 évenként változnak a generációk, mert a 2000 után születetteknél az a tendencia alakul ki, hogy 7 évente már más igényei vannak a gyerekeknek, és erre igyekeznek reagálni. Itt ugye gyakran hozzák fel a rövid koncentrációs időt, de éppen ezért a 21. század igényeire reagálva például a természettudományi tantárgyaknál a kísérletezés, a saját élmény és tapasztalaton alapuló megismerés kerül előtérbe. Például még tavaly nyáron beszélgettem arról, hogy a fizika oktatás hogy változik meg, és itt például jön elő az, hogy nem a könyvekben nézik meg a példákat, hanem minden órán igazából magában a kísérletben értik meg azt, hogy mi történik. És ha a saját tapasztalataimra gondolok vissza, idén van nagyjából, nem nagyjából, kerekperec 20 éve, hogy én például elsős voltam, ahhoz képest én látom ezt a különbséget, és bennekem is vannak emlékeim, de nem tudom, nyári viharok esetén gyakran felidézem a Faraday kalitkát például, de hogy ezen túl olyanokra kell gondolni, hogy nem beszéljük át, hogy ez a test tömegétől és anyagától függően, hogy fog lemerülni a vízbe, hogyha vízre helyezem, hanem oda helyezem és megnézem, mi történik. Ezt a példát lehetne itt felhozni.
0: Tehát, hogy az a reform által bevezetett új rendszer szerint, tehát hangsúlyt kap az is, hogy mondjuk például minél több érzéket vonjunk be az oktatásba, tehát ne csak tankönyvből kelljen a gyereknek megtanulni, hanem az órán igenis lehessen megnézni. Hogyha mondjuk reformtól eltekintünk, nem tudom, hogy ki mindenkivel sikerült akár erről beszélgetned a jó szóval oktasdban, hogy mennyire függött például a reform nélkül is ez a pedagógus kreativitásától, vagy idejétől, hogy mondjuk egy kísérletet is bevigyen az órán. Most nem tudom, szegény fizika-kémia órát rángattuk így elő, de hogy talán ezeknél a tárgyaknál ugye tényleg nagyon fontos a szemléltetés, bár ezt is meg tudjuk cáfolni, mert hogy egy matematikánál, szlovák nyelvnél bárhol ez előjöhet.
1: Hát ugye ez a 4-5-ös szinten, vagy hát a második ciklusban fog majd megmutatkozni, ami csak idén fog indulni azáltal, hogy 2023-ban csatlakoztak be a reformhoz, akkor indult el a kísérleti folyamat, akkor csatlakoztak be az első iskolák, tehát a reform szerint első szerinti első negyedik osztály az majd most fog elindulni. Ez egyébként 3 magyar tanítási nyelvű alapiskolát érint. A nagymagyari alapiskolát, a csákányházai alapiskolát és a Kócánmor alapiskolát Csalóközaranyoson. Remélem, hogy jól idéztem, igen. Rálestem a jegyzeteimre. Ezeket az iskolákat fogja érinteni, úgyhogy erről előzetesen annyira nem tudunk beszélni, hogy például ezeknél a tantárgyaknál hogy fog ez megjelenni. Magával vonja természetesen azt is, hogy a pedagógusoktól ez majd mást igényel, mert eredetileg ugye ezek a szakok nem úgy épültek föl, hogy egymással együtt, hanem egymástól külön kezelték őket esetleg az egyetemi tanárképzésben is. Úgyhogy majd ez is megjelenik, viszont ott van ugye az individuális nevelési program által ott van az, hogy külön-külön azért megjelenhetnek, tehát ez egy tömb, de attól még a tömbön belül a tantárgyak külön is szerepelhetnek, és ez is egy megoldás lehet.
0: Mit gondolsz, hogy ez mennyire tekintető egyébként természetes fejlődési folyamatnak, ami most már reformként van megnevezve, ugyanis itt említetted ugye ezt a 2016-os reformot, ami az óvodákat érintette, tehát ugye ennek láthatjuk akár most itt 10 év elteltével a természetes folyamatát, tehát hogy ahogy ez beépül most már az alapiskolai oktatásba, vagy ez szükségszerű volt most?
1: Itt különféle véleményekkel találkoztam, én most megpróbálok valahol középüt maradni a válaszadásnál. Igazából azok az alapiskolák, ahol például olyan a pedagógus közösség, ahol egymást motiválva tudtak reagálni az igényekre. Tehát például a Munka utcai alapiskolában, ahol jártam, azt tapasztaltam, hogy ők például természetes folyamatnak érzik ezt, mert hogy több olyan dolgot bevezettek már a mindennapokba, az iskolák mindennapjaiba, amelyeket például a reform majd előír, de ők már a reform előtt, mielőtt csatlakoztak hozzá, elkezdték ezeket bevezetni, ilyenek például a reggeli körök, amelyek ugye arról szólnak, hogy a tanítás kezdete előtt a pedagógusok elbeszélgetnek a gyerekekkel, itt mindenki elmondhatja, ami épp a szívét nyomja, hogy érzi magát. Ez egy ilyen kötődési, közösségi élmény lehet a gyerekek számára, amely megadja annak a napnak a hangulatát, és például ilyen köröket ők már 2023 előtt is alkalmaztak a gyerekekkel. Úgyhogy ebből a szempontból azt kell mondani, hogy igazából több olyan iskola van, és több olyan pedagógus, tehát tényleg egyéni, és iskola és tanár függő az, hogy már ráhangolódtak-e azok számára, akik majd csak most fogják megkezdeni, és eddig elzárkóztak a lehetőségtől. Igazából a nyitottságtól függ, viszont meg kell jegyezni azt, hogy kialakult egy ilyen támogató közösség, vannak regionális pedagógus támogató központok, illetve számíthatnak a NIVAM-ra is, ez a Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet, amelynek van egy magyar kirendeltsége Komáromban, akik egyébként tovább képzéseket is tartanak a reform kapcsán a pedagógusoknak, és egymás között is természetesen tudnak kommunikálni, és akik már becsatlakoztak erre is buzdítják azokat, akikre még csak vár a változás, hogy kommunikáljanak és merjenek segítséget kérni, mert hogy ez egy közös gondolkodási folyamat, igazából mindenki még csak most kezdi, és együtt tanuljuk azt, hogy mi az, ami jó lenne és megalapozná a jövő nemzedékeknek a sorsát.
0: A Nappaliban továbbra is Gazsik Viktória kolléganőm, a Jó Szóval Oktasd műsorunk szerkesztője és műsorvezetője, akivel most megpróbálunk átfogó képet adni azzal kapcsolatban, hogy mi is vár az oktatási rendszerre szeptembertől, 2026 szeptemberétől, ha most tényleg szülőként gondolkodunk egy kicsit, és mondjuk csak annyit hallottak, hogy valami reform van készülőben, vagy valami reform lép érvénybe. Mi lesz, mi fog történni a gyerekemmel? Hogyan fordítsuk le ezt a szülők nyelvére?
1: Én elsősorban azt mondanám, hogy kell egy közös bizalom, tehát merjünk bízni abban, hogy a tanárok majd velünk együtt fognak gondolkodni, és velünk együtt tanulnak, és igazából ebben a képletben mindenki nagyon fontos, mind a gyerek, mind a szülő, mind a tanár, tehát hogyha nem bízunk egymásban, és ebben a közös gondolkodásnak a lehetőségében, akkor nem fog működni. Ez a képlet egyébként nekem akikkel beszéltem, azt mondták, hogy a szülők általában nyitottan és pozitívan fogadták azt, ami az iskolában megjelenik, és hát lehetőségem nyílt például a gyerekekkel is beszélni, és ott például azt tapasztaltam, ha csak arra gondolok vissza, hogy mi milyenek voltunk is másodikosként az én generációm, én azt éreztem, hogy hát mi biztos nem mertünk volna ilyen bátran és összeszedettem beszélni egy idegennek a mikrofonba arról, hogy mit gondolunk az iskoláról, meg hogy éljük meg a mindennapjainkat, és ez egy abszolút pozitív élmény volt, odafigyelés is volt egymás iránt, egymásra építettek, hatták a másikat beszélni, úgyhogy azt éreztem, hogy hát most nem tudom felmérni, mert ugye előtte nem találkoztam ezekkel a gyerekekkel, hogy ez a reform érdeme, vagy az iskola érdeme, vagy a tanítónéni érdeme, de azért magamban úgy könyveltem el, hogy azért ez már talán a változás szele lesz, amit ott megtapasztaltam. Úgyhogy sok aggály felmerül, amikre próbálnak építeni igazából, a kommunikáció az fontos az iskolák részéről is, és a minisztérium is ebben igyekszik, mivel egy hivatalos minisztériumi honlapról van szó, nem hiszem, hogy reklámnak fog minősülni, ha elmondjuk, hogy létezik a vzgyalávanie21.sk oldal, ez a minisztérium hivatalos oldal, ahol minden információra választ lehet kapni, meg minden kérdésre választ lehet kapni, és minden információt meg lehet találni, ami a reform kapcsán felmerül, úgyhogy eznek van egy külön füle is, ami szülőknek szól, ami pedagógusoknak, ami intézmény fenntartóknak, úgyhogy ott a gyakori kérdéseket megválaszolják, és olyanok hangzanak el, hogy akkor most tényleg nem fognak a gyerekeim tanulni az iskolában, hanem egész nap játszani fognak, és akkor itt például el lehet mondani azt, hogy igen, lehet, hogy külsőleg úgy tűnik, hogy ők játszanak, de hogy ez egy intenzív tanulási folyamat, ami játék által válik hatékonyabbá, vagy hát ezt szeretnénk elérni. Igazából a jövő eredményessége szempontjából, és hát ugye így nagyon csúnyán fog hangzani, hogy mi gyakorlati kérdésekről beszélgetünk, de akik a törvényeket írják, azok az adatokat nézik, mint például a nemzetközi felméréseket, és igazából az elmúlt 10 év nagyobb európai kurikuláris reformjai mind arra épültek, hogy hogyan lehetne eredményesebbnek lenni a nemzetközi felméréseken, és pont ezek a kompetencia alapú újragondolások, az új tantervek, tehát az olyan készségekre való építés, mint a kommunikáció, a probléma megoldás, a csapatmunka, tehát hogyha ezekre építettek, azok azt érték el, hogy végül is az élmezőnyét képezik ezeknek a nemzetközi felméréseknek, úgyhogy a kurikuláris reformnak is ez lenne a célja, hogy majd ebben fog megmutatkozni, amit most még nem tudunk megmondani.
2: Ugye a tanításra kitér a reform. A tanulásra kitér-e, és hogyan tér ki, hogy a gyerekek hogyan fognak tanulni, vagy ugye például itt volt ez a gyakori kérdés, hogy nem fog a gyerekem tanulni, és hogyan válaszoljuk akkor ezt meg úgy, hogy hogyan változik meg a tanulás módszere? Lesznek-e didaktikai eszközök, módszerek, amik például segíteni fogják magát a tanulást?
1: Hát azáltal, hogy nem az ismeretanyag bemagolására, vagy ilyenfajta mennyiségére, tehát a minőségre helyeződik a hangsúly, majd magával vonja azt is, hogy igazából lesznek olyan dolgok, amiket tényleg csak az osztályteremben, csak abban a közösségben tud majd megtanulni a gyerek. Ugye itt például a együttműködés, a csapatmunka, amit már előbb felhoztam, ezt például otthon nem fogja tudni a szülővel oly módon gyakorolni, mint egy nagyobb közösségben, ezt például el kell fogadni, de talán ez egészen természetes és alapvető, ami ellen annyira nem tudunk felháborodni. És hát, ha végignézzük, igazából a szüleik is végül is a mai munkahelyek legtöbbjén ezekre a készségekre építenek, tehát hogy itt is van egyfajta kapcsolat, azt mondhatjuk. Szóval, hogy az otthoni tanulás például abból kevesebb lehet, ezt magával vonhatja, mert hogy nem tudom, verseket nem fogunk annyira memorizálni, példának okáért, ez helyett például az irodalom tanításban az olvasóvá nevelésre helyeződik át a hangsúly, vagy hát ez is egy külön blokk, a nyelv és kommunikáció, amiben nem annyira külön-külön kell elképzelni például a nyelvtant, a helyes írást és az irodalmat, hanem egy, hát úgy, hogy egészében gondolkodjunk a nyelvről, mint olyanról, amihez hozzátartoznak az írott szövegek, a beszélt szövegek, a hétköznapi kommunikáció, hogy felteszek valakinek egy kérdést, vagy hogyan kezelem a különféle beszédhelyzeteket a hétköznapokban, tegezés, magázás, stb. Csak a néhány példát felhozzunk.

0: maibb válasz lesz nem annyira gyakorlati, de például a 245-ös oktatási alaptörvénybe pont a kurikuláris reform által kerül bele alpontként az, hogy a nemzetiségi oktatásban a kisebbségi diákoknak joga van ahhoz, hogy a kommunikációs kompetenciákat az anyanyelvükön ugyanolyan szinten elsajátíthassák, mint az államnyelvi szinten. Igen, az államnyelvem.
1: És ehhez hogy kapcsolódik be az, hogy az államnyelvet viszont hogyan fogják oktatni? Tehát, hogy erre például kitér, vagy tudhatunk-e erről bármit, vagy esetleg az elmúlt időszak tapasztalatai mit mondanak, akikkel beszélgettek?
0: Ez, hogy az államnyelv az egy nagy mumus Szlovákiában, és az államnyelvnek az oktatása igazából az elmúlt 15-20 évben többször is leültek a szakemberek, csoportokat alakítottak, és arról beszélgettek, hogy akkor tehát hogy kellene oktatni ezt a nyelvet, azon túl, hogy mindenki belátja, hogy a jelenlegi módok, illetve ahogy az felépült és kialakult a 90-es évek után, az nem feltétlen működik. Ennek ellenére egy gyakorlatba bevezetett konszenzus nem alakult ki. Egyébként például pont a múlt évben zajlott a nyitrai közép-európai tanulmányok karának egy közös projektje az Oktatási Minisztérium nemzetiségi főosztályával, ahol azt mérték föl, hogy a elsősök, másodikosok, tehát az alsó fokosok, akik pont hogy bekerülnek az iskolákba, és elkezdik tanulni az államnyelvet, ők például hogy viszonyulnak ahhoz, hogy ők most ezt a szlovák nyelvet tanulják. Ilyen méréseket a korábbi években nem végeztek. Olyan nem történt, hogy kimentek a kisdiákokhoz, akiket tényleg közvetlenül érint, és azt mérték föl, hogy nekik milyenek hogy viszonyulnak ehhez. Ennek a kutatásnak az eredményét már lezárta egy zárókonferencia. Ha minden igaz, akkor ezzel a témával majd fogunk a jövőben foglalkozni.
1: Hát ez majd a jó szóval oktatban majd.
0: Igen, ezt le fogjuk fedni, úgyhogy egyelőre még nem tudom megválaszolni a kérdést, nincsenek hozzá kellő információim.
1: És ha már ugye jó szóval oktatás, az mennyire lesz szerinted része a reformnak, vagy mi az, amit hallottál azoktól, akikkel beszélgettél az elmúlt időszakban? Hogy mi az, amire igazán hang, hogyha így, hogy megpróbáljuk így összefoglalni magát az egész reformot, akkor több részre lehet bontani, vagy van egy nagy célja, amit szeretnének ezzel a reformmal elérni?
0: Hát a nagy cél az, hogy a gyerekeket tanítsuk, és ne a tantárgyat, vagy hát 2023-ban ez volt az egyik ilyen mottója az akkori szaktárcának, és igazából erre épül minden más, amit hozzátehetünk ilyen szép szavakkal. Tehát amit már felhoztunk, azokat a készségeket, amiknek hasznát vehetik tényleg a mai korban, és mindezáltal egy olyan formában, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni. Mert például a nyelv és kommunikációnál nem az alapiskolában, de például az óvodákban a nevelési program kihangsúlyozta, hogy amíg a beszédkedv nincs megalapozódva, addig nem beszélhetünk arról, hogy fonetikai készségeket fejleszünk, meg kiejtést gyakoroljunk, amíg nincs meg a gyerekben az, hogy ja, én nagyon szeretnék erről a témáról beszélni, mert olyan jó veletek beszélgetni róla. Tehát meg kell teremteni ezt a biztonságos környezetet, ahol a gyerek azt érzi, hogy ő beszélhet arról, amiről igazán szeretne.
1: Tehát, hogy ez egy nagyon összetett téma, és korán sem olyan egyszerű, mint ahogy ezt lehet, hogy kívülállóként gondoljuk. Ha egy kicsit nemzetközi vizekre vezünk, van-e olyan külföldi minta, példa, ami szerinted kifejezetten jól működik, vagy nem tudom, van-e erről információnk, hogy a reform kidolgozás, akkor voltak-e olyan országok, akik példaként szolgáltak, illetve amelyek oktatási rendszeréből tudtak meríteni?
0: Igen, hát a minisztérium azt az információt bocsátja a tudtunkra, hogy a példák között Észtország, Finnország, Svédország, tehát igazából az északi államok,
1: akik már eddig is ügyesek voltak az oktatási
0: rendszerben, túl pedig Írország, Svájc és Szlovénia szerepelnek. Igazából, hogyha áttekintjük azt, hogy ezekben az országokban nagyjából mikor történtek a reformok, ez egy ilyen 2014-14, Szlovénia a legkésőbb, itt 2022

0: körülindult, megtettük nagyjából, velünk egyidejűleg indulnak, ami mondjuk a minták között nincs, de érdekes az az, hogy például Romániában is nagyjából velünk egyidejűleg indultak el egy ilyen kurikuláris reformmal, ott viszont sajnos a politikai helyzet az folyamatosan befolyásolja ennek a elindulását is, és bevezetését, nem például azzal, ahogy nálunk, hogy több cikluson már átmentünk, és folytatódik ennek a reformnak a gondolata. Amit ezekről a egyes reformokról megjegyezhetünk, hogy mindegyik igazából a kompetencia alapú oktatásra helyezi a hangsúlyt, és megadja a szabadságot a pedagógusoknak és az iskoláknak, hogy ők alakítsák ki azt, hogy mi történik az osztályteremben. Ennek ellenére, hogy a célok azok azonosak, viszont az, hogy egy-egy nap, vagy egy-egy hét hogy néz ki, az, ami különböző. És mindegyik ország igazából maga szem előtt tartja az OECD-nek a javaslatait, ami folyamatosan monitorozza az oktatás alakulását Európa szerte.
1: Nem tudom, arról mennyire van információnk, hogy hol helyezkedünk el Európa szinten, az akár az oktatás minőségében, vagy mennyire vagyunk messze az átlagtól.
0: Hát jelenlegi adatokat nem tudok mondani.
1: De hogy nem egy, olyan
0: egy rossz adatunk, a helyzet. Egy adatunk van, amit tudok idézni az oktatással kapcsolatban, az volt például. Hát a szegregáció kapcsán volt egy egészen csúnya adatunk a tavalyi év vége felé, azzal kapcsolatban, hogy nálunk a legrosszabb helyzet abban a tekintetben, hogy a hova születés meghatározza azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen oktatási intézményekbe kerülünk bele, és azokat milyen szinten végezzük el, tehát ez ugye az iskola elhagyásra is hatással van. Ha minden igaz, akkor a reform ezeket is szem előtt tartja. Erre is megoldást kínálhat, tehát szem előtt van tartva az inkluzió is, és a szegregációs helyzetnek a javítása, de mindezt majd a jövőben fogjuk megtudni, hogy alakul, és hát ugye majd a mérések is. Illetve hát az idei PISA felméréseket szeptemberben fogják például bemutatni, úgyhogy majd megtudjuk, hogy már esetleg valami előrelépés történt-e.
1: Ugye még egy mondat erejéig kitértünk egy kicsit természetesen a nyelvekre, a humántantárgyakra. Mi a helyzet a művészibb beállítottságú gyerekekkel? Tehát rájuk mennyire tér ki a reform? Ugye, mert egyre kevesebb volt most már, vagy egyre jobban azt hallhatjuk, hogy háttérbe szorult akár a zenei oktatás, zenei nevelés. Erről szól-e a reform erről bármit?
0: Hát ugye a tömbösítés szerint a rajz és a zene az most majd egymást erősíti, egy tömbbe kerülnek, és hát a célkitűzések ott vannak. Arról pontos információm, hogy melyik iskolában mi hogy néz ki, arról nincsenek, de igazából a kreativitásnak a fejlesztése az úgy általánosságban központi szerepet kap, úgyhogy erre való tekintettel talán mondhatjuk azt, hogy merjenek kreatívak lenni és fejleszteni magukat ott, ahol tudják.
1: Ugye nagyon intenzív időszakod volt, ami felölelte az egész reformot a Jó Szóval Oktasd műsorodban. Nem tudom, mennyire lehet így egy képet festeni, hogy egyébként, ha az összes adást vesszük, az összes megszólalót, gyerekeket, felnőtteket egyaránt, akkor pozitívan értékelik a reformot, vagy te is pozitívan értékeled, vagy azért hagy némi kivetni valót maga
0: után? Hát az, ami az osztályteremben történik, ami a tényleges eredménye, és hát voltak ilyen visszajelzések, hogy igen, hiába van ott minden teher, ami az adminisztrációt magával vonja a pedagógusok és az igazgatók számára, vagy a továbbképzések, ennek ellenére, amikor a nap végén rád mosolyog a gyermek, az mégiscsak majd kárpótol érte, úgyhogy azt a részét, ami a tanteremben történik, azt eddig azzal találkoztam, hogy pozitívan értékelik, a negatívumok pedig a háttérben húzódnak meg, bár azt ígérték az elején, hogy ez majd nem az a reform lesz, ami a papírokon fog majd megmutatkozni, most mégis úgy néz ki, hogy azért az adminisztrációs teher az nem lett kisebb, sőt. lehet, hogy nagyobb.
1: A folytatást pedig majd figyelemmel kísérjük, és szerintem te is fogsz majd vele foglalkozni a Jó Szóval Oktasd című műsorodban. Gazsik Viktória kolléganőmmel beszélgettem.

Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Környezetvédelmi Minisztérium csak egy akcelerációs zónát tart meg Szlovákia keleti részén. Drónok sértették meg Románia légterét az Ukrajnával közös folyami határ közelében. Éjszaka 17 és 19, holnap 28 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Román Michelko, az SNS frakció vezetője arra számít, hogy Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szeptember 15-ig távozik posztjáról. Nem zárja ki, hogy Tarabának más tisztséget ajánlanak majd. Ez azonban szerinte Robert Fico miniszterelnökön múlik. Megerősítette azt is, hogy az SNS új miniszterjelöltje a környezetvédelmi minisztérium jelenlegi államtitkára Filip Kuffa lesz. Michelko ezt ma a Teatri televízióban jelentette be. Taraba nem reagált a távozásával kapcsolatban kérdésekre. Michelko szerint három lehetőség van Taraba előtt, vagy önként távozik, vagy a miniszterelnök menti fel, vagy pedig a parlamenti bizalmatlanságot fogalmaz meg vele szemben. Szerinte a negyedik lehetőség a koalíciós szerződés felmondása lehet. A határidő, amelyet Taraba, az SNS elnöke Andrej Danko és a miniszterelnök Robert Fico a korábbi tárgyalások során kitűztek, azaz szeptember vége, Michelko szerint továbbra is érvényes. Soraya Jourová ellenzéki képviselő a televízióban jelentette, hogy Kuffa nem lenne megfelelő utód a Tarabának. A Környezetvédelmi Minisztérium a szélenergia gyorsító zónák stratégiai dokumentumban szereplő eredeti 8 zónából mindet kivonja, egyet kivéve, amely Kelet-Szlovákiában található. Ezt 2 zónára osztja. A tárca vezető Tomás Taraba ma tájékoztatott erről a helyi önkormányzatok több képviselőinek jelenlétében. A zónákban csak akkor létesülnének szélerőmű parkok, ha az önkormányzatok egyetértenének ezzel, amit azonban a miniszter nem tart valószínűnek. A változás a stratégiai környezeti vizsgálat keretében fog bekövetkezni, amelyet a Környezetvédelmi Minisztérium biztosít, és amely kiadja a végleges állásfoglalást is. Taraba emlékeztetett arra, hogy a dokumentumért a gazdasági minisztérium felel, és feltételezi, hogy a tárcavezető Denisa Szaková úgy terjeszti a dokumentumot a kormány elé, hogy az illeszkedjen a helyreállítási terv határidejéhez. A Művészeti Alap igazgatói posztjára pályázók nyilvános meghallgatására szeptember 8-án az FPU tanácsának következő ülésén kerül sor. Ezt František Kornáj, az alap ideiglenesen kinevezett vezetője erősítette meg. Az ülésen az FPU tanácsának új elnökét is megválasztják. A tanács tegnap is ülésezett. Kornáj tájékoztatása szerint a tárgyalás következtetéseit az ülés jegyzőkönyve fogja tartalmazni, amelyet 3 munkanapon belül tesznek közzé az FPU honlapján. A Román Védelmi Minisztérium radaros megfigyelő rendszere ma reggel 2 alkalommal észlelte Románia légterének megsértését a Duna-Delta térségében, az ukrán határ közelében. Az egyik objektum körülbelül 10 percig tartózkodott ott, a másik körülbelül 2 percre lépett be a román légtérbe. Mindkét esetben robbanásokat jelentettek az ukrán területen a drónok országból való távozása után. Ma reggel a Fekete-tenger partján fekvő román üdülőhelyen, Kosztinestyiben egy pilóta nélküli repülőgép sodródott partra. A területet lezárták, és a helyszínre katonai búvárok és tűzszerészek érkeztek, akik megállapították, hogy a drón nem tartalmazott robbanóanyagot. A Hormuzi szoros Irán ellenőrzése és irányítása alatt áll, jelentette ki ma Hossein Taeb, az iráni félkatonai Basij egységek parancsnoka. Kijelentését egy nappal azután tette, hogy Donald Trump amerikai elnök magának követelte a stratégiai fontosságú szoros feletti ellenőrzést. Taeb az állami televízióban elmondta, hogy az Egyesült Államok megpróbálta aláásni Irán népszerűségét a régióban, azzal, hogy újabb háborút robbantott ki a Hormuzi szorosban. Szerinte azonban vereséget szenvedtek annak ellenére, hogy azt állították, légi és tengeri erőikkel megsemmisítették az országot. Trump tegnap a True Social nevű közösségi hálón kijelentette, hogy az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi szorost. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter feltöhetően Trump kijelentéseire reagálva ma kijelentette, hogy az Egyesült Államok az ország elleni lépéseiben és most már a Hormuzi szoros ügyében is tévedett.
0: Időjárás.
1: Ma estére többnyire derült, nyugodt idő várható, csapadékra nem kell számítani. Az éjszaka folyamán is túlnyomóan derült marad az ég, a hőmérséklet pedig általában 17 és 19 fok közé süllyed. Holnap szintén túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk. A reggeli órákban 17 és 19 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig ismét melegszik a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 30 fok között várható. A szél többnyire gyenge, északkeleti irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a D2-esen a Lanfranconi hídon Ligetfalu irányában. Fennakadással kell számolniuk, akár 30 percet is várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
3: Ez a Bagoly mondja, a Fórum Kisebbség Kutatóintézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
0: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
4: Tisztelettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat és nézőinket, ez itt a Bagoly mondja legfrissebb adása, amelyben egyebek mellett az élmény alapú irodalom oktatásról lesz szó, illetve arról is, hogy milyen is egy doboztankönyv. A Fórum Intézet podcastjének vendége Baka L. Patrik, az irodalomtudomány doktora, a Komáromi Seje János Egyetem tanárképző karának kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagja, akivel online beszélgetek. Üdvözöllek!
5: Én is üdvözöllek, köszönöm szépen!
4: A beszélgetésünknek külön apropója is van, mert hogy nemrégiben páratlan szakmai elismerésben részesültél, átvehetted a Magyar Tudományos Akadémia Arany János fiatal kutatói díját, amihez szívből gratulálok.
5: Szeretettel köszönöm!
4: No hát, külön örülök, hogy ennek apropóján is tudunk beszélgetni. Nos, hogyan értesültél a díjról? Az embert felhívják, kap egy mailt, hogy megkapja a fiatal kutatók díját?
5: Bevallom, teljesen váratlanul ért. Épp a vacsorán közepén voltam, és hát az ember nem szívesen veszít időt, hát közben újságot olvas, vagy e-maileket nézeget, és épp akkor pipant a telefon, érkezett az e-mail, nagyítokra nézegetem, és hát azt mondom, hogy ó, ilyen körülmények között.
4: Hát az ember nyilván nem díjakért végzi a tevékenységet, de alig, ha nem jól esik az elismerés. Hát mi volt az első gondolatod, amikor értesültél róla? Azon túl, hogy ó.
5: Őszintén rendkívül meglepődtem. Nagyon jól esett, úgy, ahogy mondod is, tényleg az ember nem díjakban gondolkodik, hanem egyszerűen próbálom végezni azt, amiről úgy gondolom, hogy a feladatom, az minden esetre egy nagyon számottevő visszajelzés, hogy ezt azért figyelik, vagy észreveszik, és ez igazán megerősítőleg hat.
4: Na most elmondom a hallgatóinknak, illetve nézőinknek is, hogy pontosan mi ez a díj, mert érdemes tudni. Már több szlovákiai magyar kutató is átvehette, idén te, illetve egy kolléginád, Szegi Gájer Veronika részesült ebben az elismerésben. Szóval az MTA az által alapított Arany János díjjal olyan külhoni magyar tudósokat, kutatókat ismer el, akik vagy jelentős munkásságot mutattak fel életük során, és idézem a továbbiakban is, vagy kiemelkedő tudományos eredményt értek el, vagy fiatal kutatóként nyújtottak jelentős teljesítményt. Utóbbiért részesültél te is díjazásban, ahogy az indoklásban szerepel, a kortárs gyermek és ifjúsági irodalom, a spekulatív fikciós irodalom, az irodalompedagógia, a pedagógiai kutatások kisebbségi környezetben és a kisebbsége oktatása terén elért eredményeid elismeréseként, külön kiemelve az irodalom oktatás kérdéseit újra gondoló eredeti javaslataidat, illetve doboztankönyv koncepciódat. Na most azért idéztem, mert hosszú ez a méltatás, tehát nem voltam képes megjegyezni, úgyhogy elnézést kérek, hogy itt olvasok, és nem fejből mondtam, de egyben ez dicséret is, hogy annyi mindent felsoroltak itt a méltatásban. Alig ha jut mindenre idő ebben a bőfél órában, hogy említést tegyünk róla, de azért néhány az érdeklődési köröd néhány szegmensét sorra vesszük. Hát kezdjük mindjárt ezzel az élmény alapú irodalom tanítással, vagy az irodalom pedagógiai érdeklődéseddel. Ez a bizonyos doboztankönyv című oktatási segédleted úgy nagyjából 2 éve jelent meg. Hát mi vitt arra, hogy szerkessz egy alternatív irodalom tankönyvet, és voltak éppen mitől élmény alapú, tudom, hogy ez 2 kérdés, mitől élmény alapú az irodalom oktatás?
5: Aha. Hát igen, a ilyen címet viselő könyvem az nem annyira régi, minden esetre az elképzelés, mert egész régre megy vissza ennek az első, hát szikrei valahol 2016-ban jelentek még meg. Ugye én tanárképzőkart végeztem, úgyhogy amikor irodalommal foglalkozom, azért valahol mindig ott van az a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt megszólaltatni úgy is, hogy az egyrészt szélesebb befogadó közönségnek, másrészt meg hát a diákoknak is elég érdekes legyen. Diák alatt értve középiskolai diákot, felső tagozatos diákot egyaránt. És hát azért az egy ilyen klasszikus tapasztalat még mindig a teljeinkon, hogy olykor az, amit a fiatalok hajlamosak olvasni, az egész távol esik attól, mint ami a klasszikus értelemben vett irodalomtankönyvekben található. És én mindig azért a mai felé kacsingattam, mert csak azért is, mert nekem is mindig az volt az érdekes. A doboztankönyvvel pedig egy olyan jelenségre igyekeztem, vagy törekszem reagálni, hogy hát azért bárhogy is vesszük, amikor egy tankönyv megjelenik, ugye nem minden évben jelenik meg egy új tankönyv, pedig irodalmi művek minden évben jelennek meg. Nagyon hosszú ideig tart sokszor adaptálódni a tankönyv piacnak ahhoz, hogy tényleg a kortársakra reagáljon, mert azzal is gondja van, hogy a klasszikusokat belegyömöszölje egy tankönyvbe, és az ott elférjék. A doboztankönyv pedig ugye erre próbálna reagálni, hogy ez egy nem lezárt koncepcióként gondolkodik, még hogyha bizonyos fejezetei úgy is jelentethetőek meg, hanem ahogy benne is van a nevében, egyfajta dobozként, amiben folyamatosan tudunk bele rakosgatni új fejezeteket, és hogyha valami kevésbé jól sikerült, ne talán nem tetszik, vagy nem akaródzik foglalkozni vele, se a tanárnak, se a diáknak, mert úgy jó, hogyha együtt döntenek róla, hogy miről is legyen szó, akkor az egyszerűen kikerül ebből a dobozból. Ugye a fogalomnak van egy ilyen inspirálója, a francia dobozregénynek a jelensége volt az, amihez magam visszanyúltam. Ez ugye úgy képzelendő el olyan regény, aminek alapjai nincsenek egybefűzve, nincsenek innen nézve oldalszörmök sem, hanem az valahol a befogadóra, az olvasóra van bízva, hogy az egyes oldalakat milyen sorrendben nézegeti. Na most ide beszúrhatunk rögtön egy lebjegyzetet, hogy azért nehéz olyan szöveget megírni, hogy ez mindenféle variációk mentén értelmezhető legyen, vagy új eredményt hozzon, de a lényegtelen épp ez az új eredmény, hogy ahány olvasat, vagy ahányszor fogsz neki, az mindig valami más lesz. A doboz tankönyvnek is, amilyen sorrendben rakosgatod egymásra a fejezeteit, tetszés szerint az annyiféle tud lenni.
4: És akkor ilyen szempontból a sorrend is másodlagos, tehát nem muszáj Homérosznál kezdeni, lehet mindjárt Kafkánál?
5: A megítélésem szerint lehet, igen, úgyhogy erre ugye az állami oktatási program is most már teljeinkon szerencsére, és a magam részéről ezt nagyon igenlem, próbál reagálni, hogy ugye nem annyira a kronológia kíván lenni a szervezővel mostanra irodalom tanítás terén, hanem valamiféle tematikai blokkok, és hát a szerelemről lehet olvasni 2000 évvel ezelőtt írt szövegekben is, meg a szerelemről lehet olvasni tegnap megjelent versekben is. Nyilván egészen más, hogy szól az egyik, mint a másik, de nagyon termékenyen hathat az, hogyha ezek úgy egymás mellett jelennek meg, és azért is mondtam, hogy én erősen igenlem az oktatási programunknak az irodalomra vonatkozó törekvéseit, mert szerintem ez nagyon gyümölcsöző lehet.
6: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Baka L. Patrik írót, költőt, irodalomkritikust, a Selye János Egyetem oktatóját, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagját Rácz Vince kérdezi.
4: És akkor végül is mitől válhat élmény alapúvá az irodalomtanítás? Mi ennek a kulcsa?
5: Hát ugye van az irodalomtanításnak ugyanúgy egy ilyen berögzött megoldása, hogy vajon amikor irodalommal foglalkozunk egy még mindig kicsit poroszos iskolaügyben, akkor azt vajon tényleg úgy tesszük-e, mint ennek a küldetése, hogy szövegekkel foglalkozunk, vagy elmondunk egy jól bevelt, sokszor inkább szótercikre emlékeztető valamit, elemzés gyanánt, hogy ennek mi a lényege, vagy mi az üzenete. Hogyha ugye monstrum regényekről van szó, akkor ez úgy tűnik, hogy a tanár milyen ügyes volt, sikerült 600 oldalas könyvet belesűríteni egy 3 mondatos definícióba, és ez nagyon jól vissza is kérhető, csak hát ettől ugye épp az irodalomnak a lényege, a művészeti jellege, a szövegnek a sajátos nüanszai azok, amelyek zárójelbe kerülnek. Na de vissza a kérdésedhez, ugye amikor matematikát tanít valaki, általában nem úgy néz ki, hogy a tanár kiáll a tábla elé, fölírja a példát, aztán kiszámolja, és azt mondja a gyerekeknek, hogy tessék, le lehet írni az eredményt. De amikor irodalmat így tanítunk, hogy elmondom, mi van abban a 600 oldalban, mindezt 3 mondatnyi definíció gyanánt, az engem erre emlékeztet. Úgyhogy az volna a minimum, hogy a szövegek minél markánsabban jelenjenek meg az órán, de szerintem a kipróbálás ugyanúgy nagyon fontos tényező abban, hogy közelebb kerüljön az irodalom a gyerekekhez, hiszen egy hexametert akkor fogsz igazán megérteni, egy ütemhangsúlyos verselést vagy szimultánt akkor fogsz igazán érezni annak a súlyát, hogy milyen nehéz ilyet csinálni, hogyha neked is kell. Akár olyan témára, ami téged érdekel, valamiféle szokatlan, új, modern jelenségre, de a kipróbálás, a kötöttségeknek a belakása lehet az, amit tényleg megvilágítja, hogy egy többször az éve fontosnak ítélt teljesítmény miért is olyan fontos sok esetben.
4: Ugye Tóth Gyula bádogos és vízvezeték szerelő példaként.
5: Például,
4: van még egy a metró ajtók zárótnak, az hogy is van? Nem készültem, ezért nem tudom, de egészen pontosan.
5: Ezt nem ismerem, a beldogos meg volt.
4: Az ugye Vörös Sándor. Na de visszakanyarodva a doboztankönyvedhez, mert akár úgy is érthette a hallgató néző, hogy maga tölti meg a tanár tartalommal ezt a bizonyos vázlatot vagy szerkezetet. Hát nem, ugye ez kész van, X fejezetből áll, 11-12, nem is tudom, pedig átlapoztam.
5: A könyvként megjelent változat az egyenlőre 10 fejezetes, úgyhogy igen, itt annyiban azért eltérünk a doboz regénytől, hogy ott ugye mindenféle oldalt lehet cserélgetni. Itt a cserélgetés az a fejezetek szintjén el, és úgy képzelendő el, hogy tanár és diák együtt beszélik meg, hogy számukra azokból a fejezetekből esetleg mi lehet az érdekes, de itt ugye csak a nyomtatás, mint olyan szabott ennek a koncepciónak egyenlőre keretet, nekem volt 10 fejezetem, azt beletettem ebbe a könyvbe, és látszólag ez le van zárva, de csak papíron, mert az egésznek éppen az volna a lényege, hogy bármilyen mennyiségben és folyamatosan ez telgítható lenne, nőhetne az a doboz, és egyáltalán nem is úgy van elképzelve, hogy azokat a fejezeteket csak a Baka Patrik készítse, mert akkor elég nagy baj van, hisz azt a Baka Patrik nem fogja győzni, hanem minél többen belekapcsolódnak ebbe a keretbe, annál inkább nagyobb lesz a választási lehetősége hát a tanárnak és a diákoknak is a kortárs irodalomból, ha úgy tetszik, amivel az órákon foglalkozni lehet.
4: De nem csak, hogy a kortárs irodalomhoz nyúl példaként, hanem a kortárs populáris irodalomhoz, mindjárt az első fejezet a Harry Pottert idézi meg, szóval, hogy hadd legyek salabakter, hogy mit tud Harry Potter, amit az egri csillagok nem, illetve hát, és csak egy példát mondtam, tehát, hogy akik berzenkednek a populáris, kortárs populáris művek beemelésétől az oktatásba, azoknak mit tudnál mondani, miért van rájuk szükség?
5: Hát ugye én, amikor elkezdtem érdemben az irodalomtudománnyal vagy szövegelemzéssel foglalkozni, én erősen a populáris irodalom vagy a spekulatív fikciós irodalom felől jövök, de hogyha őszinték akarunk lenni, akkor ennek és a gyerek és ifjúsági irodalomnak igen nagy átfedései vannak, a gyerek és ifjúságit határozottan inspirálja a spekulatív fikció, de nem is föltétlenül csak azért, hogy nyitotta a csodára, az extrapolálásra, a természet fölöttire, a technológiának a túlpörgetésére, ha úgy tetszik, ugye most különböző műfajokra reagáltam, hanem azért is, mert a populáris kultúra vagy irodalom az, ami több médiumban gondolkodik. Tehát vannak világok, az általad említett Harry Potter is ilyen, amelyekbe többféle médium irányából lehet belépni, úgyhogy innen nézve a szöveg, a regény, mint olyan, az csak az egyik kapu, emellett gond nélkül van nekünk egy számítógépes játékunk, ha úgy tetszik, vannak filmjeink, nem sokára lesz sorozatunk, és hát vannak a különböző tárgyak is, amelyeket a különböző a témával foglalkozó üzletekben meg tudunk vásárolni rajongóként, és ezek valahogy együtt építik meg ezt a csúnya szóval transzmediális univerzumot, ami sokféleképpen szól, megvesz bennünket körbe. Ugye a klasszikus művek közül nagyon sok nem jelenik meg ennyiféle platformon, az viszont nyilván mellette szól, teszem azt a Harry Potternek, de sok más ilyen populáris alkotásnak is, hogy ennyi irányból közelíthető meg, hiszen ezáltal könnyebben, jobban belakható a fiatalok számára, és mind a közösségi médiából, mind a már említett virtuális világokon, számítógépes játékokon keresztül megközelíthető, ha pedig már egy irányból beleléptél, akkor kíváncsi vagy, vagy lehetsz arra is, hogy más irányból hogyan szól, ha fogalmazhatok így, akár szövegként.
4: Ragadva, beleragadva a salabakter szerepébe, ha már ugye Vörös Sándort emlegettük, ezt a szót én mindig hozzá kötöm, de nem tettek róla, nyilván más is használta. Mindegy, szóval, hogy Vargas Llosa nemrég meghalt kiváló író zsörtölődött, azt hiszem 2016-ban megjelent a Látvány civilizáció című könyvében, hogy ezek a populáris, kortárs irodalmi művek nagyon vonzók, de ugyanakkor sokszor megkerülik az aktuális létproblémákat, az eszenciális kérdéseket, és inkább csak valamilyen technikai, technicizált struktúrákat működtetnek, és hogy nem eléggé mélyek. Röviden, tömören ez volt neki a kritikája ezzel a kortárs vonulattal szemben. Nincs ebben némi igazság? Mert ha valaki Harry Pottert olvas, és tudom, hogy megint sarkítok, az honnan fogja megtudni, hogy hol lakott itt Vörösmarty Mihály?
5: Hát ezt lehet, hogy nem fogja megtudni, az sem biztos, hogy meg fogja tudni, hogy a Rowling hol lakott, és ez nem is biztos, hogy föltétlenül probléma. Minden esetre hitem szerint az irodalmi műnek működnie kell akkor is, vagy bármilyen műnek működnie kell akkor is, hogyha levelgom róla a szerzőt, sőt levelgom a műnek a címét, mert hogyha nem működik, akkor eleve prekoncepciókban gondolkodtam. Az, amit te mondasz, ez ugye egy ilyen klasszikus támadási felületnek tetszik a populáris művekkel szemben, de igazából ugyanez működik a gyerek és ifjúsági irodalmi művekkel szemben is, viszont itt összemosunk a kategóriákat, mert ugye el tudok képzelni, sőt nagyon sok ilyen van, olyan kevésbé tehetséges szerzőt, aki úgy ítéli, hogy ő szép irodalmat ír, mégis ugye a szép irodalomnak a elismert alakjai nem biztos, hogy tőle fognak ihletet meríteni. Úgyhogy szerintem ezek a szövegtípusok, megszólalásmódok, műfajok, kánonok, ha úgy tetszik, párhuzamosan vannak egymás mellett, és ahogy van a, akkor vegyük ezt egy nagyobb dézselbe a szép irodalomnak a kánonja, ez érintkezésben áll a spekulatív fikciónak a különböző kánonjaival, a sci-fi-ével, a fantasy-ével, az alternatív törőjével, érintkezik a gyerek és ifjúsági irodalomnak a különböző kánonjaival, és ezeken belül lesznek szerintem rétegek vagy minőségi faktorok, és lesz, ha úgy tetszik, kimagasló alkotása a gyerek és ifjúsági irodalomnak, amire nyilván a szakma ugyanúgy reagál, mint ahogy lesz a spekulatív fikciónak, vagy a szép irodalomnak is. Na most ugye sokszor négy faktort el szoktunk különíteni egymástól, a populáris irodalomnál biztos, hogy ezt a négyet elkülönítik, az pedig lenne a cselekmény maga, ahogy működik, a szereplőknek a működés módja vagy árnyaltsága, lenne az, hogy hogyan és miként épül föl egy világ, tehát a világépítés maga, ezen túlmenően pedig van a poétika, vagy a szigorúbban értett nyelv.
6: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Baka L. Patrik írót, költőt, irodalomkritikust, a Selye János Egyetem oktatóját, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagját Rácz Vince kérdezi.
5: Sok esetben a szép irodalommal foglalkozók megállnak a nyelvi esztétikum újszerűségnek a jelenségénél. Sok esetben a populáris kultúránál valamelyik mű világépítésben lesz domináns, a másik három faktort háttérbe teszi. Egyik, másik, harmadik korpuszban ebből a négyből nem mindegyik van ugyanannyira előtérben, de mégis valamennyi korpuszt, ha vesszük, amelyik többre reagál, többen tud letenni egyszerre párhuzamosan újszerű teljesítményt, na azok fognak kiugrani, és azok lesznek az igazán jelentősek, és ezek megvannak a populáris irodalomban, meg a gyerekirodalomban is. Vörös Sándornak nem egy művét, ugye ugyanúgy a gyerekirodalomon belül is meg tudjuk szólaltatni, de nem csak ott. Úgyhogy szerintem meg annyi kánon ki fogja termelni, és ki is termeli azokat a műveket, amelyek méltóak arra, hogy a legmarkánsabbaként emlegessük őket.
4: Valóban nem csak az a témánk, hogy a populáris irodalomnak milyen szerepe van, egyrészt az olvasóvá nevelésben, másrészt az oktatásban, de azért még egy fél kérdés erejéig maradnék ennél a témakörnél, hogy ezek a szövegek, konkrétan maradjunk a Harry Potternél, alkalmas arra, hogy arra késztesse befogadóját, hogy a történet, esemény cselekményességén túl annak mélyebb jelentés rétegeibe is betekintsen?
5: Határozottan úgy gondolom, hogy igen. És ugye itt bejönnek olyan faktorok is, amelyek a társadalmunk működésének a mikéntjére, árnyoldalaira hívják fel a figyelmet, úgyhogy ha mondjuk vesszük a Harry Pottert, ha már ezt ebbe futottunk bele, vagy ezt emlegetjük többször, ugye ott egy 7 kötetnyi sorozatról van szó, miközben a fiatalok megnőnek, 11 évesből felnőttekké válnak. Na most ez a sorozat fokozatosan komorodni kezd, ahogy haladunk előre, hiszen ameddig még az első részt látszólag nagyon markánsan láthatja a meseiség, a szerkezet maga is egy ilyen klasszikus meseregényi megoldással operál, egyre sötétebb tónusok kerülnek elő, és fokozatosan meglátjuk azt, vagy láthatóvá válik az, hogy egy diktatúra újraépítése bontakozik ki a műben, ahol a vérségi alapú megkülönböztetés, a diszkrimináció, a előítéleteknek a működése, az elnyomás működése, a hatalmi szisztémáknak a működése, és az ezekkel szemben is sokszor kilehetéstalannak tűnő föllépés vagy lázadás is arcot kap a szövegben. Na hát, és ezek szerintem már olyan jelenségek, amelyek különösen, hogyha azt egy fiatal befogadó közönség felől nézzük, igazán sok mindent elárulnak a világunknak a működéséről, és itt már nem csak arról beszélünk, hogy megtanulunk néhány varázsigét, hanem arról is, hogy milyen egy elnyomó rendszernek a kiépülése. Nyilván ezt máshol is megtaláljuk, de megtaláljuk itt is.
4: Ha már szóba került az olvasóvá nevelés, bár ez a nevelés szó is picit, mintha riasztó jelentéstartalommal is bírna, tehát inkább ösztökélni kellene valakit arra, hogy olvasson, vagy hogy ráébreszteni az olvasás szeretetére, hogy milyen szerepet tölt be e tekintetben a kortárs ifjúság, illetve gyermekirodalom alkalmas eszköze arra, vagy alkalmasabban, mint a klasszikus kortárs, vagy a klasszikus, hagyományosan nehezebben befogadható művek arra, hogy olvasóvá nevelje, maradjunk ennél a kifejezésnél a gyerekeket.
5: Uh-huh. Korábban mondtam olyasmit, hogy a több mediális környezet felől való hozzáférés az eleve érdekesebbé teheti ezeket a világokat, de hogyha maradunk a szövegnél, ott lesznek olyan megoldások, amelyeket tudatosan ilyen az olvasást megszerettető eljárásokként tarthatunk számon, bár ezekkel kapcsolatban is érdekes, hogy nem mindegyik szigorúan az irodalmi hagyományból jön, hanem mondjuk a filmkultúrából merítenek ezt-azt, és akkor az olyan banális válaszok, mint aktív, folyamatosan pörgő cselekmény, vagy a rengeteg perbeszéd, ami könnyen emészhetővé teszi a történetnek a befogadását, mellett föltüntethetünk olyanokat is, mint a cliffhanger jelensége. Ezt ugye sorozatoknál szoktuk a leggyakrabban látni, az HBO-n meg a Netflixen, akik ugye arra törekszenek, hogy ha te megnéztél egy részt, akkor ez a rész lehetőleg olyan jelenettel érjen véget, hogy annak a jelenetnek ne ott legyen vége, hanem föltétlenül azt érez, hogy neked ez tovább kell nézed, hiszen a válaszokat

0: évtizedekkel ezelőtt írt szövegnek a fölnőttek vagy egy rendszerváltás beli időszaknak a problémáira reagáló szövegnek nem biztos, hogy lesznek olyan faktorai, amelyek rögtön megszólítják a fiatalokat, de megint a gyerek és ifjúság irodalom, mivel olyan szereplőket mozgat, mint az olvasói, olyan problémákkal szembesít, kihívásokkal a mozaik család jelenségétől kezdve a különböző az iskolai erőszakon át a szerelemig terjedően, vagy nagyon széles ez a skála, de olyan problémákkal szembesít, vagy olyanokra koncentrál, amik a befogadók számára érdekesek, és az ő nyelvükön is szól, szlenget, mindennapi gyerek, tinédzser beszédet működtet, ezért eleve megszólít.
1: És most letéve a vaskalapomat, nagyot csörren a stúdió padlatán, az is, hát nevezhető talán naív pozíciónak, amikor azt gondoljuk, hogy ahogy olvastam egyszer egy nagyon találó szókép formájában, hogy a kulturpolitika mesterséges lélegeztetőgépén tartott klasszikusokat erőltetjük a diákoknak, és hát elvárjuk tőlük, hogy azonosuljanak az egri csillagok hőseivel, miközben az az életvilág, ami ott megjelenik, az már köszönő viszonyban sincs az ő kortárs jelen valójukkal. Szóval, hogy ez is igaz, hogy bármennyire is berzenkednek többen a kortárs populáris művek irodalom oktatásban való használatától, azt is szem előtt kell tartani, hogy a klasszikusok, és most nem mondok szándékosan több példát, sokszor olyan nehezen befogadhatók, hogy hát attól alig ha várható el, hogy olvasóvá, vagy felébreszti a gyermekben az olvasási kedvet.
2: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Baka L. Patrik írót, költőt, irodalomkritikust, a Selye János Egyetem oktatóját, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagját Rácz Vince kérdezi.
1: Egyetértesz ezzel?
0: Egyetértek veled, de ne essék félreértés, én amikor a populáris, a spekulatív, fikciós és gyerek és ifjúsági művek mellett érvelek, én ezek mellett is érvelek.
1: Pontosan,
0: nem
1: pontosan.
0: Arról van szó.
1: Nem vagylagos kérdés ez. Én csak szándékosan sarkítottam.
0: Amelyekkel eddig foglalkoztunk, zárójelezzük, messze nem erről van szó. Arról viszont szó van, hogy ezek jelenjenek meg egymás mellett, mert így legalább az egymás mellettiség az egyiknek az erősségei, másiknak a gyengéi egymás viszonylatában szerintem sokkal jobban kiugranak. Arról nem is beszélve, hogy mint ahogy te is mondod, lehet, hogy a kezdőolvasóhoz, ahhoz, aki még nevelődik a különböző szövegtípusoknak a világában, először azokkal a szövegekkel kell találkozni, amelyeket a legkönnyebben tudja befogadni, hiszen olvasót így tudunk csinálni. Mikor már ez megvan, miután megvolt 100 ilyen kaland, akkor fokozatosan nyílnak meg a kapuk az ennél nehezebbek felé is. De hogyha rögtön egy olyasmi szövegről kívánok én a diáktól egy elmélyült szakelemzést, aminek sokszor a kifejezéseit sem érti, akkor lehet, hogy egy eleve elbaltázott kísérletet hajtottam végre, és nem nagyon van meglepődnöm én azon, hogy a tantárgyam egyre inkább háttérbe és háttérbe és háttérbe kerül.
1: Többször elhangzott a spekulatív, fikciós irodalom kifejezés, ennek a témakörnek is szántál egy kötetet a Múlt Hasadás címmel, ahogy egy külön kötetet a kortárs ifjúsági irodalomnak is, Operenciák címmel, ha nem tévedek, vagy ha jól emlékszem, maradva ennél a fikciós irodalomnál, hogy mire jó voltak éppen az alternatív történelem, hisz olyan sok tudnivaló, tanulnivaló van az iskolában, nem inkább a valós történelmet kéne tanulni az alternatív helyett, tehát a kitalált valóságok helyett?
0: Nagyon jó kérdés, ugye a spekulatív, valamennyi spekulatív fikciós irodalomnak, fantasy, sci-fi, science fiction egy olyan kezdetű kérdése van, hogy mi lenne, ha.
1: És az alternatív
0: történelem esetében ez úgy változik, hogy mi lett volna, ha. Tehát egy másfajta történelemről szólnak ezek a regények. Mindegyiknek az az alapvetése, hogy a szerző kiválaszt egy meghatározó történelmi eseményt, ugye ennek megvannak a klasszikus példái, legyen az a második világháború, az első világháború, az amerikai polgárháború, vagy hazai viszonylatban akkor a 48-49-es szabadságharc, esetleg a Szent Istvánnak és Koppánynak a viadala, amelyet kizökkent a megszokott mederből, és elképzel, hogy mi lett volna, hogyha annak a hogyha az vagy mesként alakul, vagy ellenkező módon alakul. Na most általában ezek a regények nem rögtön az esemény

0: játszódnak, tehát másként teszem azt, Paulus tábornok nem fogadja meg Hitlernek a parancsát, Stalingrad alatt nem maradott, hanem kitör az oroszok gyűrűjéből, és egy ennél sokkal sötétebb világban találjuk magunkat. Nem ezt a gondolatot viszik tovább a szerzők, hanem mondjuk 20, 30, 40, 50 év múlva elképzelik a világot, hogy milyen lett volna, ha egy nemzeti szocialista környezetben vagyunk kénytelenek szocializálódni. Tehát, hogy egy olyan háttérvilágot épít föl, olyan kulturális, társadalmi, politikai, identitáspolitikai kérdések mentén szerveződő világot, ami messze menően más, mint a miénk. És hogyha ez egy jól kiépített világ, akkor azokat a pozitívumokat, erényeket is talán könnyebben észrevesszük a mi jelenünket illetően, amelyekről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy természetesek, és hogyha egy alternatív történelmi regény jól működik, és megmutat egy akár disztópikus, sötétebb jelent, akkor talán érzékenyebbek leszünk azokra akár politikai folyamatokra is, vagy azoknak a fejlődésére, kialakulására, erősödésére, amelyek esetleg elvezethetnek ilyesmihez hosszabb távon, mert a történelem, vagy az alternatív történelem már mutatott a ilyen forgatókönyvet.
1: Nézőink, vagy a figyelmesebb nézőink láthatták, hogy a platform, az online platform, amelynek köszönhetően tudunk beszélgetni, figyelmeztetett az időkorlátra, kevesebb, mint 7-8-9 percünk maradt, úgyhogy rövidre kell zárnunk a beszélgetést. Pusztán emiatt, hát szó volt arról, hogy foglalkozol az élményalapú irodalomtanítás módszertanával, a kortárs ifjúság irodalommal, a fikciós műfajokkal. Jelenleg mi a fő kutatási területed, illetve mivel, hogy telik egy fiatal kutató hétköznapja? Mivel foglalkozol éppen?
0: Aktuálisan erősen vizsgáztatok az egyetemen, úgyhogy ez markánsan kitölti a mindennapokat. Minden esetre a gyerek és ifjúság irodalom berkeien belül működök most, vagy ott készítem az aktuális elemzéseimet. Ugye van egy ilyen törekvésünk, hogy minden évben kiosszák az év ifjúsági regénye és gyerekregénye díjat, de ezt nem úgy teszik, hogy csak egy valami szöveget emelnek ki, hanem mellé kiemelnek 4-5 esélyeset is, úgyhogy egy kis távolságtartással azt lehet mondani, hogy egy-egy évfolyamnak ezek a legmarkánsabb gyerek és ifjúsági irodalmi teljesítményei, én pedig egyfajta ilyen teljességre törekvés szellemében ezeket azért, hogy minden éven igyekszem szemlézni, sokszor hál' Istennek kollégák segítségével, együtt, teamként, és ezekre próbálunk reagálni, ennek mentén is megmutatni, hogy egy-egy évben, ha úgy tetszik, milyen nívós, újszerű, esztétikailag is messze igenelhető szövegeket tesz le az egész évben értett magyar és ifjúsági irodalom.
1: Tudom, hogy picit naívan is hangzik a kérdés, meg talán kötelezőnek is tűnik, de mégis a kollégák hogy fogadták az elismerést? Gondolom gratuláltak és örülnek egy emberként.
0: Igen, nagyon, nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy felsorakoztak mögöttem azt a gratuláció hullámot, ami ért, úgyhogy tényleg, ahogy Budapesten, úgy odahaza is megerősítettek, de hát ez egy közös, egymásra ható munkának az eredménye, úgyhogy egy támogató, megerősítő közeg, amivel a tanszékemen és a Selye János Egyetemen találkozom, az mind megalapozása ennek a kutató munkának, amit végzek.
1: Patrik, még egyszer hadd gratuláljunk, talán biztos vagyok benne, hogy a nézőink, hallgatóink nevében is az Arany János Fiatal Kutatói díjhoz, és hát egyben köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok neked.
0: Szívből köszönöm, Ince, a lehetőséget és a kedves szavakat is. Minden jót kívánok a kedves hallgatóknak, nézőknek.
1: Én pedig nincs más hátra, mint hogy elköszönjek. Kedves nézőink és hallgatóink, mai podcastünkben Bakael Patrik, az irodalomtudomány doktora, a Komáromi Selye János Egyetem tanárképző karának kutatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra, viszont hallásra.
0: Viszontlátásra.
2: Bakael Patrik írót, költőt, irodalomkritikust Rácz Vince kérdezte.
3: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bakoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja. Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

Add egy órára kölcsön a szemet, a nyugodt tiszta pillantásodat, mely felitatja ezt az őszi pompát, a barnát, bronzot, bíbort, aranyat, s hatalmat ad a táj fölött neked. Add egy órára kölcsön a szemet, hisz látok én is bronzot, aranyat, és a kék eget örök hátterül. De más a látás, az én két szememre mindig valami kis fátyol terül. Ha tágra nyílik ámuló szemem, függönyt engednek elé hirtelen súranó kicsi gondolat koboldok. Nekem nem jelennek meg soha felséges önnön magukban a dolgok. Neked adatot szemtől szembe látni. Te látod őket úgy, függetlenül mindentől, testvér. Te magadtól is. Milyen lehet a te szemed belül, ahogy a világra most ráderül? A világ nézi vele önmagát. Ó, ha csak egy órára megszerezném a szemed titokzatos alkatát. Csak most, addig, amíg lemegy a nap, s a fák tetejét glóriába vonja. Micsoda százszoros dics fénysugárt jelenthet a te szemednek e pompa. Csak most, addig, amíg lemegy a nap, s magával rántja égő szemfedőjét, hogy néma árnyak égre-földre szőjék a csillaghímes, mély feketeséget.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Növekszik a fiatalkorúak között a bűnözés. Júliusban 437 civil vesztette életét Ukrajnában, ez a legmagasabb szám 2022. májusa óta. Éjszaka 17 és 19, holnap napközben 28 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A Magánorvosok Szövetsége felszólítja Robert Dobrovocki ombudsmant, hogy nyilvános fellépéseiben és kezdeményezéseiben komplex módon közelítse meg a szlovák egészségügy problémáit. Ezzel az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szakemberekről és az egészségügyi szakmai szervezetekről szóló törvénymódosítási javaslathoz fűzött észrevételeire is reagáltak. Az ombudsman tevékenységével kapcsolatban bírálták, hogy nem hallottak olyan nyilvános nyilatkozatot, amely ugyanolyan határozottan és objektíven nevezte volna meg a járó betegellátás helyzetét, gazdasági feltételeit, a kapacitás hiányt, a személyzeti problémákat és a finanszírozás hosszú távú kérdését. Hozzátették, hogy a betegnek nem segít, ha az orvost ellenséggé vagy bűnössé teszik egy olyan helyzetért, amely a szlovák egészségügy hosszú távú rendszerbeli problémáinak eredménye. Dobrovocki azt kéri, hogy a törvényt úgy módosítsák, hogy a betegnek jogi igénye keletkezzen a szükséges járó betegellátást nyújtó konkrét szolgáltatásra. Ugyanakkor az egészségbiztosítónak kötelessége legyen, hogy a biztosított kérésére kijelölje ezt az egészségügyi szolgáltatót. A szervezett bűnözés elleni hivatal, az UBOK tegnaptól kereskedő, azaz obchodnyi fedő nevű akciót hajt végre, amely tiltott fegyverviselés és fegyverkereskedelem bűncselekményének gyanújához kapcsolódik. Az akció keretében több gyanúsítottat is őrizetbe vettek, erről Lea Vilhenová, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője tájékoztatott. A razzia keretében több házkutatást, valamint egyéb helységekben és telkeken is átkutatásokat hajtottak végre. A folyamatban lévő eljárási cselekmények miatt jelenleg nem áll módunkban további részletekkel szolgálni. A következő lépésekről akkor tájékoztatunk, amikor azt az eljárás aktuális állása lehetővé teszi, tette hozzá Vilhanová. Az elmúlt években emelkedett a fiatalkorúak által elkövetett súlyos szándékos bűncselekmények száma, figyelmeztetett Maros Zsilinka főügyész. Szerinte a jelenség komoly társadalmi probléma, amelyben a családi és az iskolai környezet mellett a közösségi média, a kortársak és a társadalmi légkör is szerepet játszik. 2025-ben 103 rablást követtek el fiatalkorúak, ami 47%-os növekedés 2022-höz képest. Az ügyészség szerint különösen aggasztó az erőszakos bűncselekmények aránya, valamint az alkohol és más függőséget okozó szerek jelenléte. A lengyel hatóságok a múlt héten őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy Varsóban egy ukrán-amerikai állampolgár meggyilkolását tervezte. Erről ma Donald Tusk miniszterelnök számolt be. A Putyin rezsim szemszögéből kényelmetlen személy volt, és nekünk az utolsó pillanatban sikerült megakadályoznunk ezt a kivégzést, mondta Tusk újságíróknak, hozzátéve, hogy a letartóztatásra augusztus 7-én került sor. A miniszterelnök az esetről további részleteket nem közölt. Ukrajnában, amely már 5 éve ellenáll az orosz inváziónak, júliusban 2022. májusa óta a legtöbb civil vesztette életét. Erről ma számolt be az ENSZ megfigyelő missziója. Szerintük a múlt hónapban Ukrajnában 437 civil vesztette életét, további 2610 pedig megsebesültek. A civil áldozatok száma júliusban 30%-kal nőtt az idei júniushoz képest, és 70%-kal a tavalyi júliushoz képest. Az AFP hivatkozva az ukrán légierő adataiból készített saját elemzésére, arról számolt be, hogy Oroszország a múlt hónapban rekordszámú rakétát lőtt ki. Az ENSZ szerint Kijev volt a támadásokban egyik leginkább érintett ukrán város.
0: Időjárás.
1: Ma estére többnyire derült, nyugodt idő várható, csapadékra nem kell számítani. Az éjszaka folyamán is túlnyomóan derült marad az ég, a hőmérséklet pedig általában 17 és 19 fok közé süllyed. Holnap szintén túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, a reggeli órákban 17 és 19 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig ismét melegszik a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 30 fok között várható. A szél többnyire gyenge, észak-keleti irány. Lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom a D2-esen, Pozsonyban, Malacka irányában. 50 perc várakozási idővel számolhatnak, ellenkező irányban pedig 30 percet várakozhatnak. Továbbá Kassa Zsebesen a városközpont irányában 15 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Ha bármi bánt, ha bármi fáj, mondd ki, áts, ha tény.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Egyelőre nem lesznek új figyelő és büntető szemek az utak szélén. A belügy ugyanis olyan kamerákat szerzett be tesztelésre, amelyeknek még az eredetét sem ellenőrizte megfelelően. Először azt állították, hogy az eszközök nem orosz gyártmányok, és az adatok teljesen biztonságban vannak. A Nemzetbiztonsági Hivatal vizsgálata azonban orosz alkatrészeket talált bennük, éles használatokat pedig potenciális biztonsági kockázatnak minősítette. A botrány vége a kamerák leszerelése, a beszállító céggel való szakítás és két minisztériumi munkatárs felelősségre vonása lett. Krasznai Csaba, kiberbiztonsági szakértő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense a vonalban. Hát attól, hogy orosz alkatrész van egy kamerában, már veszélyes?
2: Nem szükségszerűen, de háborús időkben az ember mindenképpen fenntartásukkal van az ilyen alkatrészek ellen. Na, különösen akkor, hogyha végigolvassa a szakértő szem azokat a riasztásokat, amik az elmúlt hetekben, hónapokban jöttek ki az Európai Unió, illetve a NATO vonatkozó szerveitől, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a különböző orosz kibertérben aktív csoportok aktívan támadják azokat a kamerákat, amelyeket például a különböző közúti mozgásokat, logisztikai központokat lehet megfigyelni. És nyilván ugye az első gondolat ilyenkor az, hogy ha egy kamerát például Trafipax formájában kirakunk az útra, ráadásul egyébként Szlovákia közútjaira, amin keresztül valószínűleg egyébként jelentős logisztikai mozgás van Dél-Lengyelország felé, ahonnan egyébként a legnagyobb logisztikai szállítások történnek Ukrajna felé, akkor az emberben azért fölmerül az a kérdés, hogy nincsenek esetleg trükkös dolgok beépítve ezekbe a kamerákba.
1: Azt magyarázz el kérem nekünk, hogy mondjuk így, hogy ugye azt mondják, hogy az orosz alkatrész volt a kamerában. Beraknak egy alkatrészt, ami nem tudom mi, és egyébként amiatt, mert azt oroszok rakták be, orosz hackerek egyszerűen könnyebben támadhatják annak a kamera rendszernek ezt a belső elektronikai vagy számítógépes rendszerét, mert a fölvezetésünkben kicsit sok volt a ha. Tehát, hogy azért szeretnénk elkerülni, hogy mondjuk én nem tudom, valamiféle paranoiás helyzetbe értékeljünk egy ilyen beszerzést.
2: Nagyon helyes ez a sok-sok ha feltételezés, ugyanis mondjuk úgy, hogy a füstölgő puskacsövet nem feltétlenül látjuk, de a lehetőségét igen, és kicsit tágabb értelemben tenném ki ezt az asztalra kínai kamerák, amelyekkel nagyon hasonló aggályokkal szembesültünk itt az elmúlt években. Ugye maga a probléma felvetés az körülbelül arról szól, hogy van egy eszközünk, ami képes képeket rögzíteni, mozgóképeket rögzíteni, és azt valamilyen hálózati rendszeren keresztül továbbítani. Ugye egy Trafipax kamera, vagy általában ugye a biztonsági kamerák úgynevezett zárt láncú hálózatokban működnek, azaz konkrétan úgy történik a dolog, hogy ugye, megtörténik a felvételnek az elkészítése, érzékeli a rendszer azt, hogy mondjuk történt egy gyorshajtás, azt a fényképet, videófelvételt elküldi valami központi információs rendszerbe, ahol megtörténik ugye a helyi rendszer nyilvántartásnak, a gépjármű nyilvántartásával összerendelés, amiben el tudják dönteni, hogy valakinek ezt el kell küldeni. Szóval van egy ilyen hálózati forgalom, és ugye az aggály az arról szól, hogy bár ugye a tervezésnél azt feltételezi az ezt működtető szervezet, hogy ez egy zárt láncban történik, de a nagy ha, amire ugye ismétlem, hogy sem a kínai, sem pedig ebben a konkrét esetben történő kameráknál sem bizonyíték nincsen, mi van akkor, hogy ha mondjuk van valami olyan alternatív, egyéb beépített hálózati eszköz, ami például fölkapcsolódik a helyi mobiltelefon hálózatra, és azon keresztül történik mondjuk valamilyen egyéb információküldés. Vagy mi történik akkor, ugye ezek a kamerák kint vannak valahol az autópálya mellett, az út mellett, tehát fizikailag őrizetlen módon. Mi történik akkor, hogyha valaki az éjszaka közepén odaballag hozzá, kinyitja mondjuk azt a szekrényt, amiben ezek a kamerák be vannak építve, és egy megfelelő, mondjuk előre kialakított hálózati kommunikációs rendszer mellett egész egyszerűen hozzá kapcsol valamilyen, például egy mobil hálózata fölkapcsolódó egyéb eszközt, amin keresztül az adatküldés megtörténhet. Vagy mi történhet akkor, hogyha például ugye bekötik a központi rendszerbe, és ennek a központi rendszernek valamilyen külső támadását hajtják végre ezek a bizonyos orosz hekkerek, vagy kínai állami szervek, vagy bárki. Tehát egész egyszerűen túlságosan sok olyan jellegű bizonytalanság van, amit nagyon nehezen lehet ellenőrizni, mert hogy két helyen lehetnek trükkök beépítve. Az egyik, ez a nyomtatott áramkör maga, tehát a hardware, amit általában kevéssé szoktak átnézni mondjuk elektromikroszkóppal, hogy van esetleg valamilyen más eszköz beépítve, mint ami a tervezési dokumentumokon van. A másik pedig az ehhez kapcsolódó szoftver, a forráskódokat is ritkán szokták végignézni, és ezért kerül föl általában az a kérdés, hogy mondjuk úgy, hogy kevésbé baráti helyekről származó informatikai eszközöket azért olyan helyekre, ahol nemzetbiztonságilag fontos és érdekes történetek vannak, nem szükségszerűen engedünk fel.
1: Hát Oroszországgal szemben elég intenzív, csak nem mindenre kiterjedő szankciós lista rendszerben ugye élünk, meg működünk. Innentől kezdve mondjuk a minden technikai beszerzést érdemes átgondolni Oroszországból országos szinten, meg egyébként egyéni szinten is?
2: Hát először is maga az a tény, hogy Ciprusról szereznek be ilyen eszközöket. Én Ciprusnak az informatikai mondjuk úgy, hogy iparát mondjuk felületesen ismerem, de valahogy nekem Ciprusról mindig az jut eszembe, hogy Ciprust elsősorban arra használják a technológiába, de általában ugye ezeknek a fejlettebb eszközöknek a kereskedelmére, hogy valahonnan ugrópontként használják, tehát magyarul vedőcégeket hozzanak létre, és azon keresztül próbálják az Európai Unióba behozni olyan eszközöket, amelyeket egyébként legálisan nem lehetne. Tehát érdekes lenne azt is megnézni, hogy például az eredeti gyártó mennyire van rajta az Európai Unió szankciós listán, erre bővülő szankciós listáján, mert az orosz gyártók közül egyébként ténylegesen nagyon sokan hát exporttilalommal rendelkeznek, illetve ugye nem is kaphatnak meg eszközöket. Ugye ez is fölmerült az egyik cikkben, hogy német alkatrészek is találhatók ebben a kamerában. Az is fölve kérdéseket, hogy vajon azok a német alkatrészek, amik bekerültek ezekbe a kamerákba, megkerülték-e azt a szankciós listát, amit az Európai Unió kiadott. Tehát van ennek egy gazdasági vonatkozása is. Az Európai Unió eldöntötte azt, hogy az orosz technológiai képességeket visszaveti, amennyire csak ezt lehet, és ennek a kikerülését megpróbálja megakadályozni. A másik pedig, bár Oroszországban nagyon magas szintű technológiák voltak, és törekednek arra, hogy egyébként legyenek is, de ez a bizalmatlanság, ami a háború miatt előállt, ez azt gondolom, hogy minden Európai Uniós kormány számára egyfajta figyelmeztetőjel legyen, hogy nem szükségszerűen akarunk onnan beszerezni. Ami pedig egyéni szintet illeti, tudnék hozni például egy olyan jól ismert példát. Van egy olyan antivírus szoftver, ami orosz gyártású, amivel kapcsolatban egyébként nagyon komoly biztonsági aggályok egyéni szinten nem merültek föl, de például mind az Európai Unióban, mind pedig az Egyesült Államokban szankciós listára helyezték, tehát még az egyéni felhasználóknak sem ajánlják ennek a telepítését. Úgyhogy összességében jelen pillanatban a geopolitika azt mutatja, hogy minden, ami orosz, azzal erős fenntartásokkal kell, hogy rendelkezzen, nem csak a magánszemély, hanem ezek szerint még a megfelelő képességekkel rendelkező állami szervezet is.
1: A belügy szerint a kamerák nem kapcsolódtak védett adatbázishoz, ettől tulajdonképpen megnyugodhatunk?
2: Hát, hogyha ezt állítják, akkor biztosan jól tudják, hogy hol van. Ugye a hírek szerint tesztelésről volt csak szó. A teszteléseket ismerve azért itt az emberben mindig fölmerül az a kérdés, hogy biztos, hogy mondjam, minden úgy volt a fölépítve, mint ahogy az éles rendszerben fölépítették volna. Mert a tesztelésnek a sajátja, hogy itt azért nagyon komoly teszteléseket kell végrehajtani, de hát a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet, illetve a Belügyminisztérium valószínűleg, illetve egészen biztosan bővebb információkkal rendelkezik annál, mint amiket mi itt találgathatunk. Azt mondják, hogy nem kapcsolódott hozzá, akkor nem kapcsolódott hozzá.
1: A kiberbiztonsági szakértő úgymond megnyugszik akkor, hogyha azt hallja, hogy hát nem Oroszországból, nem tudom, valami nyugati ország, nem tudom, mondjuk nem tudom, francia kamerákat, vagy származású kamerákat, vagy onnan származó berendezésekkel ellátott, vagy alkatrészekkel ellátott kamerákat szerelnének fel ilyen feladatkörre.
2: A kiberbiztonsági szakértő azt mondja, hogy olyan időket élünk, amikor az Európai Uniónak törekednie kell a digitális autonómiájának felépítésére. ami azt jelenti, hogy minden körülmények között arra kell törekedni, hogyha van európai gyártású alternatíva, akkor ezeket próbáljuk meg betenni bárhova, ahol információs rendszerek vannak. Egyszerűen azért, mert az Európai Unión belül olyan tanúsítási követelmények vannak, olyan kiberbiztonsági követelmények vannak, olyan nemzetbiztonsági együttműködések vannak, amelyek egyel nagyobb bizalmat, nem is egyel, sokkal nagyobb bizalmat tudnak adni, mint hogyha Oroszországból, Kínából, az Egyesült Államokból vagy bárhonnan máshonnan szereznénk be ilyen informatikai rendszereket. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ember mindig teljesen nyugodt, de jelen pillanatban a legnagyobb nyugodtságot azért az Európai Unión belüli beszerzések tudják nyújtani.
1: Kinek a feladata az ilyet ellenőrizni? Tehát, hogy minden egyes ilyen állami, technikai jellegű beszerzéshez kell egy nemzetbiztonsági átvilágítás, vagy a hivatal jelenléte az úgymond a beszerzési eljárás folyamán?
2: Hát a szlovák nemzeti törvényeket és jogszabályokat ugyan nem ismerem, de a magyarországi szabályok azért azt mutatják, hogy minden olyan állami beszerzésnél, ahol informatikai rendszereknek a beszerzése történik, ott azoknak annak a szervezetnek, annak a szervnek, aki például az ilyen jellegű eszközöket beszerzi, ott az úgynevezett információbiztonsági felelősnek, tehát egy olyan szakértőnek, akit kötelező alkalmazni a minden állami szervezetnek, a felelősség és a feladata bevonódni az ilyen jellegű beszerzésekbe, és fölmérni azokat a kockázatokat, amelyeket ilyen esetben egy-egy informatikai eszköz jelent. Tehát ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül meghallgatják a beszerzés során, de legalábbis az aggályait kifejezheti. Hogyha mondjuk úgy, hogy ezek az aggályok túlterjeszkednek a szervezeten belül, tehát például a sajtóhoz kerülnek, akkor pedig a Nemzeti Kibervédelmi Szervezet feladata az, hogy bevonódjon. Egyébként ugye itt Magyarországon is ez egy titkosszolgálathoz, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz tartozó szervezetről van szó. Megfelelő technológiai képességekkel ellenőrizze, illetve alátámasztja, hogy éppen megcáfolja ezeket az aggályokat. De az első pont ugye ott kezdődik, hogy fölmérem egyáltalán, hogy ez milyen problémákat okoz. És itt eszembe jutott még egy olyan aggály, amit csak itt a múltból jött, hogy például Svédországban volt néhány évvel ezelőtt egy olyan hekkelés szintén Oroszországhoz köthető szervezetek részéről, ahol például a teljes rendszámadatbázis szerezték meg, beleértve ebbe a katonai járműveknek a rendszámát is, fölmérve egyébként ezzel azt, hogy milyen katonai jármű állománya van a svéd hadseregnek. Tehát egy egészen különleges nemzetbiztonsági, katonai biztonsági kérdések is fölmerülnek, például a konkrét esetnél, ami miatt hát lényegesen több mondjuk egy ilyen beszerzés, mint hogy csak veszek valami olcsó eszközt, és azt berakom valahogy az utak mellé.
1: De a nemzetbiztonsági hivatalától 2 nap alatt jutott eredményre. Ennyire könnyen ellenőrizhető lett volna mindez még a telepítés előtt, vagy még valami korábbi folyamatban?
2: Szintén magyar példát tudnék mondani, egy jó pár évvel ezelőtt egy olyan internetes, illetve webes oldalaknak a forgalom mérésére használt kódot találtak az egyik magyar kormányzati weboldalban, ami orosz gyártású volt, akkor is villámgyorsan arra jutottak rá, hogy ez nem feltétlenül lenne jó. Nem mindig a műszaki vizsgálat támaszt alá aggályokat, hanem nagyon sok esetben ugye a politika az, aki ilyenkor eldönti, hogy ez most jó vagy nem jó. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben volt akkor a felhördülés a sajtóban, illetve ugye az ellenzéki pártok részéről, hogy a kormányzatnak egész egyszerűen nem érte meg tovább menni ezen az úton, és kétségeim vannak afelől, hogy 2 nap alatt nagyon mély műszaki vizsgálatokat el lehetne dönteni, de ez mindig egy nagyon jó magyarázat arra, hogy miért is nem megyünk tovább azzal a termékkel, amit egyébként kiválasztott volna elsőre a szolgáltató.
1: Egyébként ilyen kiberbiztonsági szakértői körökben mi a vélekedés azzal kapcsolatban, hogy hát hol tart ebben Oroszország az ilyen jellegű képességekben, mondjuk összevetve más, akár valamilyen uniós, illetve mondjuk kínai hasonló szakmabeliekkel?
2: Kínával kapcsolatban azért lényegesen nagyobbak az aggályok. Az orosz eljárások azok tipikusan nem arra szoktak épülni, hogy a saját termékekbe építsenek bele valami olyan megfigyelést, amin keresztül utána be tudnak avatkozni, vagy információt tudnak szerezni. Sokkal gyakoribb az, hogy egész egyszerűen vannak technológiák, a technológiákhoz vannak valamilyen ismert sebezhetőségek, és egész egyszerűen ezeknek a feltörésével szereznek valamiféle információt, illetve van egy másik eljárási módjuk is, hogy Oroszországból a háború előtt nagyjából 200,000 informatikus távozott, hagyta el az országot. Ha ennek a 200,000 informatikusnak csak az 1%-a valamelyik orosz szolgálaton működik együtt, az már maga ugye egy meglehetősen magas beépítettséget jelentene. Ezek az informatikusok pedig nagyon sokszor, szinte kivétel nélkül egyébként nyugati országokban kezdtek el dolgozni. Hozzáteszem egyébként, hogy tipikusan Cipruson keresztül menekítették ki ezeket az informatikusokat 2022-ben. Ez azt jelenti, hogy ha bárhol föltűnik egy olyan orosz eredetű orosz származású fejlesztő, aki ilyen rendszerekhez hozzáfér, akkor ott nagyon komoly személybiztonsági kérdések kell, hogy felvetődjenek. Például, ha jól emlékszem, akkor a német Siemensnél volt egy ilyen ügy, amit a német belbiztonsági szolgálatok tártak föl, és aminek a kapcsán rájöttek arra, hogy egyébként az úriember korábban Szentpéterváron dolgozott egy olyan fejlesztő cégnél, ami egyébként az orosz nemzetbiztonságnak fejlesztett különböző szoftvereket, tehát ilyen kérdések fölmerülnek. Tehát az oroszokkal kapcsolatban nem az az első, hogy beépítenek valamit a kamerába, de vannak olyan jelek, hogy egyébként van egy ilyen fajta törekvés is. Kínánál sokkal jobban félünk egyébként ezektől a termékektől.
1: Vegyük azt, hogy most úgymond megakadályozták, hogy valamilyen orosz, meg előlegezem, nem tudom, trójai falu legyen egy államilag használt elektrotechnikai vagy számítógépes rendszerben, itt Szlovákiában. Na de lehet-e egyébként olyan rendszer, amiben mondjuk ez már benne van, és mégsem merült fel, vagy nem tudunk róla? Vannak-e mechanizmusok arra, hogy mondjuk visszamenőleg már működő rendszereket nézzenek át? Hát így, vagy ezt kifejezetten ezt kutatva, ezt vizsgálva?
2: Ez folyamatosan történik, tehát az információs rendszereknek a sebezhetőségeit, problémáit azt akár évtizedekre visszamenően is szoktuk vizsgálgatni, és gyakorlatilag folyamatosan derülnek ki olyan problémák, amelyekre valami beavatkozást kell tenni. Csak hogy más nem mondjak, éves szinten azért csak a nyilvánosság elé ilyen több tízezres számban kerülnek olyan szoftveres sebezhetőségek, amelyeken keresztül mondjuk egy-egy információs rendszer támadni lehet. Ezeket frissítésekkel lehet általában valahogy lekezelni, lezárjuk ezeket a sebezhetőségeket, de simán előfordulhat, hogy mondjuk ezek a sebezhetőségek, ezek tényleg 20-30 évre visszamenően kerülnek a napvilágra, ami miatt valamit tenni kell. A kutatóknál, az ezzel foglalkozó kutatóknál, tehát kiberbiztonsággal foglalkozó elemzőknél, akiknek a számát egyébként globális szinten nyugodtan ilyen nagyjából 10 milliós nagyságrendű emberre lehet tenni, akik hobbiból vagy hivatalból ezeket a sebezhetőségeket keresik. Az ilyen és ehhez hasonló hírek nyilván mindig előhozzák azt, hogy ja, hát ezek szerint akkor ez a gyártó Oroszországból jön, kikerült a hírekbe, nézzük meg, hogy tudunk-e erről valamit, és elkezdenek sebezhetőségeket, hibákat, problémákat keresgélni mondjuk az adott gyártónak a rendszereiben, és utána találnak valamit, vagy éppen nem találnak semmit. A mesterséges intelligencia elterjedése csak az elmúlt fél évben egyébként egy olyan eszközt adott az állami, nem állami szervek szakértők kezébe, aminek a segítségével még minden korábbinál könnyebben lehet egyébként ezeket a hibákat találni. Tehát ez volt a hosszú válasz, a rövid válasz pedig az, hogy igen, egyébként folyamatosan történik ezeknek a sebezhetőségeknek a megkeresése, amikor pedig találnak valamit, általában szépen csendben megpróbálják ezeket a sebezhetőségeket bezárni.
1: Azt mondta az elején, hogy egy háborúban álló ország esetében azért kritikusnak kell lenni, meg meg kell nézni ezeket a dolgokat. Ha holnap véget érne a háború, kis túlzással holnap után jöhetnének az orosz kamerarendszerek?
2: A bizalom nagyon-nagyon lassan áll helyre, és ezt a történelem is bizonyítja, hogy azért ahhoz, hogy újra meg tudjunk bízni egy másik országban és egy másik ország gazdaságában, ahhoz azért egy évtizedes távlatra lesz szükség. Ha ez a háború lezárul, akkor az gyakorlatilag csak a fegyveres konfliktusnak a felfüggesztés lesz. Még emlékszem, 2022. márciusában egy újságíró kérdezte meg tőlem, hogy meddig fog tartani ez a háború, és akkor én azt válaszoltam, hogy vagy 2 hónap alatt lezárul, vagy 20 év után se. Ez a háború lehet, hogy a fegyveres konfliktusaiban lezárul, de az úgynevezett hibrid műveletek, az se nem béke, se nem háború állapot, amíg évtizedekig fönn fog tartani, ami nyilván nem fog segíteni abban, hogy ebből az országból származó technológiákban mély bizalommal legyünk, és csak úgy nagyon könnyen beengedjük egy kritikus infrastruktúrába.
1: Hát reméljük nem lesz igaza abban a jóslatban. Kiberbiztonsági kockázatot jelentett volna a belügyminisztérium közlekedés figyelő kamera rendszere. A részletekről Krasznai Csaba, kiberbiztonsági szakértővel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docensével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
3: Pátria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7.
1: Felforrósodó lakások, kiszáradó városi növényzet, hirtelen lezuduló eső, amelyet nem képes elnyelni a lebetonozott talaj. A szlovákiai városok uniója szerint a klímaváltozás következményeit nagyrészt az önkormányzatoknak kell kezelniük, de kiszámítható állami pénz, világos szabályok és szakmai háttér nélkül gyorsan elfogynak a lehetőségeik. A környezetvédelmi minisztérium visszautasítja a bírálatot, politikai marketingről beszél, és 140 támogatott vízmegtartó projektre hivatkozik. Valóban magukra maradtak a városok, vagy nem használják ki megfelelően a rendelkezésükre álló lehetőségeket? Erről kérdezzük Keszeg Bélát, Komárom polgármesterét, a szlovákiai városok alelnökét. A szlovákiai városok uniója közleményében azt mondja, rendkívüli a hőség, az aszály, a tüzek és a növekvő energia árak egyre jelentősebben befolyásolják Szlovákia lakosainak mindennapjait. Ezzel szerintem senki nem vitatkozna, tényleg meleg van, szárazság, sok a tűzeset, sőt, úgy tűnik, hogy még egy hőkupola közeledik. Azt is hozzáteszik, hogy olyan államra van szükség, amely számára a klímaváltozás kezelése elsőbséget élvez, és amely megbízható partnere a városoknak. Na most jön a kérdés, hát egyébként ez minden nyáron valahogy itt van ez a probléma, főként amikor igazán tikkadtá és forróvá válik az idő. Mi késztette most önöket megnyilatkozásra? Volt-e valami töréspont?
4: Hát az a valós probléma, ahogy mindig akkor vakarózunk leginkább, amikor a legjobban viszket, és amikor esetleg fölkészülhetnénk az adott helyzetre, akkor pedig a téma mindig háttérbe szorul. Ez az egyik komoly probléma, hogy mindig akkor kap komoly figyelmet ez a jelenség, hiszen valaki esetleg idegenkedhet a klímaváltozás kifejezéstől, láthatjuk, hogy nem csak a hétköznapi emberek, de még politikusok is vannak, akik kérdőre vonják, hogy van ennek igazán létjogosultsága, vagy egy valós probléma, de ha ettől idegenkedünk, akkor csak fordítsuk le arra, hogy tényleg mennyivel növekedtek a melegnapok, a hirtelen villámesők, és még sorolhatnánk sok olyan problémát, hogy a mély szárazságot jelen pillanatban 1,5 méter mélyen 100%-os szárazság, a növényzet átalakulását, hiszen teljesen kipusztulnak a tűlevelőfák, és olyan növények is most már meghonosodnak nálunk, amelyek korábban nem voltak, allergiák, és sok minden más, ami hétköznapi életünkre lefordítható. Június hónapban már az iskolákban, óvodákban elviselhetetlen körülmények között vannak néha a gyerekek. Tehát nem kell, ha valaki idegenkedik a klímaváltozás kifejezéstől, akkor csak gondoljon erre a problémára. És mindig, amikor probléma van, akkor hirtelen mindenki megoldást követel. Nálunk is látható, Magyarországon ugye most a Duna vízállás és így

0: más megújuló energiairányába vonatkozó fejlesztések, ez az uniós forrásoknak köszönhető. De ezen a téren is nyilván fontos volna az, hogy olyan következetesek legyenek ezek a megoldások, hogy rendszerbe gondolkodjunk. Ugyanúgy, ahogy bizonyos jelenségeket, mondjuk a vízellátás, de például a szúnyog kérdés, vagy sok minden más, ezeket nem lehet úgy megoldani, hogyha megoldom az én településemen, és a szomszéd települést már kihagyom. Tehát ugyanúgy a klíma, ezek regionális nagy területeket fölölelő jelenségek, éppen ezért központi irányítás és egy következetes építkezés volna hozzá szükséges, amiben mostanában nagy a hiány, hiszen láthatjuk, hogy a kormányzat sok esetben csak a következő pár hónapra tervez, és hosszabb távú következetes programjai pedig nincsenek.
1: Említette itt ezt, hogy ha valakinek esetleg nem tetszik a klímaváltozás kifejezés, hát ezzel valószínűleg sokan egyetértenének. Nem tudom, hogy az emberek hogyan viszonyulnak ehhez. Például most hadd emeljek be egy ilyen tényleg zárójelbe egy hírt Magyarországról. Ugye ott a jégkár mérséklő rendszer, az úgynevezett Jéger, most a súlyos asszály bűnbakja, ugye ez az, amivel tulajdonképpen ezüst jodid részecskéket lőnek a levegőbe, hogy megakadályozzák a jég darabok képződését a felhőkben. Ott az alföldi gazdák egy része azt mondja, hogy emiatt nincs első tulajdonképpen, és ezért lekapcsolják ezt, tehát adnak a szavára. Ezért csak azt akarom mondani, hogy rengeteg a dezinformáció, és sokszor úgymond az állami rendelkezések vagy hivatalok úgy ezt jóvá hagyják, vagy tulajdonképpen igazat adnak nekik. Azt akarom kérdezni, hogy a komáromiak hogy állnak a klímaváltozás kifejezéshez, mondott pár problémát, ami jelen van, meg tudja-e a komáromiaknak magyarázni azoknak az adott problémáknak a megjelenését, vagy a forrását a komáromiaknak azzal, hogy azt mondja, hát ez bizony a klímaváltozás miatt van, és még hozzáteszi, hogy erre rendszer szintűen az állam nem sokat fordít, ezért önöknek kell ezt pótolni.
0: Azt gondolom, hogy ez a jelenség most különösen a közösségi hálók dominanciájával jelen van. Nyilvánvalóan összeesküvés elméletek és sok más olyan szakértői, idézőjelben szakértői hozzáállás, amivel nehéz is vitatkozni, hiszen általában ez a bizonytalanságra, a ismeretlenre vonatkozik, és sok olyan jelenség, ami tényleg sokkal komplexebb jelenség, és nehéz is volna megértetni, de hát néhányan szeretik terjeszteni. Hogyha sarkosan fogalmazok, akkor mondhatjuk, hogy a UFO hívők tábora is létezik, sőt ismert személyek is ebben hisznek, tehát sok minden van, de hát azért próbáljunk a hétköznapok szintjén maradni. A saját környékünket megnézni, hogyha kimegyünk a kertbe, hogyha a lakótelep környékén kinézzünk, és pár éve ültetett fák kiszáradnak, mert olyan mélységű a szárosság, hogy azt látjuk, hogy forró a beton, olvadnak szét az utak, tehát hogy olyan szinten, ha megnézzük, ha valaki nem hisz a politikusoknak, akkor minden nap írja le a hőmérsékletet az elmúlt két hónapban, és az átlagot számolja ki, hogy és akkor hasonlítsa össze évente. Tehát, hogy mióta nem lát, Komáromban nem láttunk esőt, nagyon keveset, de az elmúlt hónapokban nem volt jelentős eső, még a környékén villámesők voltak, Komárom még az se. Tehát, hogy próbáljuk lefordítani erre, és hát nyilván még ami másik nagyon erős válaszhullám, vagy a lakosok részéről, egyrészt ugye ez a szkepticizmus ebbe a jelenségbe, de én azt gondolom, hogy hagyjuk a kifejezéseket, inkább tényleg próbáljuk az élhető környezet irányába mozogni, ahol van fa, ahol él a természet, ahol jó a levegő, és akkor hagyjuk ezt a szót, hogy klímaváltozás. A másik az, hogy sokan azt a választ adják erre, hogy hát de miért én nem fogom megmenteni a természetet, nem én fogom megváltoztatni a klímaváltozást, kezdjék azzal, hogy a nagyipari jelenségek kell kezdeni valamit, mert én egy hangya vagy egy porszem vagyok az egész rendszerben. Én aztán, hogy mit csinálok, a hulladékot hova dobom, szelektálom, hogy viselkedek, megmosom az autómat akkor, amikor spórolni kéne vízben, esetleg éjszaka, vagy nappal fogom bekapcsolni a mosógépet, az szerint, hogy vigyázzak a természetre, ez egy teljesen lényegtelen dolog. És hát nyilván a nagy ipari fogyasztók egészen más volumenben használnak, de ez mégis mindennel összefügg, hiszen a legtöbb nagy ipari tevékenység pont a lakossági igényekhez igazodik. Az, hogy hogyan utazunk, az, hogy mit fogyasztunk, mit vásárolunk, mennyi fölösleges terméket vásárolunk, és én azt gondolom, hogy ebbe kéne valami tudatosságot fölépíteni, hogy hogy egyrészt mi a saját környezetünket

0: tudjuk védeni. Másrészt, hogyha fontosak a gyerekeink, akikből sajnálatos módon egyre kevesebb születik, akkor őnek kéne olyan természetet adni, amiben lehet élni. Az, hogy elviselhető lesz a életkörnyezetünk, lesz annyi zöld, nem lesznek mindenféle kombinált allergia, hogy most már fenyőfát lassan nem fognak látni, hiszen most már pálmafát, meg olivafát látnak a környékünkön többet. Tehát, hogy erre azért talán oda kéne figyelni, elviselhető legyen a hétköznapunk. Tehát ez a fajta szkepticizmus, ez a fajta elméletrendszer, ez itt van. De én azt gondolom, hogy a józan gondolkodásnak vissza kell jönni, és ugyanúgy, mint a régi őseink is, amit alkalmaz a saját életkörnyezetüket, hogy a fát azt nem egy nyára ültetem, ott hosszú távon gondolkodok, de az a fa lehet, hogy néha ilyen problémákat kell oldani, hogy bejön a lakossági kérés, hogy vágjuk ki a fát, mert az ő antennáját eltakarja, és nem jó, az ott zavarja az adást. Tehát azért figyelembe kell venni azt, hogy mik azok a prioritások, ami számít, mert amikor megjön a meleg időszak, az a fa árnyékot tart, fölfogja a port, a lakótelepen a több fa a hőmérsékletet 4-5 fokkal mélyebben tartja, ami elviselhetővé teszi, és a gyerekünk a homokozóban nem tűző napon fog majd játszani, hanem esetleg árnyékba. Tehát mindenkinek, én azt gondolom, a saját portáján kell megnézni, hogy hogyan tud hozzátenni, és tényleg azt szeretnénk csak, hogy élhető legyen az életkörnyezetünk.
1: Mit kérnek önök az államtól, mert a Városok Uniója közleményben azt mondja, hogy a párbeszédet tulajdonképpen, amelyben nyitottnak és tárgyszerűnek kell lenni, ez nem apró pénzre váltott megfogalmazás annak, hogy mit kérnek. Ön azért mondott itt pár részletet, mit kérnek az államtól?
0: Lefordíthatjuk egyrészt a Városok Uniójának az álláspontjára, itt következetességet és hosszabb távú terveket várnánk. Nem a legtöbb döntése az államnak nem a következő választásokig érvényes, hanem kéne már egy 5-10 éves terv, főleg ilyen területen, vízgazdálkodás, környezetvédelem, sok minden más. Nem csak a következő választást kell megnyerni, hanem meg kell olyan dolgokat kell létrehozni, kommunikálni együtt, ami a gyerekeink számára 10-20 év múlva egy élhetőbb világot hagy. De én azt gondolom, van ennek egy erős szlovákiai-magyar olvasata is. Nagyon ideje volna az önkormányzatok támogatását is fölülvizsgálni. Tudjuk, hogy él még mindig a tengerszint feletti magasság alapján a visszaosztás. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy Komáromváros évente 800 ezer vagy 1 millió euróval kevesebbet is kaphat emiatt, hogy mélyebben van, tehát körülbelül 100 méter tengerszint feletti magasságnál van, és ez 300-ig negatívan érinti. Azt gondolom, hogy itt volna az ideje, hogy átvizsgáljuk, hogy mennyi költsége van az északi önkormányzatoknak esetleg a fűtéssel, és a délieknek, úgymond, a többlet költsége a klímaváltozással, a hőséggel, a hűtéssel, a intézmények hűtésével, a locsolással, a vízbetartó intézkedéseknek a kiépítésével, és oda fogunk jutni, hogy nagyon igazságtalan az, hogy a déli önkormányzatok kevesebbet kapnak. Én bízom benne, hogy a szlovákiai-magyar politika is ebben fölébred, és itt az alkalom, hogy kimutassuk azt, hogy milyen különbségek vannak, és végre ezt rendszert is igazságosabbá tesszük, hogy a déli, de hozzátenném, hogy a szlovákiai önkormányzatok 58%-át, tehát nem csak a magyar, hanem a szlovák önkormányzatokat is érinti, hogy ezek az önkormányzatok is végre arányosakban kaphatnak visszaosztott pénzekből, és így föl tudnak készülni arra, hogy a környezet még védettebb legyen, és elviselhetőbb legyen akár a nyári forróság.
1: A Szlovákiai Városok Uniója az állam hathatósabb közreműködését kéri a klímaváltozás elleni küzdelemben. A részletekről Kesszeg Bélával, Komárom polgármesterével, a Szlovákiai Városok Uniójának alelnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szép napot kívánok a rádió hallgatóinak!

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: A spanyol-francia határon fekvő vadregényes baszkföld spanyol oldalára utazunk, például San Sebastiánba, a gasztronómia megkerülhetetlen élmény lesz. Itt a hagyományos spanyol tapaszt pincónak hívják, ami egy szelet kenyérre tűzött, fogpiszkálóval rögzített kulináris mestermű. A pincóbárok látogatásának azonban íratlan szabályai vannak. Amikor belépünk egy zsúfolt bárba, a pult roskadozik a finomságoktól. Soha ne kezdjük el magunktól pakolni az ételt a tányérunkra. Mindig kérjünk tányért a csapostól, vagy mutassunk rá arra, amit szeretnénk. A legszebb az egészben a bizalmi rendszer. A fizetés a végén történik, amikor a csapos megkérdezi, mit ettünk és ittunk, vagy egyszerűen összeszámolja a tányérunkon maradt fogpiszkálókat. Ha csalni próbálunk, azzal nem csak a baszkok becsületét sértjük meg, de örökre kitiltanak minket a helyről. Végezetül egy fura szokás. A hagyományos, autentikus bárokban teljesen elfogadott a használt papírszalvétát egyszerűen a földre dobni. Minél több szalvéta van a padlón, annál jobb és népszerűbb a hely.
2: A Környezetvédelmi Minisztérium a tervezett 8 szélerőmű park helyett csak egyet valósít meg. Emelkedett a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma Szlovákiában. Júliusban több mint 400 civil vesztette életét Ukrajnában, ez a legmagasabb szám 2022. májusa óta. Pozsonyban 28, Kassán 24 fok van.
0: Napzárta. Paszmár Líviával.
2: Kedves hallgatóink, Önök adászáró hírműsorunkat hallják augusztus 13-án csütörtökön. Hallgassák meg híreinket! A Környezetvédelmi Minisztérium a tervezett 8 szélerőmű park helyett csak egyet valósít meg Kelet-Szlovákiában. Erről Tomás Taraba tárcavezető tájékoztatott, miután a terveket több bírálat érte az elmúlt hónapokban. További részletek Gazsik Viktóriától.
3: A Szlovákia szélenergia fejlesztési zónái című dokumentumban eredetileg 8 övezetet jelöltek ki a szélerőmű parkok létrehozására, köztük a Dunaszerdahelyi járásbeli Nyíkvárkony, Alistál, Ekecs és Nemesócsa, az érsekújvárbeli Tótmegyer és Érsekújvár térségében. Az egy megmaradó terület a Nagy Mihályi járásbeli Kelet nevű próbaövezet, amelyet két részre osztanak szét. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter arról számolt be az önkormányzati képviselők jelenlétében tartott sajtótájékoztatón, hogy a szélerőmű parkok csak akkor jönnek létre, ha azzal egyetértenek az önkormányzatok is, amit azonban nem tart valószínűnek. A változás a stratégiai környezeti értékelés részeként lép életbe, amelyet a Környezetvédelmi Minisztérium biztosít és adja ki a végső állásfoglalást. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy a dokumentum gesztora a Gazdasági Minisztérium, Denisz Aszaková tárcavezető úterjeszti be a dokumentumot a kormány elé, hogy az illeszkedjen a helyreállítási terv határidejéhez. A tárcavezető szerint a dokumentum jóváhagyására azért is szükség van. Mert 35 magánszféra által kezdeményezett szélerőmű park építési projekt már a törvény hatályba lépése előtt belépett a környezeti hatástanulmányi eljárásba, amelynek keretében az önkormányzat jóváhagyó véleménye szükséges. Taraba szerint tehát bárki, aki a dokumentum jóváhagyása ellen lobbizik, valójában a 35 szélerőmű park megépítése mellett lobbizik. A szélerőmű parkok létrehozása a közelmúltban vitát váltott ki. Több polgármester és önkormányzati képviselő is tiltakozását fejezte ki, a minisztérium nyilvános megbeszélése pedig több akadályba ütközött.
2: Román Michalko, az SNS frakció vezetője arra számít, hogy Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szeptember 15-éig távozik posztjáról. Nem zárja ki, hogy Tarabának más tisztséget ajánlanak majd. Ez azonban szerinte Robert Fico miniszterelnökön múlik. Megerősítette azt is, hogy az SNS új miniszterjelöltje a Környezetvédelmi Minisztérium jelenlegi államtitkára, Filip Kuffa lesz. Michalko ezt ma a Teatri Televízióban jelentette be. Taraba nem reagált a távozásával kapcsolatos kérdésekre. Michalko szerint három lehetőség van Taraba előtt, vagy önként távozik, vagy a miniszterelnök menti fel, vagy pedig a parlament bizalmatlanságot fogalmaz meg vele szemben. Szerinte a negyedik lehetőség a koalíciós szerződés felmondása lehet. A határidő, amelyet Taraba, az SNS elnöke Andrej Danko és a miniszterelnök Robert Fico a korábbi tárgyalások során kitűztek, azaz szeptember vége, Michalko szerint továbbra is érvényes. Zoraja Jourová ellenzéki képviselő a televízióban kijelentette, hogy Kufa nem lenne megfelelő utódja Tarabának. Az elmúlt években emelkedett a fiatalkorúak által elkövetett súlyos szándékos bűncselekmények száma Szlovákiában, hívta fel a figyelmet a főügyész. Máros Zsilinka szerint a fiatalok bűnözése komoly társadalmi probléma, amelynek hátterében nem egyetlen ok áll. További részletek Kis Balástól.
4: A legfőbb ügyészség adatai szerint tavaly 103 fiatalkorúak által elkövetett rablást regisztráltak Szlovákiában. Ez 12%-os növekedés 2024-hez, 23%-os emelkedés 2023-hoz és 47%-os növekedés 2022-höz képest. A zsarolások száma 4 év alatt 23-ról 33-ra nőtt, a veszélyes fenyegetéseké pedig 21-ről 42-re emelkedett. Maros Zsilinka szerint különösen aggasztó, hogy a fiatalkorúak által elkövetett élet- és egészség elleni bűncselekmények háromnegyedét szándékos testi sértések tették ki. Az alkohol és más függőséget okozó szerek szintén meghatározó tényezőt jelentenek. Tavaly az ilyen bűncselekmények 9,6%-ában játszottak szerepet. A családi és iskolai nevelés hiányosságai mellett a közösségi média, a kortársak hatása, a társadalmi légkör és az állam mulasztásai is hozzájárulhatnak a jelenség kialakulásához. A főügyész szerint a problémát nem lehet pusztán büntető intézkedésekkel megoldani, a megelőzéshez a család, az iskola és az egész társadalom együttműködésére is szükség van. Hogy a jelenség nem csupán statisztikai adat, azt egy friss tőketerebesi eset is mutatja. A rendőrség szerint vasárnap egy fiatalkorú hátba rúgott egy 69 éves nőt, aki a járását segítő kerekesszékére esett. Ezután elvette két bevásárlótáskáját, az egyikben a nő pénztárcájával, személyes irataival és több mint 120 euró készpénzzel. A rendőrök másnap elfogták a gyanúsítottat, a történteket pedig kamerafelvételt. Is rögzítették.
2: A belügyminisztérium 100 SUV-t rendelt a rendőrség és más szervezeti egységei számára. A járművek darabára közel 37 ezer euró. Minden járműhöz tartoznak még kiegészítők is. Téli felnik több mint 850 euró értékben, valamint szervizelés közel 800 euróért. Ez derül ki abból a szerződésből, amelyet a minisztérium a központi nyilvántartásban tett közzé. A Skoda Auto Slovensko vállalattal kötötték meg a szerződést egy korábbi keretmegállapodás alapján, amely összesen 110 darab SUV megrendelését teszi lehetővé, közel 4,3 millió euró értékben. A vállalatnak a szerződés hatályba lépésétől számított 104 napon belül, azaz körülbelül november közepéig kell leszállítani az autókat. Júliusban több mint 600 ezer utas fordult meg a pozsonyi Stefánik repülőtéren, ami újabb havi rekord. Az év első 7 hónapjában pedig közel 2,6 millió utast szolgált ki a repülőtér, ez 108%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Az eredmények mögött elsősorban a menetrend szerinti járatok jelentős bővülése, a Wizz Air pozsonyi bázis nyitása, valamint több légitársaság járatainak sűrítése áll, részletezte Dusan Novota vezérigazgató. Hozzátette, ez alapján augusztusban meg lesz a 3 milliómodik utas, az év végéig pedig átlépik a 4 milliós számot. A legkedveltebb úti célok között volt júliusban Antalya, Barcelona, London, Róma, Malaga, illetve a kassai belföldi járatot használták még sokan. Románia ma délelőtt megkezdte a csernavodai atomerőmű teljes leállítását a Duna alacsony vízállása miatt. Erről a Nuklár Elektronika állami vállalat, az erőmű üzemeltetője számolt be. Kedden jelentették be a második és eddig utolsó működő reaktor leállítását, amely Románia villamos energiafogyasztásának körülbelül 1/5-ét fedezi. A két reaktor közül az elsőt már július végén leállították a hűtővíz hiánya miatt. Románia példátlan intézkedéseket hozott az ország egyetlen működő reaktora üzemeltetésének fenntartása érdekében. Az Energiaügyi Minisztérium tegnap este bejelentette, hogy a villamos energiahálózat számos olyan forrással rendelkezik, amelyek fedezni fogják a termelés kiesést, ideértve a szélenergiát, a vízenergiát és a rovinari erőművet is. Ukrajnában, amely már 5 éve ellenáll az orosz inváziónak, júliusban 2022 májusa óta a legtöbb civil vesztette életét. Erről ma számolt be az ENSZ megfigyelő missziója. Szerintük a múlt hónapban Ukrajnában 437 civil vesztette életét, további 2610 pedig megsebesültek. A civil áldozatok száma júliusban 30%-kal nőtt az idei júniushoz képest, és 70%-kal a tavalyi júliushoz képest. Az AFP hivatkozva az ukrán légierő adataiból készített saját elemzésére arról számolt be, hogy Oroszország a múlt hónapban rekordszámú rakétát lőtt ki. Az ENSZ szerint Kijev volt a támadásokban egyik leginkább érintett ukrán város. A hormozi szoros Irán ellenőrzése és irányítása alatt áll, jelentette ki ma Hossein Taeb, az iráni félkatonai Basij egységek parancsnoka. Kijelentését egy nappal azután tette, hogy Donald Trump amerikai elnök magának követelte a stratégiai fontosságú szoros feletti ellenőrzést. Taeb az állami televízióban elmondta, hogy az Egyesült Államok megpróbálta aláásni Irán népszerűségét a régióban azzal, hogy újabb háborút robbantott ki a hormozi szorosban. Szerinte azonban vereséget szenvedtek annak ellenére, hogy azt állították, légi és tengeri erőikkel megsemmisítették az országot. Trump tegnap a Truth Social-on kijelentette, hogy az Egyesült Államok teljes ellenőrzés alatt tartja a hormozi szorost. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter feltehetően erre reagálva ma kijelentette, hogy az Egyesült Államok az ország elleni lépéseiben és most már a hormozi szoros ügyében is tévedett.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
5: A labdarúgó Európa Liga selejtező harmadik fordulójának ma 19 órakor kezdődő visszavágóján a Ferencváros a lengyel Zabrze otthonában lép pályára. Az első meccset a Fradi 1-0-ra megnyerte. Szerdán este a visszavágóra érkező magyar szurkolókra támadt egy csoport maszkos lengyel futballhuligán. A támadók köveket és könnygázpalackokat dobáltak az étterembe, annak ablakai betörtek. A támadásban senki nem sérült meg. A labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező körének visszavágóján a DAC ma 19 órakor a Twentét fogadja. A továbbjutás már az első találkozón eldőlt, ugyanis a hollandok 6-0-ra lelépték a dunaszerdehelyeket. A Győr egy gólos hátrányból várja a Lett Riga elleni 20-30-kor kezdődő hazai visszavágót, továbbjutása esetén pedig már a rájátszásban folytatná. A 17 éves Jacques Vivien az 5. legjobb idővel bejutott a péntek esti döntőbe, 1500 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. A 4x100 méteres magyar férfi gyorsváltó szintén az 5. helyen került a ma esti fináléba. Kós Hubert 50 háton, Tamara Potocká 100 pillangón, Nikoleta Trnyíková pedig 200 mellen középdöntőt úszhat ma este az EB-n. A Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit páros 6-1-7-5-re kikapott a Katezsina Szinyáková, Csang Suaj, cseh-kínai kettőstől a torontói női tenisztorna elődöntőjében. A 10 próbázó Gál Pál Zsombor sérülés miatt visszalépett a verseny második napjának rajtja előtt a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. 5 szám után a 21. helyen állt. A legutóbb ezüstérmes Gabriela Gajanová 800 méteren, a friss U20-as VB ezüstérmes Bátori Liliana magasugrásban nem jutott be a döntőbe. Ján Volkónak pedig nem sikerült kiharcolnia a középdöntőbe kerülést 200 méteren.
0: Időjárás.
2: Ma estére többnyire derült, nyugodt idő várható, csapadékra nem kell számítani. Az éjszaka folyamán is túlnyomóan derült marad az ég, a hőmérséklet pedig általában 17 és 19 fok közé süllyed. Holnap szintén túlnyomóan napos derült időre számíthatunk. A reggeli órákban 20 fok alatt marad a hőmérséklet, napközben pedig ismét melegszik a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 30 fok között várható. A szél többnyire gyenge, észak-keleti irányú lesz. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim Gazsik Viktória, Kis Balázs és Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét, viszont hallásra!

0: Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában, a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.